0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetláng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Szent lélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmény gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban Szent Pál és a Pogány Irodalom műsora a végéhez érkezett ez a sorozatunk, kedves hallgatók. A következő műsorban egy újabb témának fogunk neki, azt majd a kedves hallgatókkal időben közöljük. Szent Pál mondja, amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tett. Vagy pozitív formában úgy bánj az emberekkel, ahogy akarod, hogy veled bánjanak. Szent Pál és Szeneka idejében ez az etikai alapelv a zsidóknál, a görögöknél és a rómaiaknál is létezett. Írott formában az Ószövetség és az Újszövetség is tartalmazza. Máté evangéliumában, Lukács evangéliumában, Tóbiás könyvében, valamint a rabbinikus mondások, a zsidó hellén íratok és a görög-római filozófusok is használják. A 18. századtól aranyszabálynak vagy a pozitív kölcsönösség elvének nevezik. Használja Pál és Szeneka is, mindkettő a saját világ szemléletében. Szeneka a De Beneficiis 2. fejezet 1. versében már említettük ugye Szeneka alapelvét, úgy adjunk, ahogy kapni szeretnénk. Ajánlja, hogy vegyük észre fele barátaink szükségleteit, mielőtt azok kérni kényszerülnek. Kellemetlen és nehéz kimondani lesütött szemekkel, kérem. Barátodat, vagy akit segítségeddel azzá szeretnél tenni, kíméld meg ettől. Még ha valaki készségesen is adott, de a kérés elhangzása után jó téteménye már elkésett. Ezért ki kell találnunk a szükséget szenvedő kérését, és amikor azt felismerjük, meg kell kímélnünk őt a kérés kimondásától. Tudd, hogy az emberek kellemesen emlékeznek azokra a jó téteményekre, amelyek személyes indítatásra jutnak kifejezésre. Amennyiben mégsem sikerül őt megakadályozni a kérés kimondásában, folytsuk bele, hogy ne sokat tudjon mondani. Idéztem Szenekát. Továbbá hangsúlyozza, hogy a leghálátlanabb az, aki elfeledi, hogy jó téteményben részesült. Mivel a jó téteményeket egy adott formában kapjuk, ám más formában adjuk, így nehéz megállapítani azok azonosságát. Gyakran a legnagyobb jó téteménynek sincsen látható bizonyítéka, mert többségében a két fél csendes lelkiismerete rejtve tartja. Kiemeli, hogy a rabszolgák is tehetnek jót gazdáikkal, és kérdi, ki lehet annyira nagy, hogy a sors ne kényszeríteni a legalacsonyabb rendűtől segítséget kérni. Hangsúlyozza, hogy az uralkodó a polgárokkal olyan kell, hogy legyen, mint amilyennek szeretni, ha az istenek lennének vele. Az irgalmasságot gyakorló uralkodó tud a legjobban védekezni az összeesküvések és a csapdák ellen, mert a polgárok szeretete bevehetetlen vár. De Irában a gyűlölettől való megszabadulásra többek között ez a tanács is áll, helyezzük magunkat annak a helyzetébe, akit gyűlölünk, mert ezáltal önmagunkban ráébredünk gyűlöletünk igazságtalan voltára, és nem fogunk attól szenvedni, amit megtettünk volna gyűlöletünkben. A filozófus kölcsönös tiszteletet ajánl. Mindannyian meggondolatlanok és megfontolatlanok, elégedetlenek, kötekedők, becsvágyók vagyunk. Miért enyíteném szavakkal e nyilvános fekélyt? Mondja Szeneka, mindannyian rossz indulatok vagyunk. Mindaz, aki valami máson becsmérel, magán fedezi fel azt. Miért mutogatsz más sápadságára és más soványságára? Ez járvány. Azért legyünk egymással jóságosak, mivel rosszak vagyunk és a rosszak között élünk. Csak egy dolog nyugtathat meg bennünket, a kölcsönös udvariasság szövetsége. Ő nekem már ártott, de én még neki nem. Ugyanakkor te is valakinek ártottál, vagy ártani fogsz. Ne ezt az órát vagy napot nézd, hanem kérdezd meg a lelkiismeretedet. Mert ha nem, is tettél rosszat, még tehetsz. És mint az erkölcsi előrehaladás eszközét, a napi lelkiismeret vizsgálatot ajánlja. Minden érzékszervünket bűnbánatra kell indítani. Ők természetünknél fogva bűnbánóak, ha nem rontja meg őket az a lélek,
melyet naponta elszámolásra kérünk, hogy milyen álom fog következni önvizsgálatunk után, milyen nyugodt, milyen mély és szabad, az attól függ, hogy a lélek dicsér vagy elmarasztal, amikor van egy ellenőrünk, aki titkos vizsgáztatója cselekedeteinknek. Továbbá dicsérettel illeti barátját Luciliuszt, aki emberségesen bánik rabszolgáival, és ebben a levélben nagyon világos megfogalmazást hoz a pozitív kölcsönösség elvéről. Alattvalóddal viselkedj úgy, ahogy szeretnéd, hogy felettesed veled viselkedjen. Szent Pál leveleinek tanulmányozásából tudjuk, hogy a cím és az üdvözlés után hálát ad Istennek a címzettekért. A háladás ilyen formája a Tesszalonikiakhoz írt első levélben a leghosszabb, az első, második és a harmadik és tízes vers sorai, mert az apostol hálát adva Istennek és dicséretet mondva a megtérteknek, kitartó és példaadó hitükért el van tőlük ragadtatva, mert tőle és munkatársaitól Isten igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem amint valóban az Isten igéjeként, amely bennetek hívőben munkálkodik. Pál a keresztény erényt összekapcsolja Krisztus második eljövetelével, annak reményében, hogy a hívők lesznek az ő öröme és koronája Jézus Krisztus eljövetelekor. Isten ítélete előtt, amit biztosan eljön, minden hívő és ember meg fog jelenni. És az két említett rész a Tesszalonikiakhoz írt levélben szorosan kötődik Krisztus eljövetele előtti morális éberséghez. Már említettük, hogy az apostol megdicséri a tesszaloniki megkeresztelteket, hogy testvéri szeretettel viseltetnek saját közösségük tagjai és a Makedóniában lévők felé, majd ösztönzi őket. Igyekezzetek békében élni, törődjetek a magatok dolgával, dolgozzatok saját kezetekkel, amint meghagytuk nektek. Viselkedjetek tisztességesen a kívülállókkal szemben, és ne szoruljatok rá senkire. Emlékeztet a hellén zsidók erkölcsi útmutatására, amelyeket a pogány többségben is be kell tartani és gyakorolni kell. A feladatot, hogy önmagát saját keze munkája által tartsa fenn, Pál a tesszaloniki közösségben is betartotta, hogy szabadabban hirdethesse az evangéliumot. A görög mentalitású megkereszteltektől kéri, hogy ebben kövessék példáját, nem a pogán szomszédokkal való kapcsolat megszakítása miatt, hanem hogy ezáltal is képesek legyenek segíteni a keresztényeknek és másoknak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, már említést tettünk arról, hogy a Galata levél párhuzamos részében az apostol arra ösztönzi a híveket, hogy egymás terhét hordozzák, tegyenek jót mindenkivel, különösen a hit testvéreikkel. Olvashatjuk a 6. fejezet 2. és 10. versoraiban. Hasonló a római levél párhuzamos részében, hasonlóan ugyanezt kéri, hogy rosszért rosszal senkinek se fizessetek, törekedjetek a jóra, nem csak Isten, hanem az emberek előtt is. Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben. Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Jeromos és Szent Ágoston Szenekát olvasva, őt titkos kereszténynek tartották, tehát Szent Jeromos és Szent Ágoston Szenekát titkos kereszténynek tartották, és a latin teológia nagy öregjei is értékelték. A középkorban elterjedtek azok az apokrif levelek, melyeket Pál és Szeneka írtak egymásnak, amelyekben vitát folytattak a nyelvről és stílusról. Ma már biztos, hogy ezek a levelek a 4. században keletkeztek, a névtelen szerző azon szándékával, hogy a keresztények a Krisztusról szóló tanítást jobb irodalmi formában kaphassák. A filozófiai enciklopédiákban és az itt elhangzott Szeneka művekből történő idézetekre utalások jelzik, hogy Szeneka, mint sztoikus filozófus, ma is vonzó. Valóban, ő a felelősség teljes etikai viselkedés ajánlásakor az értelmes emberi természetre és minden ember egységére támaszkodik. Pál az erkölcsi viselkedésben és tanításban a damaszkuszi úton történt feltámadt Krisztussal való találkozására támaszkodik, és Isten szeretetére, amely minden ember felé kinyilatkoztatott Krisztusban a lélek ereje által. Mivel kortársak voltak, Pál és Szeneka a szabadság felelősség teljes alkalmazásában találkoztak, mivel a közösséget, mint egy egykölcsi testet szemlélik, a szabadoknak azt ajánlják, hogy emberségesen viselkedjenek a rabszolgákkal, mivel azok is emberek, alkalmazzák a ma is elterjedt pozitív kölcsönösség elvét. Mindannyian úgy kell, hogy viselkedjünk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy azok viselkedjenek velünk, és ez az irány elv, amit ma is elfogadnak a plurális társadalomban, az egységes etika keresői és támogatói. Kedves Mária Rádió hallgatók, ebben a rövid sorozatban, a Szent Pál és a Pagány Irodalom című műsoromban ugye tudjuk, hogy a kereszténység alapítója és a mi megváltónk Jézus Krisztus, és azért hoztam ezt a sorozatot így befejezőképpen is, hogy mondjam el még egyszer, hogy a jézusi tanítás elterjesztője a pogány hellenista világban az Pál apostol volt. Egyedül álló lelki pásztori tevékenységének köszönhetően Krisztus után 34 és 59-ig, tehát 25 év alatt a meggyőződéses farizeusból Jézus tanítványá változott Pál 10 milliós nagyságrendű hívet számláló közösséget hagyott maga után. És ez a csoport kilépve a zsidó vallási kultúra keretéből egyedülálló kapcsolatot létesített a pogány kultúrával, és Pál kapcsolata a pogány kultúrával és a sztoikus erkölcs filozófiával és erénytannal egészen más, mint közeli kortársa, alexandriai Filoné, aki megmaradt a zsidó vallás keretein belül. Jézus tanítása Pál misszióján keresztül lép ki az eredeti kulturális közegből, és Pál pogányok felé irányuló missziójának elfogadása alapvető változást hozott a keresztény egyház későbbi magatartásában, a különböző kultúrákkal kialakított viszonyában. Azt kell mondanunk, hogy a szószoros értelmében vett keresztény teológia Pál munkássága eredményeként született meg. Pál nem annyira Jézus életének egyes eseményeit ismételte el, mint inkább Jézus jelentőségét méltatja filozófiai, teológiai nyelven. Pál munkássága egyrészt igen jól dokumentált leveleink keresztül, Másrészt számos ponton inkább csak a pogány hellenista kultúrával való kapcsolatteremtés problémáit rögzítik a levelek. Konferenciánk azért is vizsgálja ezt az egyedülálló missziós és kulturális integritást elősegítő folyamatot, mert Jézus tanítása Pál misszióján keresztül nyerte el a városi misszió számára alkalmas formát. Másrészt Pál misszió szervező ereje, lelkipásztori ténykedése minden keresztény pap és közösségvezető számára követendő példa maradt, mint a mai napig. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, egy újabb sorozattal fogok majd a következő műsorban jelentkezni. Addig is maradjanak velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió szeretett hallgatóit, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börbusz Péter plébános úr mutatja be, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, hiszem, hogy itt jelen vagy, erősítsd hitemet. Jézusom, szeretlek, Te vagy a szeretet, a tiszta szeretet, mérhetetlen szeretet, az Atya örök szeretete az emberek iránt. Jézusom, jelen vagy itt az oltári szentségben, hogy velem lévő Isten, értem élő Isten legyél. E kenyérdarabban, az ostyában maradtál, hogy táplálékom, életem légy. Szereteted leleményes egyszerűségében felülmúlhatatlan, isteni csendedbe burkolóztál, így adod magadat nekem. Köszönöm, Jézus, hogy Te vagy velem. Köszönöm, hogy azt akarod, hogy én is veled legyek. Jézus, ébresz bennem a vágyat arra, hogy veled legyek. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy megtapasztaljuk és átéljük a szeretet erejét a mindennapjainkban. Segíts nekünk megtanulni, hogyan tudjunk szeretetteljesen bánni egymással, hogyan teremtsünk kölcsönös tiszteletet és megértést. Áld meg a szívünket azzal az erővel, ami lehetővé teszi, hogy mások iránti szeretetünket még inkább növeljük. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk nyitottak mások felé, és képesek legyünk megosztani szeretetünket az emberekkel. Amen.

Ó, mennyei atyánk, kérlek, áld meg családjainkat, a te békéddel és szereteteddel. Segítsd minden családtagunknak megérteni egymást, és tiszteletben tartani egymás érzéseit és véleményeit. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy képesek legyünk áthidalni konfliktusainkat, szeretetteljes és türelmes módon. Segíts minket abban, hogy mindig tudjuk értékelni egymás jelenlétét, és hálásak legyünk minden percért, amit együtt tölthetünk. Amen.

Ó, Úrunk, kérünk téged, hogy áld meg közösségünket a te békéddel és szereteteddel. Segíts nekünk együttműködni egymással, és építeni egy olyan közösséget, ahol mindenki elfogadva érzi magát, és tiszteletben tartják őt. Adj nekünk empátiát mások felé, és toleranciát az eltérő vélemények iránt. Segíts minket abban, hogy mindig legyünk hálásak a közösségünk tagjaiért, és tegyünk mi is azért, hogy szeretetet teredjen mindenki szívén.

Ó, mindenható Isten, köszönjük neked a te végtelen szeretetedet. Kérlek, segíts minket abban, hogy mindig érezzük jelenlétedet, és megtapasztaljuk a te szereteted erejét életünkben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi is sugározzuk mások felé ezt a szeretetet, és segítsd őket abban, hogy megtapasztalják azt. Áld meg szívünket a te béke szereteteddel, és adj nekünk türelmet és bölcsességet ahhoz, hogy mindig kövessük akaratodat, és éljük az igazságodat. Amen.

Ó, mindenható Isten, kérlek, segíts nekünk abban, hogy szeretetteljesek legyünk egymással. Segíts, hogy szívünk mindig tele legyen szeretettel és melegséggel mások iránt. Adj nekünk erőt és bátorságot ahhoz, hogy szeretetünket megosszuk másokkal, és így terjedjen az egész világon. Amen.

Istenünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy megértsük és elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Segíts nekünk toleranciát gyakorolni mások iránt, és elengedni az előítéleteinket. Legyél velünk mindig az empátia útján, és segíts minket a megértésben és elfogadásban. Amen.

0: Vagy.
1: Ó, mennyei atyánk, köszönjük neked a szeretetedet, amely mindig körülvesz bennünket. Kérünk téged, segíts minket abban, hogy megtanuljunk szeretni egymást még jobban. Adj nekünk erőt és kitartást ahhoz, hogy minden napunkban a szeretet jegyében éljük meg. Segítsd az embereket megérteni egymást és elfogadni egymás különbségeit. Legyen a szívünkben empátia és türelem mások iránt, hogy békésen tudjunk együtt élni. Áld meg családainkat és közösségeinket, hogy a szereteted által egységben maradhassunk. Kérünk téged, önsd ki ránk a te szeretetedet, gazdagságát, és segíts minket abban, hogy mi is mások felé sugározzuk azt. Köszönjük neked minden napért, és kérünk benned békét és harmóniát az életünkben. Amen.

Ó, mindenható Isten, könyörülj rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy szíveinkben növekedjen a szeretet. Taníts meg minket arra, hogy szeressük egymást feltétel nélkül, ahogyan Te is szeretsz bennünket. Segíts nekünk megtanulni elfogadni másokat olyannak, amilyenek, és támogatni őket az útjukon. Áld meg a kapcsolatainkat, és erősítsd meg bennünk az empátiát és a türelmet. Kérlek, Uram, adj nekünk erőt és bölcsességet ahhoz, hogy minden nap több szeretetet hozzunk a világba. Segíts minket abban, hogy példaképek legyünk mások számára, és segítsünk nekik megtapasztalni a Te irgalmas szeretetedet. Áldj meg minket az áldásoddal, és vezess minket az úton, a végtelen szeretet felé. Amen.

Szűz Mária, Isten anyja, hozzád fordulunk, aki elsőként fogadtad be Isten fiát az életedbe. Te csendben, hittel és szeretettel mondtál igent az angyal szavára. Vezess minket is az engedelmesség és a bizalom útján. Kísérd lépteinket, oltalmazd családjainkat, és járj közben értünk, hogy életünk mindig Isten felé vezessen. Taníts minket szívünkbe vésni és megőrizni Isten igéjét, hogy fiaddal egyre mélyebb egységben élhessünk. Segíts minket, hogy tanúságot tegyünk a világ előtt, és életünkkel hirdessük Jézus a megváltó. Amen.

Uram, hiszem, hogy te vagy az ige, aki a világba jött. Tudom, hogy az atyáról, az ő igazságáról és szeretetéről beszélsz nekem. Tudom, hogy bízhatok abban, hogy az atyához vezetsz engem. Bár a szívem olyan szűk, te mégis utána jössz, hogy megkeress engem. Hála neked ezért. Uram, segíts, hogy ma búzgóban keresselek téged. Uram, köszönöm, hogy eljöttél megkeresni engem. Ma én is akarlak téged keresni. Segíts, hogy a hitben felfedezzelek téged. Segíts felfedeznem a te jelenléted jelét az egyházban, a szentségekben, és abban a sok jóban, amit embertársaimban elültettél. Adj új fület és nyitott szívet, hogy hallgassak igédre, és befogadjalak életembe. Amen.

Uram, látom, hogyan éljek a te lelkeddel, mint szilárd talajjal a lábom alatt. Mert lelked a szikla, amely segít, hogy átadva magamat akaratodnak, minden nehézséget békében és örömmel vészeljek át. Hálásan beléd vetem teljes bizalmamat, és felajánlom cserébe silány szeretetemet. Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy ne csak tudjam, hanem e szerint is tudjak élni. Te mindig jelen vagy, te vagy reményem és boldogságom alapja. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy alázattal közénk álltál a Jordánnál, és megnyitottad számunkra az Atyához vezető utat. Köszönöm keresztségem ajándékát, melyben Isten gyermekévé lettem. Segíts, hogy soha ne feledjem el, ki vagyok. A szeretett gyermek, akire az Atya szeretettel és irgalommal tekint. Add, hogy életem minden napján figyeljek a Szentlélek vezetésére, és ne engedjem, hogy a világ zajai elnyomják az Atya szavát. Tisztíts meg, erősíts meg, és vezess, hogy mindig a Te utadon járjak. Amen.

0: Jézusom, miközben azt kérem tőled, hogy szívemet alakítsd a te szívedhez hasonlóva, és foglald el az első helyet életemben, kérlek, világosíts meg lelkeddel, hogy felismerje magamban mindazt, ami nem felel meg az Atya akaratának, mindazt, ami elválaszt tőled. Eléd tárom múltamat és jelenemet, mindent, amit érzek, és mindent, amit átéltem, mindent, ami mély nyomakat, sebeket hagyott bennem. Neked adom problémáimat, betegségeimet, mindent, ami gátolja az Atya akaratát, és akadályoz, hogy meghalljam, és valóra váltsam sokalottadat, valóra váltsam szeretetedet. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, béli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket! Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy öröki tartó gyümölcsének örventessünk az égben, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíve szerinti nép ma téged dicsőít, imád is áld. Te, aki asztalod köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi Atya gyermekeinkét éljünk. Küld nekünk a szeretet lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk. Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást főtisztelendő Börgusz Péter plébános atya mutatta be, és vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, hallgassák műsorainkat. Kívánunk mindannyiuknak egy áldott szép estét. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: elsőké, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: remény minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdett

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mi

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézus,
2: bocsáss meg bűneinket.

0: Pilgalmasra.
1: 5. titok. Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Szűzanya,
1: Amen.
0: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben,
3: a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk,
2: esedezve ki.

0: Amen.
1: Jézusom, vezess engem a Te utadon, ne engedjem el soha a Te kezedet. A Te kegyelmed éltessen engem, a Te szeretetet lak bennem, a Te tisztaságot kötelez, költözzék belém.
2: A Te test legyen a szemem előtt, hanem a lélek, ne jelen,
1: hanem az örök élet, nem csak ma soknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell, kettőnk között Jézusom, mindig csak Te és sohasem én legyek az első. Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Szénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: di dialogare tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
2: una formazione alla vita pubblica e politica.
1: A közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
2: Siate esperti delle novità di Dio.
1: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
3: Szénai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szénai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szénai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátása bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például VI. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg, reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széles körű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
0: A Vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai heti lap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a Vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szentszé kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentjék gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozás is szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambincezu gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambincezu kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szent Cél küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyai járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitzjames asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai vatikáni kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk egy újabb bibliai férfi alakkal, és pedig Sét. Amikor a Szentírást olvassuk, találkozunk olyan nevekkel, amelyek első pillantásra talán nem mondanak sokat számunkra. Egy-egy név mögött azonban egy emberi élet, egy családi történet, egy lelki örökség, és sokszor Isten üdvözítő tervének egy fontos mozzanata rejtőzik. És a mai műsorunkban egy olyan bibliai személyről szeretnénk elmélkedni, akiről a Szentírás viszonylag keveset beszél. Mégis jelentős helyet foglal el a Teremtés könyvében és az üdv történetben. Ő nem más, mint Sét. Ádám és Éva fia, Ábel testvére, Káin öccse. Ki volt ő? Mit tudunk róla a Szentírásból? Miért éppen őt emeli ki a Szentírás Ádám utódai közül? Mit jelenthet az ő élete számunkra, keresztény emberek számára? És hogyan vezet el bennünket Sét története Jézus Krisztushoz, az új Ádámhoz? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai műsorban. Kezdjük a Teremtés könyvének a 4. fejezetével. A történet közvetlenül Káin és Ábel tragédiája után folytatódik. Káin megöli testvérét, Ábelt. A bűn, amely Ádám és Éva engedetlenségével lépett be az emberi történelembe, most egy testvér meggyilkolásában mutatja meg rettenetes következményét. Ádám és Éva elveszítik Ábelt. Milyen fájdalom lehetett ez a szülők számára? Egyik fiúk meghalt, a másik pedig testvérgyilkosságot követett el. A család, amelyet Isten életre és szeretetre hívott, mély sebzettséget hordoz, és ebbe a történetbe érkezik Sét. Teremtés könyve ezt írja, 4. fejezet 25. versében. Ádám ismét megismerte feleségét, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert Isten más utódot adott nekem Ábel helyett, akit Káin megölt. Milyen mély emberi és lelki tartalom van ebben a mondatban. Éva emlékezik Ábelre, nem felejti el a fiát, nem lehet egyszerűen kitörölni a múlt fájdalmát. De az élet folytatódik, a gyászban is megszülethet a remény. De ez nem azt jelenti, hogy az új gyermek pótolja Ábelt, mintha egy ember teljesen helyettesíthető volna. Minden ember egyedi és megismételhetetlen. Sét születése azonban Isten ajándékaként jelenik meg a szövegben. Új élet érkezik egy súlyosan megsebzett családba. És itt megállhatunk egy pillanatra. Hány család él ma is veszteséggel a szívében? Hány édesanyja hordozza gyermekének emlékét? Hány édesapa nem tudja, hogyan kezdje újra az életét egy fájdalmas esemény után? Hány ember éli át, hogy valami fontos elveszett, és nem tudja, lesz-e még öröm a szívében? A Biblia nem tagadja a fájdalmat, nem mondja azt, hogy a veszteség nem számít, de megmutatja, hogy Isten a megtört emberi történetekben is képes új lehetőséget nyitni. Talán ma valaki éppen ezt az üzenetet várja. Talán valaki azt mondja, az én életemben már minden véget ért. Én már nem tudok újra kezdeni. Túl sok fájdalom ért. Túl sok mindent veszítettem el. A Szentírás ma csendesen azt mondja, ne add fel a reményt. Isten előtt a sebzett élet is értékes, és a jövő nem feltétlenül zárult be. Na de menjünk tovább. Mit jelent a Sét név? A bibliai nevek sok esetben fontos jelentést hordoznak. A Teremtés könyvének elbeszélésében a név a helyezni, adni, rendelni jelentés köréhez kapcsolódik. Éva szavai szerint Isten más utódot adott nekem Ábel helyett. A név magyarázata tehát az isteni ajándék, és a folytatás gondolatát kapcsolja Sét személyéhez. Nem szükséges azonban úgy értelmeznünk, mintha a név önmagában minden részletet elmondana az ember sorsáról.
A bibliai szöveg azt hangsúlyozza, hogy séd születését Éva Isten ajándékaként éli meg. Ez számunkra is fontos. Mert sokszor csak akkor veszük észre Isten ajándékait, amikor valami elveszett. Ha még egészségesek vagyunk, természetesnek veszük az életet. Amíg családunk körében élhetünk, természetesnek veszük a közelséget. Amíg van időnk, nem gondolunk arra, milyen drága ajándék minden egyes nap. Amíg halljuk szeretteink hangját, nem mindig tudatosítjuk, hogy ez is kegyelem. Séd története arra hív, hogy az életet nem magától értetődő dolognak, hanem Istentől kapott ajándéknak tekintsük. Lépjünk tovább a Teremtés könyvének az 5. fejezetéhez, itt Ádám nemzetség tábláját olvassuk. A szöveg Sétet is megemlíti. Az 5. fejezet 3. versében ezt olvassuk, amikor Ádám 130 éves volt, fia született, aki hozzá hasonló, az ő képére volt, és Sétnek nevezte el. Majd később Sét 105 éves volt, amikor Enosznak lett az apja. Tehát a bibliai nemzetségtáblák nem egyszerűen neveket sorolnak egymás után. A Teremtés könyvében azt is megmutatják, hogyan folytatódik az emberi élet a bűn és a halál valóságában. Ádám utódai tovább élnek, generációk születnek, az emberiség története folytatódik, és Sét vonalán keresztül eljutunk Noéhoz, majd Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael népéhez. A keresztény bibliai értelmezésben Sét tehát része annak a hosszú üdv történeti folyamatnak, amely végül Jézus Krisztushoz vezet. Itt fontos megértenünk valamit. A Biblia nem azt állítja, hogy Sét önmagában megváltotta volna az emberiséget. Nem ő győzi le a bűnt, nem ő hozza el a végső üdvösséget, de Isten üdvözítő tervének történetében ő is helyet kap, és ez reményt adhat nekünk. Mert Isten országának építése nem csupán a nagy, látványos tetteken keresztül történik. Az üdv történetben szerepelnek királyok, proféták, apostolok, szentek, de szerepelnek olyan emberek is, akiknek a nevéről alig tudunk valamit. Olyan emberek, akik családjukban éltek, gyermekeiket nevelték, dolgoztak, imádkoztak, és akiknek élete Isten szemében nem volt jelentéktelen. Isten előtt egyetlen hűséges élet sem fölösleges. Talán te is úgy érzed néha, hogy amit teszel, az túl kevés. Talán évek óta szolgálsz egy közösségben, de kevesen veszik észre. Talán imádkozol a családodért, de nem látod azonnal imáid gyümölcsét. Talán szeretettel gondoskodsz egy betegről, és néha elfáradsz. Talán idős vagy, és úgy érzed, már nem tudsz annyit tenni, mint régen, de ne feledd, Isten nem úgy méri a szeretetet, ahogyan a világ méri a sikert. Séd történetét, kedves hallgatóink, nem érthetjük meg annélkül, hogy vissza ne tekintenénk az ember bukására. Ádám és Éva vétkeztek. Káin megölte Ábelt. Az emberi történelem kezdetén már ott vannak a bűn, a fájdalom és a halál jelei. Mégsem mondja a Biblia azt, hogy Isten teljesen magára hagyta az embert. Isten igazságos, de irgalmas is. A bűnnek vannak következményei, de Isten nem szűnik megkeresni az embert. Az üdvösség története azt mutatja, hogy Isten újra és újra megszólítja az embert. Újra szövetséget köt, újra ígéretet ad, újra utat nyit. Séd születése ebbe a nagyobb történetbe illeszkedik. A Teremtés könyve nem részleteszi Sét egész lelki életét. Nem tudjuk pontosan, milyen volt a mindennapi imádsága, milyen küzdelmeket élt át, és hogyan nevelte gyermekeit. Ezért nem szabad többet állítanunk róla, mint amit a Szentírás közöl. De azt tudjuk, hogy a bibliai történetben Sét Ádám utódainak egyik fontos alakja, és az ő nemzetségében folytatódik az a vonal, amelyen keresztül később az üdv történet tovább halad. És ez a tanítás számunkra is értékes. Isten nem hagyja abba munkáját akkor sem, amikor az emberi történelem tele van bűnnel és fájdalommal. És itt feltehetjük a kérdést, vajon a mi életünkben is vannak-e olyan területek, ahol új kezdetre lenne szükség?
talán egy családi kapcsolatban, talán egy régi haragban, talán egy elhanyagolt imádságos életben, talán egy bűnben, amelytől nehezen tudunk szabadulni, talán egy reménytelenségben, amely hosszú ideje fogva tart bennünket. A keresztény ember számára az új kezdet legmélyebb forrása Krisztus kegyelme. A Jónás szentségében Isten irgalmához fordulhatunk. Az eukarisztiában Krisztussal egyesülhetünk. Az imádságban újra megnyithatjuk szívünket Isten előtt. Nem kell a saját erőnkből megváltanunk önmagunkat, Krisztus kegyelme hív bennünket a megtérésre. Teremtés könyvének 5. fejezetében olvashatjuk, hogy Sét fia Enosz. Teremtés könyve 4. fejezete 26. versében olvashatjuk, Enosznak is született fia, és ő is Enosznak nevezte el. Ekkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. És ez a mondat különösen fontos a bibliai történetben. A Szentírás az Úr nevének segítségül hívásáról beszél. Tehát a szöveg nem részletezi pontosan, milyen formában történt ez az Isten tisztelet vagy imádság, de a mondat Isten tiszteletének és segítségül hívásának kezdetét emeli ki az elbeszélésben. A hívő hagyomány ezt gyakran az Istennel való kapcsolat nyilvánosabb közösségi kibontakozásával kapcsolja össze, és itt érdemes megállnunk, mert a hit nem magánügy. A személyes imádság is nagyon fontos, de Isten népéhez tartozunk, az egyház közösségében élünk, a hitet kapjuk, őrizzük és továbbadjuk. A szülők felelőssége, hogy mit hagyunk utódainkra. Sét története arra is emlékeztet bennünket, hogy az ember nem elszigetelten él. Mindannyiunk élete kapcsolatban áll mások életével. A szülők hatással vannak gyermekeikre, a nagyszülők hatással vannak unokáikra, a tanárok hatással vannak tanítványaikra, a papok, hitoktatók, közösségi vezetők hatással vannak azokra, akik rájuk vannak bízva. De nem szabad azt gondolnunk, hogy egy ember hite vagy hitetlensége mechanikusan öröklődik. Minden embernek megvan a maga szabadsága és személyes felelőssége Isten előtt. A szülők azonban valóban fontos tanúságot tehetnek. Mit hagyunk gyermekeinkre? De van valami, ami még mélyebben meghatározhatja életüket, a hit öröksége. A Teremtés könyvében az 5. fejezetben egy különleges szerkezetet követ, megemlíti az utódok születését, majd az élet hosszát és a halált. A fejezetben újra visszatér a gondolat, és meghalt. Tehát ez a mondat emlékeztet bennünket arra, hogy a bűn által megsebzett emberi történelemben a halál valóság. Az ember élete véges. Bármilyen hosszú is legyen, egyszer elérkezik a földi életnek a vége. Minél többet dolgozol, annál értékesebb vagy. A világ gyakran ezt sugallja, hogy az élet értéke a teljesítményben zajlik. A Isten szeretete pedig nem a földi teljesítményünk alapján mér bennünket. A keresztény remény azt hirdeti, hogy Krisztusban a halál nem az utolsó szó. A végső reménységünk nem a földi élet meghosszabbításában, hanem Istenben van. És most egy mély részhez értünk, mit jelent Sét története a keresztény üdv történetben. Az új szövetségben Lukács evangéliuma Jézus nemzetség tábláját egészen Ádámig vezeti vissza. Sét, Enosz, Kájnán, Mahalael, Jered. Tehát a Sét, Enosz vonal, tehát Jézus nemzetség táblájának része Lukács evangéliumában. De ez nem azt jelenti, hogy Sét és Jézus között minden generációt egyformán és teljes részletességgel ismernénk. A bibliai nemzetség táblák teológiai jelentőségű felsorolások, amelyek Jézusnak az emberi történelemhez és Ádámhoz való kapcsolódását mutatják, és itt jutunk el Jézus Krisztus titkához. Ádám az emberiség kezdetén áll. Az első ember történetében megjelenik a bűn, az engedetlenség.
Jézus Krisztusban azonban Isten fia emberré lesz, és engedelmességével, kereszt halálával és feltámadásával elhozza az üdvösséget. Szent Pál így ír a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezet 22. versében, amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell. A teológiai hagyomány Jézust ezért új Ádámnak nevezi. Az első Ádám az emberi történelem kezdetének alakja. Krisztus az új Ádám, az új teremtés kezdete. Sét nem a megváltó, de az ő története része annak az emberi nemzedéki folyamatnak, amely végül Krisztushoz vezet. És ez a kapcsolat számunkra is örömteli üzenetet hordoz. Isten nem hagyta elveszni az embert. Az üdvösség története Krisztusban teljesedik be. Tehát ahol a halál uralkodott, Krisztus feltámadása az örök élet reményét nyitja meg. Ahol az ember engedetlenné vált, Krisztus engedelmessége megmutatja az Atyához vezető utat. Mit tanít sét a mai embernek? Az első tanítás, hogy a veszteség után is lehet remény. Sét születése egy súlyosan megsebzett család történetébe érkezik. Ez arra emlékeztet, hogy Isten a fájdalmainkban sem hagy el bennünket. A gyász valódi, a veszteség fájdalmas, de a reménynek lehet helye a megtört életben is. A második tanítás, hogy minden élet Isten ajándéka. Sét születését Éva Isten ajándékaként értelmezi. Tanuljunk meg tehát hálát adni az életért. Ne vegyük természetesnek szeretteink jelenlétét. Ne feledjük el megköszönni Istennek azokat a kegyelmeket, amelyeket nap mint nap kapunk. A harmadik, hogy a hitet tovább kell adni. A Szentírás Sét utódai között említi Enoszt, és az Úr nevének segítségű hívásáról beszél. Tehát a hit nem csupán egy személyes kincs. Küldetésünk van a családban és a közösségben. Következő tanítás, a Krisztusban van a végső remény. Tehát Sét története Jézus Krisztushoz vezető bibliai nemzetségi vonal része. A keresztény hit középpontja azonban nem Sét, hanem Jézus Krisztus az üdvözítő. Benne kapunk reményt, bűnbocsánatot és az örök élet ígéretét. Talán ma valaki olyan élethelyzetben hallgatja a műsort, amelyben nagyon nehéz reménykedni, talán elveszített egy szerettét, talán családi konfliktus gyötri, talán úgy érzi, hogy az életében túl sok minden romlott el, talán időskora miatt úgy gondolja, már nem sok mindent tud tenni, talán egyedül él, gyakran érzi magát magányosnak. De Isten számára a te életed is értékes. Isten nem felejtett el, nem közömbös. Nem kell úgy tennie, nem kell úgy tegyél, mintha minden rendben lenne. Menj Istenhez őszintén. Mondd el neki a fájdalmaidat, félelmeidet. Mondd ki neki a háládat, és kérjed, hogy Krisztus kegyelméből kapj erőt a következő lépéshez. Csendesedjünk el, arra hívom a kedves hallgatókat. Ne siessünk, ne gondoljunk arra, mi vár ránk a következő órában. Ne foglalkozzunk a tegnapi hibákkal. Ne akarjunk mindent megoldani egyetlen pillanat alatt. Csak legyünk Isten jelenlétében. Gondoljunk arra, hogy életünk is egy hosszú történet része. Születtünk, növekedtünk, örömöket tapasztaltunk, fájdalmakon mentünk keresztül, talán veszítettünk is. Talán voltak olyan napok, amikor nem értettük, miért történnek velünk bizonyos dolgok. De Isten szeretete nem szűnt meg. Most mondjuk ki magunkban, Uram, köszönöm, hogy életet adtál. Hálát adunk a Szentírás ajándékáért. Köszönjük, hogy az emberi történelemben újra és újra meg tudott mutatni a szeretetedet. Mai műsorunkban, kedves hallgatók, Sétről elmélkedtünk, egy bibliai személyről, akiről a Szentírás nem közöl hosszú életrajzot. Mégis fontos helyet kap a Teremtés könyvében, és neve szerepel Jézus nemzetség táblájában is. Élete arra emlékeztet bennünket, hogy Isten üdvözítő terve az emberi történelemben bontakozik ki. A bűn és a halál valóságos,
de Krisztusban megjelent a megváltás reménye. A veszteség fájdalmas, de Isten kegyelmével lehetőség nyílhat az új kezdetre. Vigyük magunkkal ezt a gondolatot, Uram, segíts, hogy az én életem is a Te szereteted tanúsága legyen. És ha ma valamiért nehéz a szívünk, ne feledjük, Istenhez mindig fordulhatunk. Köszönöm, hogy velem tartottak. Isten áldja meg Önöket, családjukat, szeretteiket és minden hallgatóinkat. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Igazából a napokban jöttem haza Kárpátaljáról, és hát megrázott, amit ott tapasztaltam. Ugye Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsút tartottak Kárpátalján két helyet is, ugye Nevetlen faluba is, hát a központban szintén. És engem kértek fel, hogy szentmisét mutassak be, prédikáljuk. A szentmise elején ugye beültem, jóval a mise előtt beültem gyóntatni, és azt gondolom, nem a gyónási titkokat kotyogom el, de mennyire megrázó, amikor édesanyja, hát hogy mondjam, aggodalmát fejezi ki, hogy a fia kim van a fronton, mind a kettő. Én másik édes az asszony elmondja, hogy férjével ő kocolódik, hát miért? Hát azért, mert 4,5 éve most már lassan be van zárva a második emeleti kétszobás lakásba, és nem mer kijönni. Hogy milyen az, amikor egy nő sírva mondja el, hogy a fronton lévő férjéről már 2 éve nem kapott semmiféle hírt, nem tudja, éle, hal-e. Igen, Kárpátalján az emberek, férfiak 3 választási lehetőségük van. Vagy megszöknek hazulról, ami mind nehezebb és komplikáltabb, veszélyesebb. Vagy elkezdenek bujkálni lakásba, pincébe, itt-ott. De gondoljunk bele, hogy bezárva legyél 4,5 éve mit jelent. Vagy ugye másik az, hogy hát elvisztek katonának frontra. Több történetet is hallottam, de Lévános úr, Jónás atya mondta, hogy volt egy temetése. Igazából a 59 és 8, tehát hogy 2 hónap hiányzott az, hogy 60 éves legyen a férfi, de ugye már több mint 4 éve bujkált, annyira felörölte az idegeit, hogy bizony felakasztotta magát. De bizony olyan történeteket is meséltek el, hogy hát a ilyen bujkáló férfinak annyira fájt a foga, hogy saját fogát kiverte, kitörte, nem mert orvoshoz menni. Volt, akiről azt mondták, hogy szívivel baj volt, és ki is ment az orvoshoz, és mondta, azonnal kórházba kell menni, de hát nem mert elmenni, mert meggyógyítsák, akkor utána egyből viszik a frontra. És végül az ember 2 héttel később meghalt. Rengeteg hasonló, szomorú történetet hallottam. Igazából, hát szomorúbbnál szomorú történetek vannak. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, nem mondjuk azt, hogy hozzánk nem jöhet el a háború. Nem mondjuk azt, hogy hát, ez minket csak mit tudom én, melyik kormány ijeszget, és na, politikai érdekekből mond butaságokat. Kárpátaljai testvéreink is így gondolták egy pár évvel ezelőtt. És aki elkezdett bujkálni, azt gondolta, ezt a pár hetet, hónapot, amíg tart a háború, kibírja, de hát 4 év. Több mint 4 év. És sajnos nem látják az emberek, az ottaniak a végét. Se a Antal püspök úrral is személyesen beszélgettem. Meg hát a magyar pártok vezetőivel is. És mindenki azt mondja, hogy hát, hogy nem tudják, mit az a holnap. Jónás testvér mondta, hogy mostanig mindig azt mondta, hát ne busoljanak menni már, rosszabb nem lehet, azt mondja, de már 2 éve ilyet nem mer mondani, mert igenis minden hónapban rosszabb tud lenni. Az ember lemegy elmeglátogat egy óvodát, és akkor megkérdezik, hogy akarja-e látni már mind én a óvóhelyet, és akkor lemész a pincébe, és ott van egy csomó kicsi bilikes, ágyacskas, ez, az, amaz, mert ugye nem lehet tudni, ha lemegy az ember az óvóhelyre, hogy mennyit kell ott maradjon. És képzeljék el, hogy a gyerekek játszanak az óvodába, és egyszer megszólal a sziréna, és akkor mindenki megy egy sötét, nyírkos pincébe. És vajon mi lesz? Mit hoz a holnap? Igen, imádkoznom kell az áldott békért. Szent Ferenc atyánk, ugye, Uram, tégy engem a békéd eszközévé. És én mit tudok csinálni a világpolitikában? Semmit. De a kis dolgot, amit rám van bízva, hogy a családomban béke legyen, a munkahelyemen béke legyen, az én szívembe, lelkembe béke legyen, ez a nagyra vágyás, ez az állandó elégedetlenkedés. Üzzük el magunktól távol. Mert az embernek a szívében békétlenség van, nincs megelégedve az alakjával, sorsával, társával, munkahelyével. Logikus, hogy ez az elégedetlenkedés, ez mind a hullámokat gerjeszt. És akkor logikus, hogy ezeket az elégedetlenségek kimondott, akarva, akaratlan, tekintettel is a másik felé jelzett, hogy nem vagy megelégedve, vagy nem jó, hogy nem elég jó, hogy nem elég szép, hogy nem elég karcsú, nem elég mit tudom én, csinos. És akkor a másik is logikus, hogy feszültséget gerjeszt. Így tovább. Adná az Isten, hogy tényleg Máriával tudjuk kimondani, én már az Úr szolgáló leánya vagyok. Nem tudom, mit hoz a holnap, nem tudom, mit jelent a Krisztus, Jézus Krisztus mellett igenmondás, de egy dolog biztos, bízok benned, Uram, vezess. És ez a nyugodtság, ez a derű. Még akkor is, ha nagy csütörtök, nagy péntek Golgotájára felvezet az útunk, akkor is meg kell őrizzük lelkünk nyugalmát, derűjét, a békét, az áldott békét. És logikus, hallatnunk kell a hangunkat minden fórumon. Én annyira csodálkozok, hogy ez a mai társadalom olyan könnyedén elfogadja, így van és kész. Hoznak mindenféle beteg törvényeket, nagyfiúk. Azt mondom, hogy igen, keresztények is bátrabban kellene hangokat hallassák, akár egy tömeggyűlésen is, hogy mi ezzel nem értünk egyet, ez szembe megy Isten akaratával. Mi az, hogy nem kérdeznek meg bennünket, népet, és mindenféle döntéseket hoznak fejünk fölött, akár háborús jellegű döntéseket is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, mert az ember élete egy dióhéj. Az ember ott Ukrajnában megy, és ilyen katonatemetőköt lát, lobognak a zászlók, jön a fiatal édesanyja 3-4 éves gyermekével, és a gyerek hozza a maciát, és lerakja az apja sírjára, és szegényke azt se tudja, hogy mi történt. Csak azt látja, az édesapjának az arca ott van egy kövön, mosolyog, fegyverrel a kezébe, körülötte lobognak, minden sírnál van egy-egy ukrán zászló. Nem tudom, mit tud mondani egy ilyen fiatal anya. Saját magának, gyermekének, jövőjével. Persze most így hirtelen sokként éri, de most akkor mi van? Hogy lesz? Kivel neveli fel ezeket a gyerekeket? Ki fog róla gondoskodni? Kap egy nagy plecstit az államtól, egy férje hősi halált hal, azt se tudja hol, azt se tudja, hogy mikor. Adná az Isten tényleg, hogy ettől az egész dologtól megszabaduljunk. És úgy gondolom, a politikusokat mi nagyra vágyásunkkal, igényességünkkel, követeléseinkkel zaklatjuk és kényszerítsük rá olyan döntésekre, amik talán amiket meg lehetne sporolni azzal, hogyha szerényebben élnénk, hogy kirándulni nem a világ túlsó felére mennénk, hanem hát úgy, mint a nagyszüleink. Mennénk egy bakkancsot, és a házunk környékét felfedeznénk. miénk itt a tér, mert mind nőttünk itt fel. Hát hogyha valaki, mit tudom én, a Görög-szigeteken nyaral egyfolytában, meg Tirolba jár sízni, vagy nem tudom, akkor miénk lesz a tér, a Hargit, miénk lesznek az erdőink, a mezőink? Adná az Isten tényleg, hogy szerényebben, egyszerűbben, és nagyobb szeretetben éljünk. Sokan kérdezik, hogy hát, hogyha gazdasági szakember lennék, mit tanácsolok, ugye? Tanévkezdéskor szomorúan látta, hogy mennyire fogynak, apadnak gyereklétszámok az óvodába, az iskolába. Hát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy gyerekbőrbe fektesse ne csak a pénzét, hanem az idejét, a türelmét, a szeretetét. Az megmarad. A Székelyföldön is, Erdélyben is sokfelé látom, hogy fiatalok kutyát, macskát sétáltatnak. Mennyivel nagyobb öröm egy bajba lévő vagyok, egy gyereket befogadni. Számomra most is tanév kezdéskor, ugye ilyenkor az ember azon gondolkozik, hogy tudja a gyerekeiket egy kicsit lelkesíteni, vagy hogy mondjam, tetrekészebbé tenni, hogy bátrabbakká. És kitaláltam, hogy szeptember 1-én, hát menjünk el Csíkszentdomokosról, Csíksomjóra. Hát végül is Mártonáron év van, Mártonáron Csíksomjóra járt iskolába, és még olvastam egy kedves történetet is, hogy ugye akkor egy-négy osztály volt a kötelező, és Márton Áron ugye, hát ötödikbe másodmagával elment Csíksomjóra, Ferences gimnáziumra, főgimnáziumba. És akkor hatodikos korában bizony megunta a tanulást, vagy mit tudom én, valami történt. Ezt nem részletezi a püspök, mert a történetet ő mondta el a kedves nővérnek a halálos ágyán, hogy hát bizony ő hazament gyalog Csíksomjóról, Csíkszentdomokos, 28 kilométer, 30, mi az neki, fiatal embernek, és el is mondta az édesapjának, hát az ő nagy panaszát, bánatát, ugye Ágostonnak hívták Mártonára édesapját, meghallgatta, és adott neki két szép piros almács, egy jó tanácsot. Azt mondta neki, fiam, amit a magyar ember elkezd, az be is fejezi. Elkezdte azt az iskolát, hajrá. És amíg aznap vissza is, hát úgy írja Mártonára, hogy zavartam, hát én mind a gyerekeknek úgy mondta, hogy hát vissza biztatta, bátorította, hogy mindegy, a lényeg az, hogy Márton Áron aznap, hát olyan több mint 50 kilométer gyalogolt, és gondolom, hogy ez mind hozzájárult ahhoz, hogy neki olyan sziklaszilárd jelleme és kemény karakteres egyénisége volt. Igen. Hát mi is elmentünk Domokosra, megnéztük a múzeumot, szeptember 1-én, ezt be is lehet írni a bakancs listába, mert úgy döntöttük, ezentúl minden szeptember 1-én egyet biciklizünk. Na és megnéztük a múzeumot, esett, szakadt kint az eső, jó őszi eső. Na hát, kérdezték a gyerekek, akkor most mi lesz? Hát mondom, hát úgy tűnik, hogy Márton Ágoston bácsi is adott B-tervet Áron fiának, hanem azt mondta, szépen visszamész. Hát mi is most szépen felülünk a biciklire, és elindulunk. Hát ott volt 60-an. Domokosról is sokan jöttek. És bizony útra keltünk. Hát az első gondoltam, hogy na, Isten irgalmas szeretettel megkönyörül rajtunk, de hát bírta a Jóisten idegekkel, úgy látszik, ami esőbe való biciklizésünket, úgy Rákosi körülbelül végigvert az eső. De hogy miért vagyok büszke a gyerekeinkre, hát ugye ott volt egy utánfutóval egy autó, És mondtuk a gyerekeknek, hogy aki nagyon fázik, vagy nem tudom, elfáradt, vagy akármi, rakja fel a biciklit az utánfutóra, üljön be a Dubába, és hát majd Somlyón találkozunk. És olyan jó volt látni, nem, senki nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem na, beültek az autóhoz, szóval felültek a biciklire, és mentünk. Hát ugye a szervezők azért olyan jól megszervezték, hogy Mártonáru idejében nem volt aszfalt, így hát mi is nagyjából aszfaltmentes úton bicikliztünk, hát kerülő út akkor így lett, vagy 40 kilométer, de nem ez volt a legnagyobb baj, hanem az, hogy ez a sáros út, mezei útak feláztak, és bizott a sós mezőn keresztül, meg minden, hát akkor a sár volt, hogy volt, ahol bizony csak taszítani tudtuk a biciklit, mert egyszerűen annyi kerekek, annyi sarat fel magukra vettek, hogy hát azonban nem lehetett biciklizni. Igen. Nagyon nagy élmény volt nekem. És én azt gondolom, hogy gyerekeknek is képes vagy, meg tudod csinálni. Több van benne, mint magadból kinézel. Bátorság, rendület. Anna az Isten, hogy tényleg ilyen, hát mondjam, izgalmas tanévkezdőket szervezzünk a gyermekeinek, hogy valahogy bizonyítsuk be nekik, hogy hát ők többek, ügyesebbek, erősebbek, okosabbak, mint ahogy ők magukról gondolnák. Ilyen román tanügyminiszter mondta, hogy most a napokban, hogy hát a gyerek, ha nem tanul, akkor meg kell buktatni. Hát én meg azt látom, hogy a legnagyobb focisták mellé is, sportolók mellé is edzőt fogadnak, aki lelkesít, bátorít, bíztat. És így érik el az eredményeket. Hát én azt gondolom, a gyerekeket is nógatni kell, lelkesíteni kell. Szép, nemes példákat kell eléjük állítani, de magunk elé is. És akkor biztos, hogy eredményesebb lesz az életünk. Bukaresti parlament állította Márton Áron példaképül elénk. Olvassuk az életét. Olyan gyönyörű mondatai vannak. Ha kijött a börtönből, fel van írva a múzeumban, a falára nagybetűkkel, hogy hát, hogy Isten szeretetének iskolájában voltam. És megtanították ott, hogy igen, megtanultam, hogy hogy kell szeretni más felekezethez, valláshoz, nemzetiséghez tartozó embereket. Milyen jó lenne, hogyha mi is a nehézségeket, a gondokat, akár egy betegséget is, hát a Jóisten iskolájaként fognánk fel, ahol igenis nagyon fontos üzeneteket kellene elsajátítani, megtanulni. Nem csak az iskola padba lehet tanulni. Az élet minden területén. Nekem is új volt ez a mondat, ugye Mártonáron. Hosszú évek után kiszabadul a börtönből, és akkor felmegy a gyulafehérvári székesegyház szószékére, és elmondja, ugyanaz vagyok, aki elmentem. Isten megóvott engemet. És hát ami nagyon tetszett, az, hogy a gyűlölet fészkéből nem hoztam magammal gyűlöletet. Tehát, hogy úgy tudod kijönni egy börtönből, ahol azért, hát hogy mondjam, elég sok nehézség, gond lehet, hogy nem hozott magával gyűlöletet senki iránt a szívében. Milyen jó lenne? Hát ez az áldott békének, azt gondolom, az alapja. Tanuljunk meg úgy menni keresztül a vízen, hogy ne legyünk vizesek. Úgy menni keresztül a gyűlöleten, haragon, az ellenségeskedésen, a pletykákon, meg mindenen, hogy mi ne szennyeződjünk be. Gyerekeknek sokszor elmondtam, hogy nézzék meg a helyi kis patakot. És hogy akarva egy marék, ilyen száraz levelet, rőzsét, töreket dobtam a vízbe. És persze zavaros lett a víz, de a kis patak szalad. És az egyik kanyarnál ezeket a leveleket rakja le, aztán azt is elnyeli, és 3-4 méter múlva, hogy mondták a régiek, amelyik kő 7 kövön keresztül csubban, az már tiszta, az már iható. És valóban, gyerekek, számolták, hétkő, semmi nyoma nem maradt annak, amit mi vízbe beledobtunk. Igen, a kis patak bölcsebb, nem viszi magával, nem sodorja sérelmeket, haragot, gyűlöletet, semmit leteszi, kidobja magából, elnyeli. Milyen jó lenne, azt meg tudnánk tanulni mi is a kispataktól. Képzeljük el, hogy nézhet neki az a kispatak, amelyik mindent, ami beleesett, azt ő vinné, csombolygattá, bolygattá magával, hely alján, hogy néz neki az a patak? Mint egy pöcegödör, nem? Hát nekünk is, ezt meg kell tanuljuk, sérelmeinket, akár jogos, jogtalan bántásokat, engedjük el, dobjuk ki a partra, hogy nyeljük el magunkba örökre. Nekünk dolgunk van, feladatunk van. Gyerekeknek azt is sokszor elmondta, hogy nézzék meg, hogy a kis patak neki csobban egy nagy kőnek, és nem áll meg, hogy ki az a csoda, aki ide rakta ezt a követ. Hol volt az esze? Jel meg Brüsszelbe, és feljelentem, és elégtételt kérek. Nem foglalkozik ilyen dolgokkal a kis patak. Egyet csobban, fölötte, mellette, oldalt, s úgy megy tovább, várja őt a tenger. Testvérem, úgy gondolom, nagyon sokat foglalkozunk a sérelmeinkkel, az előttünk lévő akadályokkal, nehézségekkel, gondokkal. Az ember csak nézi, hogy egy butka beszéltem egy bíróval, hogy mennyi, hát semmiséggel pereskednek az emberek, hogy a másik ezt mondta rólam, hogy megsértett, hogy az emberi méltóságomba beletaposott. És képesek ezért több ítélő, egy bírói találkozóra is elmenni, és akkor leülni, és akkor tanukat hívni, és akkor keresni a maguk, hát semmire való igazát. Milyen jó lenne, testvéreim, hogyha tényleg ezeket a nehézségeket le tudnánk tenni, és előttünk vala évő akadályokat keresztül csobbanva, hát haladjunk Isten akarata szerint, azon az úton, amelyik a mennyországba vezet. Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Nektek adatot, hogy megismerjétek Isten országának titkait. Isten országa nem olyan titok, amelyet az Úr el akar rejteni előlünk, hanem olyan valóság, amelyet mindannyian megérthetünk, ha vágyakozunk utána, és ha nyitva van a szívünk. A hívők és a hitetlenek hasonló nehézségekkel, döntéshelyzetekkel találkoznak. A különbség nem a körülményekben van, hanem abban, hogy ki hogyan látja azokat. Aki Krisztust követi, egyre inkább megtanulja Isten szemével nézni a világot. Megérti, hogy aki megbocsát, az erősebb annál, aki bosszút forral. Az alázat nem gyengeség, hanem erő. Az önátadó szeretet pedig nem veszteség, hanem a legnagyobb győzelem. Ezt pusztán emberi bölcsességgel nem lehet megérteni, felfogni. Nem lehet kiérdemelni, vagy megszerezni. Ezt kegyelemből kapjuk. Ez ajándék. Minél inkább engedjük, hogy Isten formálja a gondolkodásunkat, annál jobban felismerjük országának jelenlétét a mindennapokban. Ezért mondja Jézus: nektek adatot, hogy megismerjétek Isten országának titkait. Minél többet időzöl Isten közelében, annál világosabban érzékeled, hogyan munkálkodik az életedben. Amit mások véletlennek gondolnak, abban te meglátod Isten vezetését. Amit mások értelmetlen szenvedésnek tartanak, abban te felfedezheted a kegyelem munkáját. Nem a sok tudás, hanem a tanítható szív nyitja meg előtted Isten országának titkait. Ezért ma kért a nyitott szív ajándékát a Szentlélektől. Kért, hogy segítsen kilépni zártságodból, közömbösségedből. Kért, hogy mindazt, ami megkeményedett benned, tegye újra élővé, a reménytelenség helyett pedig adjon újra reményt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Máriát.

0: és az igetestélön.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az őként szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
4: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
3: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
4: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
3: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
4: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
3: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből. Neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőinek vallunk téged.
4: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színáli háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk téldre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe is kezének nyája.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: A napfény újból felragyog, csendüljön hála énekünk, dicsérjük Isten nagy nevét, Krisztus kegyelmét, értemét.
1: Mert Krisztus által alkotott nekünk az Isten ét napot, s örök törvénye szabja meg, hogy váltsák egymást szüntelen.
2: Ti hívők biztos fénye vagy, rajtad nem úr az ősi rend. Te nem tűnsz el, ha jön az éj, örök napfényként tündökölsz.
0: Atyánkinek nincs kezdete, add, hogy napunk ma teljesen, Krisztushoz méltó nap legyen, s minket szent lelke töltsön el. Amen. Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Jó dolog az Urat áldani.
3: Énekkel magasztalni nevedet, fölséges.
2: Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet.
3: 10 hurulanton és hárfazenével, citera mellett énekelve.
2: Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed műve láttán örvendezem.
3: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mi mélységesek.
2: Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
3: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők.
2: Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.
3: Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők.
2: Erőt adsz nekem, bikáihoz hasonlót, és fölkentél színtiszta olajjal.
3: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem.
2: Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
3: Az Úrházában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.
2: Gyümölcsöt érlel öreg korában is, termékeny marad, szépen zöldellő.
3: Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat.
2: Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre.
3: Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól. Minden bálványotoktól megtisztítalak.
2: És új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
3: Kőszíveteket elveszem testetekből, és hússzívet adok nektek.
2: Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek.
3: És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és ti lesztek az én népem. Én pedig a ti istenetek leszek.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a szent léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
0: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk. Uram, mi Urunk,
3: a te neved szélese világon, mi csodálatos.
2: Az egeknél felségesebb a te dicsőséged.
3: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót.
2: Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
3: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá?
2: Kevéseltetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
3: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mezővadjait.
2: Az ég madarait, s a tengerhalait, amelyek a tengerősvényeit járják.
3: Uram, mi Úrunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a szent léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk.
4: Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fethetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
3: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegesse.
3: Amikor neked énekel.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
3: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Áldott az Úr, atyáink Istene,
3: mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
2: Erős szabadítót támasztott mi nékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
3: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
2: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
3: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
2: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
3: Ahogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
2: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
3: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
2: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
3: Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
2: Hogy fényt hozon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
3: Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk.
0: Imádjuk Istent, aki fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal.
3: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Urunk Istenünk, mindenek Atya, aki a mai napot megérnünk engedted, add, hogy dicsőségedre Krisztussal töltsük el ezt a napot.
3: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Add, hogy mindig éljen bennünk a hit, a remény és a szeretet, amelyel elárasztottad szívünket.
3: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz.
3: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Fordíts el bennünket minden galátságtól és gonoszságtól, és minden botlástól őrizd meg lépteinket.
3: Hallgass meg minket, Urunk!
0: Mi Atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható örökisten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosítsd meg lelkünket, mert eljöveteled villámként hasít bele a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét. Amírunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal. Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak felkelni. Tedd őket isteni szépsége tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait, és kegyelmeddet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, akik ma önökkel lesznek.
1: Sebestyén Imelda,
2: Szücs Tímea
0: és Ference Mese. Milyen érdekes ez a kombó így most. Hát egyrészt, mert Timi rég nem voltál itt, így élőadásban főleg nem. Másrészt meg... Hát én mostában mind egyedül voltam. Úgyhogy egy kicsit sokan vagyunk most. Jó, ez nem azt jelenti, hogy menjetek haza. De ugye kicsit... Nem tudom, olyan... Azt sem tudom, milyen érzésem van. Szerintem még fáradt vagyok nagyon. Úgyhogy ezzel indulunk most, hogy hogy vagytok ti. Ti is ott voltatok a tegnapi ünnepségünkön itt Kolozsváron. Há, jó fárasztó volt nekem. De attól szép volt, remélem. Ti hogy vagytok?
1: Én jól vagyok, köszönöm. Egy kis fáradtságot én is érzek, de hála van bennem, mert tényleg nagyon szép volt az ünnepség. Én nem kellett annyit szervezkedjek benne, úgyhogy ezt a részét annyira nem értem a hátamon, de hála van bennem, olyan jó itt lenni, és olyan jó volt ezen részt venni, megélni, és pont tegnap belegondoltam, hogy a Mária Rádió 20 éves történetében, a kolozsvári történetében, hogy én is benne vagyok.
0: És benne mennyi is volt neked?
1: Ötödik
0: éve. Aha. Igen. Úgy ahhoz képest nekem is csak 7.
1: Ó. Oh.
0: Úgyhogy...
1: Na, úgyhogy... Most hálás a szívem ezért.
2: Én is jól vagyok, köszönöm. Ugyanúgy csatlakozva hozzátok, egy kis fáradtságot leszámítva, hosszú volt az elmen... nap is, de szép volt, nagyon jó ide visszatérni. Ugye én itt kezdtem Kolozsváron a Mária Rádiós életemet, vagy pályafutásomat. Hát nem is tudom, most így hirtelen, ha vissza kéne számolni, 13 évvel ezelőtt körülbelül, és olyan jó visszatérni, nagyon jó volt együtt lenni a tegnap is, együtt ünnepelni, találkozni a régi arcokkal, a régi önkéntesekkel, akikkel ugye együtt indultunk el ezen az úton itt a kolozsvári stúdió megnyitóján. Még hogyha visszagondolok, még így bennem van, amikor itt kint a stúdió előtt körbe, itt a teraszon ültünk, és ugye zajlott a megnyitó, kórus volt, énekeltünk, együtt voltunk, és jó most így 13 év után újra itt lenni, és újra ünnepelni, és egy picit úgy nosztalgiázni, hogy milyen is volt régen, hogyan is kezdődött az itteni élet, és hát ugye már 13 év, az ember mikor így belegondol, hogy mennyi idő eltelt, de nagyon szép volt a tegnap, jó volt együtt lenni, és hát köszönöm a meglepetést. Azt hiszem, én voltam az, aki nagyon meglepődött a templomba, de hálás vagyok, hogy részesülhetek ennek a közösségnek, ennek a családnak, mert nagyon sokat kaptam az évek múltán, az elmúlt években, és azt hiszem, hogy ezen nem vagyok egyedül, aki szeret itt lenni, és tényleg érzi azt, hogy ebben a családban nagyon jó együtt lenni.
0: Mondod, az elmúlt 13 évet, a múltkor tájt, a kezembe került az a fotó, ami itt készült, itt a stúdió előtt, és hát láttam rajta, még Kovács Sándor főesperest, ugye ő szentelte fel ezt a stúdiót, még anno domini, és olyan megható volt úgy látni, vagy úgy érezni az ő szellemét, mert voltak éppen neki köszönhetjük, hogy van kolozsvári stúdió, és ugye tegnap ugye ezen méláztam, hogy tényleg őt el is felejtettük, még bár megemlíteni is, mert hogy tényleg rajta állt, lettünk, vagy nem lettünk, és eltelt ez a 13 év. Én tényleg nagyon kevés részese voltam ennek, de azért nem semmi. Tényleg belegondolva, hogy a tegnap, ahogy Feri is az elnökünk mondta, ugye, hogy mi vagyunk az egyetlen, akinek 7 stúdiója van. Azért ebben belegondolva, lehet, hogy eddig is tudtam, de így nem mértem fel ennek a súlyát, hogy azért nem semmi, hogy 7 stúdiónk van egy rádiónak. És frekvenciák, és nem tudom, mi néztem, hogy ott pont a Vajna nép érti, hogy miről beszél, kedves Feri. Még sokszor én sem, hogy milyen frekvencia, hol, mi, hol kellett volna. Nagyon érdekes az egész történet, vagy ahonnan indult. Mi volt az a része, pillanata, bármilyen a tegnapi napnak, ami egy kicsit úgy azt éreztette bennetek, hogy ebben a keszekusza bolond világban mégis ott van az a megtartó főerő.
1: Nekem pont így a beszéd alatt fogott meg ez a frekvencia történet, hogy én még nagyon sok mindenkit nem ismerek itt, vagy nagyon sok mindenkit csak láttam, és elkaptam egy-egy mondatot, hogy ki lehet, vagy ki honnan jöhetett, és kik voltak már itt nagyon sok éve. És pont így elgondoltam ezek alatt a történet alatt igazából, hogy mennyi ilyen történetet meghallgatnék, és nem csak a kolozsvári stúdióról, hanem más stúdióról, vagy ahogy így elindult az egész, és lehet, hogy már 5 éve itt vagyok, de még nagyon sok mindent nem tudok.
0: Sose beszélgetünk már... frekvenciákról.
1: És hát történelméről. Úgyhogy igen, most már történelemnek is lehetne mondani. És hogy tényleg, amit elmondott, hogy ez a Jóistennek volt az akarata, vagy hogy a Jóisten működése mennyire benne volt, akár csak ebben a kis frekvenciában is, de gondolom, hogy nem ez az egyetlen történet, hogy így a rádiók között is a Mária Rádió az, ami tényleg a Jóisten által működik, ez nekem annyira megható volt, hogy jött volna, hogy még hallgassam, vagy hogy folytatás, hogy még kíváncsi lennék az ilyen tényleg Isten tapasztalatokra, mert másképp nem tudnám hívni.
0: Hát igen, meg ahogy megtudtuk, hogy hogy ismerkedtek meg a feleségével, meg az az igazság, hogy hát mi is ismerjük Feriéket, hát kezdetek óta. De hogy van egy csomó minden, amit nem tudunk mi sem. És olyan érdekes, hogy így eljön egy ünnep, és akkor valami bennük vagy belőlük is kitör, és meghallunk egy olyan történetet, ami tessék, mi? Igen? Tehát, hogy így néztem, hogy komolyan? Én nem is tudtam. Timi?
2: Igen, azt hiszem, hogy én is pont mondtam a tényleg Ferinek, hogy mondom, te mindig tudsz valami újat mondani, amit én még nem hallottam, amióta mi ismerjük egymást. Ami engem úgy nagyon megfogott, én is nagyon szeretem hallgatni ezeket a történeteket, hogy hogyan is kezdődött, hogyan is indultunk el. De talán Csibor, hogyha szentbeszédében említett történeteket, hogy kinek mit jelent a Mária Rádió, és ugye én is nagyon sokszor hallok ilyen visszajelzéseket, hogy milyen sokat ad nekik a rádió, és hogy megváltoztatta az életüket. És egy-egy ponton ki is folyt a könnyem, hogy most tényleg, tehát hogy mi egyszerű emberek, akik ugye nem ezt tanultuk, mert megmondhatjuk azt, hogy a Mária Rádió munkatársai senki nem tanulta a rádiózást, az újságírást, meg ezeket, hanem tényleg a szűzanya hívott meg minket erre a feladatra, mégis mi mennyit tudunk adni, mennyit tudunk tenni, lehet, hogy egyetlen egy szóval tudunk adni valamit a hallgatónak. És tényleg kifolyt a könnyem, ahogy úgy hallgattam, és én is tudnék említeni ilyeneket. Engem, ami a legjobban megfogott, egyszer valaki mesélte egy idős bácsiról, aki ágyhoz kötött volt, beteg volt, és hát egyedül volt otthon, és valaki mondta neki, hogy hallgassa a Mária Rádiót, és azt mondta, hogy hát ő nem hallgat egy katolikus rádiót, hát ő református, neki nem, ilyesmi nem, és mégiscsak egyszer nyomogatva a tévét, véletlenül oda kapcsolt, és pont egy olyan műsor volt, amiről leragadt, és akkor hallgatta, és akkor úgy maradt, és akkor rózsafűzés, szentmise, és eltelt egy hét, és beszélgetett az ismerősével, és azt mondta, hogy hát, kedves, megváltoztatta az életemet a Mária Rádió, és azt mondta, hogy reformátusként a kedvenc műsora a rózsafűzér lett, mert érezte azt, hogy neki mennyit adott az ima, és mindazok a szavak, amiket hallott a rádióban. És ilyenkor gondolkozunk el azon, hogy nem tudjuk, mit mondunk. Lehet, hogy pont most ez a mondat, hogy Jóisten szeret minket, és tényleg a rádión keresztül egyek lehetünk, megváltoztatja valakinek az életet. Ugye Tibor atya is azt mondta, hogy nem tudjuk, hogy kinek adunk a szavainkkal. Tehát engem ez hatott meg a legjobban, minden alkalommal úgy meghat, hogy mi egyszerű emberek milyen sokat tudunk adni. Egyáltalán azzal, hogy rászánjuk az időnket, ott vagyunk, és türelemmel próbálunk lenni a hallgatók felé, ami ugye olykor nem könnyű, de mégis mennyire fontos ez, hogy tényleg a szeretetünket tudjuk adni így a mikrofonok mögül.
0: Mondod, olykor nem könnyű, és én mosolygok magamas, olykor nem is megy. Igen, nem is könnyű, de nem is megy. Főleg, mikor az ember fáradt, vagy így sokadik után már érzi, hogy na nem, már megint ne. De hogy igen, de hogy valahogy mégis valami jön, ami miatt újra folytatjuk, vagy nem tudom miért, folytatjuk. Biztos, hogy nem véletlenül folytatjuk. Ennek is megvan a maga hozadéka. Nem is tudom, mit kérdezzek. Így visszagondolok, hogy az elmúlt években, vagy akár amióta így rádiózunk, vagy amióta itt vagyunk, vagy akár így ünneplünk most, ugye ebben az évben különösképpen is, mert hogy minden stúdiót megünneplünk a maga módján, maga helyszínén, és a maga vendég szeretetén keresztül nekem az a döbbenet, vagy szerintem ez egy óriási kegyelem, én nem voltam sajnos a többi, mert nem tudtam elmenni sosem, de hogy én itt a sajátomban meg azt tapasztaltam meg, hogy ilyen alkalom akkor a közösség hogy össze tud fogni, vagy mennyire össze tud tartani egy közösséget egy rendezvény. Egy olyan rendezvény, ami a miénk. De emlékszem, jöttek a nénik, és kérdezték, hogy hát mi vagyunk a házigazdák, hát mit csináljunk, hát valamit kell csinálni, vagy másképp milyen az. Hogy tényleg ez a mellénkállás, ez a közösségi dimenzió, ami így tényleg egészé kovácsolja azt, hogy csak hallgatják, vagy hallgatjuk a rádiót, beszélnek, vagy beszélünk benne, de hogy vannak ezek a nagy rendezvények, amikor így meg tényleg mindenki összefog, és sokszor tényleg olyan emberek is, akik nem is gondoltad volna, hogy valami közük volt valaha a rádióhoz, de felhívnak, és azt mondják, hogy szerusz, segíthetünk valamiben. Vagy a tegnap ott volt egy idős néni, sajnos én szaladgáltam, meg nem tudom mi, én sose találkoztam ezzel a nénivel. Egy kis, nagyon-nagyon idős néni kis botjával eljött a rendezvényre. És kereste Tibor atyát, kereste engem, és nem tudom mi is. Néztem, hogy hát én ezt a nénit meg sem ismerem, ha most nincs ez a rendezvény. Tehát, hogy mennyi kapcsolódást, meg kapcsolatot összehoz egy ilyen, szerintem ez olyan szép, vagy úgy ebben ez úgy nagyon megérintő. Nyugodtan, bármi gondolatotok van, most nincs kérdésem, csak gondolatok.
2: Én is azt érzem, hogy ezek a találkozók mennyire fontosak. Ugye én sikerült eljussak a többi helyszínekre is, és olyan jó volt találkozni a hangokkal, mondjuk így, hogy amikor hallod ugye a rádión keresztül az embert, és olyan jó volt látni a hallgatókban azt az örömöt, hogy na végre nem csak a hangot hallják, hanem találkoznak a személlyel is, és együtt vagyunk, és beszélgetünk, és ott voltunk, idegen emberek jöttek oda, és ölelgettek, és néztem, hogy oké, most jó, ölelkezzünk, mert nincsen ezzel semmi gond, én szeretek ölelkezni. Csak hogy milyen jó az, hogy Timikát végre megismerem, hát végre látom. Tehát, ahogyan te is mondtad, nagyon jók ezek a dolgok, hogy vannak ilyen rendezvények, ahol lehetőség van a személyes találkozásokra is, ahol ugye együtt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk, találkozhatunk, és én bízom benne, hogy lesz még alkalmunk, ugye majd a következő ilyen közös találkozónk majd Szatmáron lesz. Hát már nagyon várjuk mi is, hogy akkor ott is találkozhassunk, és én bízom abban, hogy sokan leszünk majd együtt. November 27. Biztatjuk a hallgatókat, hogy írják fel a naptárba, főleg a Szatmár környékieket, akik ugye a szatmári stúdiónkhoz tartoznak főképpen, hogy akkor írják be ezt a napot, ezt a dátumot, hogy tényleg majd ott sokan lehessünk együtt.
0: Hát ezt inkább ne írják be, mert lehet addig még változik valami. Náluk sose lehet tudni, úgyhogy... De attól igen, ez az utolsó mondhatni így a stúdiók közötti ünneplés sorozatban. Azt hiszem, ugye? Igen, az ott már az utolsó. Úgyhogy lassan a végére érünk. Remélem, hogy a következő csak 10 év múlva lesz. Na jó, viccet félretéve. Azért igen, tudjuk mi itt belső körben, hogy milyen sok mindennel jár egy ilyennek a megszervezés, és az ember mennyi mindenre kell figyeljen, hogy felételne felejtse, de úgy is elfelejti, hogyha azt mondják, hogy az embernek nincs agya, akkor legyen notesze. Hát nekem is volt, csak így is voltak még olyan helyzetek, hogy igen, néztem, hogy oké, mese, ezt kellett volna tudni. Jó, mindegy. Lejárt.
1: Nekem az jutott eszembe, az előbb volt említve, hogy itt nem igazán vannak olyan végzettségűek, akik tényleg ezt tanulták volna, és hogy az emberek mennyire szívből jönnek ide meg meghívásra, hogy szerintem ettől is olyan közösség ez egész rádió úgy összességében, nem csak amikor ilyen nagy rendezvény van, hanem alapvetően, hogyha mi társaságunkra gondolok, vagy azokra az emberekre, akikkel itt együtt voltam ebben az 5 évben. Uh-huh. És Képzeljék el, hogy minden évben van egy olyan napom, vagy hetem, attól függ, hogy mennyi időm van, amikor átnézem az év összes képét, és előhivatom albumba. Wow. A legfontosabbakat, vagy amiket szeretnék albumba, mert azért minden nem lehet, amennyi képet mostanában készítünk. És ilyenkor át szoktam nézni, és akkor felírom a dátumot ezekre, és szombat reggelenként is szoktunk itt képeket készíteni.
0: Tényleg már is elkészítettük.
1: Igen. És ezeket is lementegettem, és most augusztus végén is volt egy ilyen hetem, amikor ezeket lementegettem, előhívattam, és akkor ezeket így átpörgettem, és így belegondoltam abba, hogy annyi minden történt, csak az elmúlt egy évben is, csak velem, és vagy velünk itt a Kolozsvári Társasággal, és hogy olyan szívesen átélném ezeket a pillanatokat, csak egy kicsit, vagy még egy kicsit, vagy magát a hangulatot, azt a sok nevetést, azt a sok reggeli ébredést, a kávézásokat, a beszélgetéseket, és úgy az egész közösséget, olyan otthonos számomra, hogy ezt az otthonos érzését annyira keresem, vagy így nézve a képeket, olyan jó, hogy így ezek jutnak eszembe.
0: A bakik nem jutnak eszedbe?
1: Hogyne, velük együtt, szóval, hogy a nevetésben az is benne van, hogy...
0: Milyeneket zsolosváztunk egy adott pontot.
1: Szóval a nevetés az a jó kedv, a fáradtság, a hibák, a minden... Hát jó, hogyha mindenre tudunk nevetni.
0: Erről szerintem. Akkor ez lett volna a következő kérdésem amúgy, hogy fel tudtok-e az eddigi pályafutásotok során idézni ilyen történeteket, amikor így ilyen nagyon vicces helyzetekbe kerültetek a rádióban. Vagy valami vicces mondat, ami így megmarad bennetek, és így mind esztetekbe jut. Na, egy kicsit vidítsuk fel a hallgatókat. Ma reggel. Timi?
2: Mind gondolkozok, de hirtelen így, pedig voltak ilyen extra vicces helyzetek. Talán egy, ami úgy nagyon megmaradt, hát itt voltam még Kolozsváron is egy, azt hiszem, egy reggeli műsor volt, és mondtuk a Zsolozsmát, és volt egy olyan mondat benne, hogy a juhok az aklokból kifogynak. És hirtelen azt pattant, de arra emlékszem, hogy élő műsor volt, és azt mondták itt a lányok, hogy a juhok az ablakból kifogynak. Éreztük, hogy nem tudjuk befejezni a Zsolozsmát, és hogy nem tudjuk, hogy hogyan jutunk el a végére, mert mindenkit folytogatott a röhögés. Tehát, hogy tényleg vannak ilyen helyzetek, amikor úgy nem tudod visszafogni magad, és tehát, hogy vannak ilyen extra dolgok, amikor úgy elrontod, úgy valamit félrebeszélsz. Én is szoktam ilyen félrebeszélni, és akkor mindig röhögök magamon, hogy jaj Istenem, milyen hülyeséget beszéltél. De hogy szerintem ettől vagyunk mi egyediek, hogy nem szégyeljük a hibáinkat, hanem felmerjük őket vállalni. Hát néha én is olyan butaságokat olvasok, hogy nézem, hogy hogy tudtam ezt így összeakadni a nyelvem, de hogy ebből látszik az, hogy nem egy mű valamit hallanak a hallgatók, hanem tényleg itt vagyunk, élőben vagyunk, és igen, hibázunk, és vállaljuk a hibáinkat, és pont ettől szép ez az egész rádiós élet, hogy nem feltétlenül törekszünk arra, hogy tökéletesek legyünk, hanem hogy valamit adjunk, és úgy adjuk, amilyenek mi vagyunk.
0: Lehet, meséltem nektek a pályám kezdetén, mikor elkezdtem dolgozni. Minden üzenetet felolvastam, ami bejött. Nem tudtam, hogy nem kell. És beérkezett egy ilyen üzenet, többek között nagyon sok vicces, de egy ilyen volt, hogy imád kérek a festett hajamért. És így elgondolkoztam, de felolvastam nagyon komolyan, és utána elgondolkodtam, hogy hát de várjál, ez most valami hülyeség, ezt én mire olvastam fel. Vagy írta a másik, gondolom félreküldte, nem nekünk akarta, hogy Jucika hozd át a hajszárítót, és ezt is felolvastam. Én mindent felolvastam, amit tudtam, hogy nem kell mindent felolvasni. Hát volt egy csomó vicc, igen. Imelda?
1: Ezeket érdemes volt leírni.
0: Igen, ott az aranyköpéses füzetem egyébként, abba szoktam jelezni. Lehet majd 30 éves évfordulóra kiadunk egy kicsi könyvet. Ilyen aranyköpések, rádiós aranyköpésekkel.
1: Az a baj, hogy a legtöbbre nem emlékszem. Azt tudom, hogy nagyon kevés olyan adás volt, amikor nem kacagtuk el magunkat, mert ilyenkor, amikor nem kéne, akkor még jobban jön a nevetés.
0: Igen.
1: És amikor így nagyon próbálunk figyelni, akkor még csak azért sem, és akkor az még inkább a jókedvet generálja. Úgyhogy ilyen zsolozsmában való megakadások, vagy ilyen reggeli fáradtságos pillanatok vannak, meg...
0: Egy csomó plusz amen.
1: Igen, ez nekem is eszembe jutott. Vagy az is eszembe jut, amikor, vagy így látva az arcokat, akik így körülöttünk vannak, vagy körülöttem vannak, hogy például Johanna nagyon olyan, hogy ő nagyon tudja palástolni azt, hogy kell nevessen.
0: Igen.
1: Ő egyik percre a másikra felveszi a komolyságos arcát, és akkor mindenkinek csorog a könnye a nevetéstől, és már az is olyan vicces, ahogy ő próbál komoly lenni. De na, ő például egy olyan ember, akinek nem érződik a hangján, hogy most valami vicces történik. De már az is nagyon vicces, hogy éppen mindenki nevet, és ő próbálja menteni a helyzetet. Ha már a zsolozsmánál tartottunk, eszembe jutott egy mondat, ami valahogy úgy hangzott, hogy én az Úr ölök. És azt hangzott el helyette, hogy én az Úr üdök.
0: Igen. Hát végül is, az is jó. Hát, csak nem az volt a szöveg. Igen, sokszor átírtuk a zsolozsma szövegét, azt hiszem. Azért. Vagy a kedvenc sztoring, ezt muszáj elmondjam, na, a reggeli műsorba. Hát szerintem végig kacogtuk az egészet. És gondoltuk, hogy a kedves hallgatókat bekapcsoljuk. Szóljanak néhány szót a témához. És egy kedves néni betelefonált, és azt mondta, hogy haló, haló, Mária Rádió. Csak azt akarom mondani, hogy legyenek kicsit komolyabbak. Ez úgy megmaradt. És voltak még ilyenek, és nyilván igaza is volt valahol, mert tényleg nem tudom, mi jutott belénk aznap reggel, de hogy egyszerűen nem bírtuk abba hagyni a kacagást. Tehát elejétől végig csak kacagtunk. Ugye valahol jogos volt a felvetés, csak úgy azóta annyit, mint idézzük, mert a jó lesően gondolunk vissza, tehát nem sértődve vagy valami, hanem hogy tényleg ilyen jó leső pillanatként. Igen. De nem tudtunk komolyabbak lenni, sajnos azóta sem, megpróbáltuk akkor is, de azt hiszem 5 percig, ha ment, aztán már folytattuk a komolytalansággal. De hogy tudjátok meg, hogy ez az, amit ugye a hallgatók is visszajeleznek, hogy azért szeretik ők ezt a szombat reggelt, mert olyan vidámok vagyunk, és olyan jó velünk ébredni, és jól érzik magukat, kicsit kihúzzuk a nyomorúságból, szerintem ez kell. Annyi szép szöveget, lelki szöveget, mindent hallgatnak egész nap a rádióba. Kell szerintem legyen egy olyan mozzanat, amikor azt mondják, hogy na most én együtt nevetek a lányokkal, mert bakisztak a zsolozsmával, vagy mert nem tudom mi, vagy de jó kedvük van, és én is kicsit felvidulok. Szerintem másképp innen reggel.
1: Igen, pont tegnap este is egy pár emberrel beszélgetve kiderült, hogy én vagyok a kacagós lányok egyike. És kérték, hogy nem kacagok egyet, mondtam, hogy hát a szombat reggel valahogy különösen jól megy, de ez csak úgy nem megy csettintésre.
0: Ja, ott kellett a kacagjál nekik.
1: Igen, hogy hallják élőben is a kacagást.
2: Most is élőben hallják.
0: Jaj, na jó lányok, lassan le kell zárjuk ezt a mai adást, ahogy látom. Hát mielőtt elbúcsúzunk még, elmondok egy rövid műsorismertetőt. 8 órától dalfakasztót hallhatnak Simó Zsuzsával, majd Napraforgó című műsorunkkal várja önöket Szűcs Tímea. 9 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, 10 órától pedig Iránytű című műsort hallhatnak Pál Feri atyával. 11 órakor kapcsolunk a nagyváradi székesegyházba, ahonnan papszentelést közvetítünk, tehát ez 11 órától lesz. Ezt követi a napközi ima óra, majd a szeretetnánk rózsafűzér 1 órakor, utána békéért is imádkozunk, majd a zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várjuk önöket. Ma délután 5 órától Mária áhítatot közvetítünk Kovásznáról. Holnap vasárnap délelőtt 10 órakor közvetítünk Szentmisét a nagyváradi Katalin telepi templomból, mely egyben primícia is, ugyanakkor délután 4 órakor Bihar keresztesről, ahonnan búcsút közvetítünk majd. Tehát holnap 10 órától és 4 órától lesz Szentmise. Köszi lányok, hogy itt voltatok ezen a mai szombat reggelen a fáradtság ellenére is. Remélem, hogy egy kicsit a hallgatókat jó kedvre terítettük. Gyertek még! Azért mondom mindkettőtöknek, hogy gyertek még, mert effektív egyikőtök sem él már Kolozsváron, de attól szeretettel várlak, s hívlak vissza, bármikor is jöztök erre.
1: Én jövök még, ígérem.
0: Remélem. Timi, te is?
2: Igyekszem jönni még.
0: Akik majd nekem voltak?
1: Sebessén Imelda,
2: Szücs Timea
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dalfakasztó.
1: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
2: Simó Zsuzsa műsora.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit, ma is egy jókedvű éneklésre hívjuk Önöket. De előbb egy-két verssel köszöntjük az őszt.
3: Orgoványi Anikó őszi színek. Őszapóka előveszi festővásznat ecsetét, színesíti a lombokat, ebben leli a kedvét. Minden zöld volt még a nyáron, most topszódik ezer szín, sárga, narancs, barna, bordó, bíborvörös, élénk, pír. Arany a dió levele, halvány sárga a kőr is, ízik már a galagonya, lángol a vadszülő is. Őszapóka elégedett, elkészült a színes kép, így pompázik, míg szél úrfi, mindent szépen le nem tép.
4: Kányádi Sándor, bandukol az őszínap. Bandukol az őszi nap, s megáll minden fánál. Bandukol és elidőz minden iskolánál. Meg-megáll és elidőz, mire is kíváncsi? Vajon ez a szelidősz nap tanító bácsi? Meg akarja tudni, rendesek-e, jók-e, akik nála nyaraltak, nincs köztük kópé. Nem bújt-e a pad alá az a virgonc pista, s vajon az a bandikó most is olyan lusta? S följegyzi, ha rosszat lát, fölbizony barátom, s megégeti orrukat majd a jövő nyáron.
5: Csanádi Imre, őszköszöntő. Száj-száj ökörnyel, jön az ősz, megy a nyár. Megy a nyár a nevetés, komolykodva jön az ősz. Csillámló derek,

0: szememet. Na így szól a dal, tanuljuk meg soronként most szépen. Sárga dinnye, görög dinnye, héjastól.
1: Sárga dinnye, görög dinnye, héjastól.
0: Éneklem még egyszer. Sárga dinnye, görög dinnye, héjastól.
1: Sárga dinnye, görög dinnye, héjastól.
0: Együtt még egyszer.

ismétlem még egyszer a harmadik sorát. Ha haragszik, haragudjon magára. Most együtt.

0: Folytassuk egy-két verssel, jó?
1: Osvát Elsébet, Ribillió. Ez aztán a Ribillió, lepottyant egy rakásdió. Hogy lepottyant, összekoccant. Összekoccant, nagyot koppant. A tolvajszél járt a kertben, láthatatlan köpönyekben. A diófát megtépázta, megtépázta, megdézsmálta. Aztán eltűnt, mint a pára, köd előtte, köd utána.
0: Zigány Árpád, melyikkel? Alma körte két kosárban, melyikkel neked? Válasz, hogy a körtét vagy az almát szereted.
2: Ha már szabad választanom, édes jóanyám, a körtét is, az almát is kiválasztanám.
1: Galambos Bernadett, öreg szél. Ablakomból hallgatom, az öreg szél mesél, elmondja, hogy hogyan sírri 100 000 levél. Szeretnének még maradni ott az ákegyen, de ez a szél pajkos öreg csak-csak nem pihen. Azt susogja a fák felett, itt bent hallgatom, hamarosan itt lesz a tél, hideg lesz nagyon. Minden levél bújjon össze, avar puha ágy, melegítse a fák alját, mint a jó anyák. Ablakomból hallgatom, hogyan fúj a szél, fáj a szívem, szomorkodik, lassan itt a tél.
0: Na még csak nincs itt a tél, mert épp a szőlőnek van a beérés ideje, úgyhogy a szüleitek már tudják milyen, amikor a mustból jó bor terem, most mi is erről fogunk énekelni.

Lala. Na, ezt megtanuljuk soronként, de hátulról kezdjük a dildó dalalát egyszer, jó? Hallgass meg, éneklem, és vissza fogod fújni. Dildul, dallala, hogy van ez? Dildul.

0: Balla. Mielőtt összefoglalnánk mindkét énekünket, van még két búcsúversünk.
1: Tasnádi Varga Éva, itt van az ősz. Piros már a csipkebogyó, tetején ül egy kismanó. Hűvös szél fújja a nyakába, les a szélre, les a fákra. Megjött az ősz, sugja halkan, nyuszi bujkál a bukorba. Aludni ment most gyíkanyó, egyet, kettőt szólt a rigó. Róka fiú is elbújtak, ködösek már, mint az utak. Elmúlt a nyár, szól a manó, hajlik leng a csipkebogyó.
2: Orgoványi Anikó, vackolós. Nézzétek csak, gyerekek, peregnek a levelek, mint a lepke szál virágra, úgy peregnek földre sárba. Ki erdőbe, ki mezőre, ki a nedves puha földre. Lesz belőle takaró, süninek meleg kuckó. Bebújik télire, nem fázik majd a füle. Túl sokat nem vacakol, álmodik a tavaszról.
0: Rendben, akkor kezdjük az utolsó énekünkkel, és aztán majd a legelsővel fejezzük be, jó?

0: Köszönjük a Héva zenekarnak, hogy ma is kísért minket, és búcsúznak önöktől a kis dalfakasztók is.
1: Lőrinc Fanni,
2: Nagy Bálint,
3: Dénes Ábel,
4: Horváth József,
5: Simó Ákos,
6: Dénes Gáspár,
7: Nagy Gergő,
8: Horváth Jenő,
9: Tamás Ágata Lilla,
10: Simó Hanna,
11: Dobaj Kincső,
12: Dénes Luca,
13: Orbán Bakágata,
14: Piroska Hájpel Kata,
15: Pite Anna.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
16: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
17: Simó Zsuzsa műsorát hallották.

0: Uram, szomjas vagyok szavakra, amelyek gyógyítanak. Szomjas vagyok tekintetekre, amelyek simogatnak. Szomjas vagyok gesztusokra, amelyek jelzik, elfogadnak. Szomjas vagyok emberekre, akikkel őszinte kapcsolatot teremthetek. Szomjas vagyok hitre, amely eleve nem buzog bennem. Szomjas vagyok reményre, amely a kilátástalannak tűnő helyzetekben is éltet. Szomjas vagyok szeretetre, amely nélkül élni nem tudok. Ha ezt a sokrétű szomjúságot sikerül magamban csillapítanom, akkor élek. Akkor kivirágzom, és akkor beteljesítem hivatásom. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. A Napraforgó műsorunk veszi kezdetét, és azért olvastam önöknek az elején fel ezt a néhány gondolatot Imre atyától, mert egy picit arról fogunk beszélgetni a mai műsorban, hogy mennyire fontos is a közösség, az emberek, akik körülvesznek, egy csapat, ahova tartozhatok, ahol eltölthetem az időmet, ahol egy picit megnyugodhatok, és talán a mai világban nagyon is fontosak ezek a dolgok, mert ugye azt látjuk, hogy a technikai világ az nagyon elvonza talán a fiatalokat, az embereket a közösségtől, és nem tudnak épülni. Tyukadi Bea önkéntesen van itt velem a mai műsorban, egy picit erről fogunk beszélgetni. Én köszönöm szépen, Bea, hogy itt vagy, és hogy akkor ebben a néhány percben, ebben a közel 20-25 percben együtt lehetünk, és egy picit meghányjuk, vetjük ezt a témát. Ugye te fiatalok körében dolgozol, és sok programot szerveztek a fiataloknak. Ugye én így mondtam az elején, hogy ez a technika világa, én úgy érzem, hogy nagyon bevonza a fiatalokat, és hogy valahogy a fiataloknak már nem hogy idejük, de kedvük nincs arra, hogy most kimenjenek, mert hát ott a számítógép az érdekesebb. Te hogyan látod, hogyan kell a mai világban a fiataloknak programot szervezni ahhoz, hogy meg is fogd őket ezzel, és hogy ki tudjad mozdítani ebből a kis zónából, amiben ők úgy bele vannak ülve?
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és nagyon örülök ennek a témának, amit Timivel együtt választottunk, és úgy érzem, hogy nagyon aktuális ez a téma, lehet, hogy nem is csak a fiatalok világában, hanem úgy összben talán mindannyian érezzük, hogy az utóbbi időben egyre nehezebb kimozdulni, egyre nehezebb esetleg valamilyen programra benevezni, időt adni, elmenni. Valahogy néha talán azt érezzük, hogy ilyen nehézkesebbek vagyunk, és ez akkor is van ez az érzés, hogyha talán érdekel a program, vagy vonzónak tartom, de maga ez, hogy ezért áldozatot is kell hozni, talán ez sokkal nehezebb, vagy sokkal nehezebb megtenni. És ebben valóban van egy ilyen is, hogy talán egyszerűbb, kényelmesebb megoldások is vannak, vagy léteznek, és hogyha van is igényünk, ugye Tenfli Imre atyának ugye sorai nagyon ideillőek, amit Timi a kezdetén felolvasott a műsornak, hogy bennünk van az igény, és hogy szomjazunk dolgokra. Van, amikor ezt a szomjúságot próbáljuk csillapítani, úgy, hogy talán keresünk valamiket az interneten, amit megnézhetünk, meghallgathatunk, de mindig érezzük, hogy ez nem ugyanolyan, és nem ad annyit, mint amikor rászánjuk az időt a kimozdulásra, amikor találkozunk, amikor biztató szavakat személyesen kapunk, amikor van egy közös élményünk, amikor látjuk a természetet, és ott nézhetünk, és szívhatjuk a friss levegőt. Tehát, hogy ezeket az alkalmakat, az internetnek a világa, a szoba kényelme, az nem tudja megadni. És a fiataloknál is azt látom, hogy ez a rászánt idő az, ami olyan nehézkesebb, hogy ezt olyan, mintha újra kellene tanulni. És néha felállítani a fontossági sorrendet, hogy mi is a fontos, és hogy az, amit esetleg én adhatok, vagy befektetek, vagy vállalok, az sokkal többet fog nekem nyújtani, és maradandó lesz, tovább visz, erősít, és hogy érdemes erre időt, energiát adni, akkor is, hogyha kicsit nehezebb az elindulás, nehezebbek az első lépések.
0: Így van, nagyon jó hallgatni, ahogy mondod, hogy mennyire fontos, hogy legyen valami, amivel meg tudom fogni azt a fiatalt, és akkor most tényleg beszéljünk inkább a fiatalokról, mert őket ugye nehezebb kimozdítani. Egy picit így visszagondolok az én fiatalabb koromra, akkor én is ilyen nagyon begubózott ember voltam, mondjuk engem nem úgy az internet vonzott, hanem talán úgy féltem elindulni a közösségbe, mert valahogy azt éreztették velem sokszor a múltban, hogy nekem másnak kell lenni ahhoz, hogy én ahhoz a közösséghez tartozhassak. És emlékszem, hogy úgy nagyrészt Kolozsváron tört meg ez a jég, amikor ugye az egyetemi lelkészségre kezdtem eljárni, és az a tapasztalat, ami úgy nagyon megfogott, hogy senki nem akart megváltoztatni. Tehát mindenki úgy szeretett, és olyannak szeretett, amilyen én voltam, amit én tudtam adni magamból, és úgy bevonzott ez a helyzet, és nagyon szerettem oda járni, tehát mind azt éreztem, hogy tényleg egy családban vagyunk, ahol eltöltheted az időt, és ahol fiatalokkal, veled egykorúakkal lehetsz együtt, és tehettek valamit, amivel másoknak örömet tudtok szerezni, vagy egyáltalán csak együtt lehettek, vagy akár egy bármilyen közösség. Az egyetemre is ugye jóban voltunk a kollégákkal, szerettünk együtt elmenni ide-oda, amikor időnk engedte egy páran, mert olyan jó volt együtt lenni. Vagy akár eljárni egy-egy színházba, egy-egy olyan helyre, ami tényleg megint kimozdít ebből a komfortzónádból. Vagy találni egy olyan közösséget, ahol jól érzed magad. Ahol érzed a szeretetet, meg érzed azt, hogy jó ott lenni. Most mondhatnám például, én jártam kórusba Kolozsváron, és véletlenül csöppentem bele, vagyis hát nagyon régi vágyam volt, és mindig valami visszatartott, amire azt mondtam, hogy ó, nekem nincs rá időm. De tényleg ez volt, hogy elég nehéz és kemény volt nálunk az egyetemen az órarend, és mondtam, hogy ó, hát ez már nem fér bele. De mégis mesterén, amikor így lejárt a nehezebb időszak, azt mondtam, hogy na, de végül is miért ne? Miért ne próbálhatnám meg, vagy miért ne csatlakozhatnék? És emlékszem, hogy a kolozsvári tartózkodásom legszebb évei voltak a visszhangkórussal, mert tényleg egy közösség voltunk, ahova az ember vágyott, vagy várta már a hétfőt, meg a csütörtököt, amikor megyünk és próbálunk, és együtt vagyunk. És nagyon sok hálával tartozom ott is mindenkinek, mert annyira tudtuk szeretni egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Így volt a lelkészségen is, és lehet, hogy az én hibámból, vagy az én hozzáállásomból kiindulva, lehet, hogy más fiatal is ezt érzi, hogy de engem ott nem fognak szeretni. És lehet, hogy ez is egy akadálya annak, hogy nem mer elindulni egy ilyen közösségbe. Holott én mindig azt mondom, hogy az elindulás nehéz, mert utána tényleg megérzi azt az ember, legalábbis én megéreztem azt, hogy igenis fontos az, hogy legyen egy hely, ahova tartozol, vagy ahova elmehetsz, ahol egy picit félretéve a hétköznapi problémákat, egy picit úgy közösségbe tudsz lenni, és tudsz adni valamit másnak, vagy csak úgy egymásnak tudtok adni.
1: Nagyon fontos dolgokat emeltél ki, Timi, hogy igen, az elindulás meg az első lépés nehéz, és főleg azoknak nehéz, ahogy én látom, akiknek esetleg nincsenek olyan barátaik, akik ilyen jó példával járnak elől, vagy hogy meghívják valahova, vagy elviszik, tehát hogy együtt menjenek. Azoknak sokkal könnyebb, akiknek esetleg a barátai már tartoznak ilyen közösségben, vagy jártak egy-egy programra, és akkor vele együtt jön. Az mindig nagy segítség. Akinek ezeket a lépéseket egyedül kell megtenni, nekik sokkal nehezebb dönteni, és lehet, hogy először nem is, ha még vonzó is a felkínált lehetőség vagy program, nem biztos, hogy megteszi ezt az első lépést, és hogy sokkal könnyebb akkor is dönteni, és rászállni az időt, hogyha valakinek van egy jó élménye. Tehát, hogy már megtapasztalta, hogy milyen az, amikor elfogadnak, amikor otthon érzem magam, amikor tetszik az, amit közösen csinálunk, amikor feltöltődöm, megerősítéseket kapok, biztatásokat kapok. Azt látom a programjainkon, hogy a fiatalok közül azok, akik ezt megtapasztalták, legalább egy alkalommal, legyen az egy hétvége, egy tábor, egy találkozó, ők mindig lelkesebben jönnek és jelentkeznek, és másokat is biztatnak. Úgyhogy ezekre a programokra valójában, tehát többen így érkeznek, hogy a barátaik, a plébániai közösségüknek a tagjai úgy vonzák őket, hívják őket. És mindig ilyen örömmel állapítom meg, hogy első nap, amikor találkozunk, és még többen ilyen félénken mondanak magukról valamit, vagy ilyen zárkózottabbak, hogy a néhány óra alatt, így a program végére mosolygósak, nyíltak, lelkesek, és hogy ezt az úgynevezett átváltozást, vagy fordulatot nagyon jó látni. Azt is látom, hogy ezt sokszor nem mi csináljuk, aki a programnak a szervezői vagyunk. Tehát mi kínálunk lehetőséget, meg alkalmat rá, meg megteremtjük úgy a helyet, de hogy nagyon sokat azok adnak hozzá, akik jelen vannak, akik egykorúak azzal a fiatallal, hasonló cipőbe járnak, hasonló nehézségekkel és tapasztalatokkal, és amikor ezeket megosztják, akkor ez nagy-nagy megerősítést adhat. Mindig a programjainknak a sikere, az nem csak azon múlik, hogy mi mit találtunk ki, hanem a nagy része azon múlik, hogy milyen a közösség, milyenek a többiek, és hogy ez az elfogadás, ez nagyon nagy ajándék.
0: Ez így van, ahogy te is mondod, én is mindig azt láttam, hogy nagyon fontos a hozzáállás is, hogy én hogyan állok hozzá az a programhoz, de tényleg nagyon fontos az elfogadás, ahogy te is kiemeled, hogy el tudjuk fogadni egymást. Mert szerintem ezen múlik minden, hogy én mennyire tudom szeretni a másikat, mert nekem vannak rengeteg negatív tapasztalatom van, amikor úgy benne voltál egy közösségbe, de valahogy olyan kívülállónak érezted magad. Tehát, hogy úgy voltál, de mégse voltál. És nagyon nehéz az ilyet feldolgozni nekem ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy pont ezért voltam ilyen félénk, mert így hoztam magammal egy ilyen negatív tapasztalatot, hogy igen, benne vagy egy közösségben, úgysem szeretnek. Most, ha példát kéne említsek, én Budapesten jártam gimnáziumba, és mivel hát sérült is voltam, meg ugye nem is voltam magyar országi, ezért ilyen hátrányosan éreztem magam a kollégáimmal szemben. Páran voltunk lányokkal együtt, akikkel tényleg nagyon jóba voltam, és tényleg úgy kezeltek, hogy mint társként, és el tudtuk fogadni egymást olyannak, amilyenek vagyunk. De ugye a többiek úgy mindig azt éreztem, hogy kerültek messziről, és hogy nem akartak velem közösködni. Talán a legszomorúbb élményem az volt, hogy ugye Budapesten nagy hagyománya van a szalagavatóknak, ahol különböző programok vannak, táncok, és emlékeztem, hogy nagyon szerettem volna táncolni én is a többiekkel, de egyik fiú sem volt hajlandó velem táncolni, és nagyon rosszul esett. Úgy feldolgoztam, úgy elfogadtam, csak olyan rossz, amikor belekerülsz egy ilyen közösségbe, ahol nem fogadnak el azért, mert te más vagy. Az én osztálytársaim nem, de a másik osztályból mindig csúfoltak, hogy te erdélyi, meg te csúnya, meg te vaksi, tehát hogy ezek a tudod, amilyenek a fiatalok vagy a gyermekek, hát nem mondanám a gyermekeknek őket, mert 9. után már nem gyerek. De úgy éreztem, hogy milyen rosszak tudunk mi lenni emberek is, hogy mennyire meg tudom bélyegezni a másik embert, hogy úgy beleégeted, és valahogy ez mivel negatív hatása van rá, ezt úgy tovább viheted. És én érzem azt, vagyis tapasztalom azt, hogy én ezért tudtam nagyon nehezen elindulni egy másik közösségbe, mert féltem ettől, hogy hogyan fognak engem ott fogadni, vagy mennyire fognak visszautasítani. És talán ez az a félelem, amit nagyon nehéz legyőzni. Nekem sem volt könnyű, de egy jó tapasztalat segíthet abban, hogy túllépjél ezen, hogy lehet, hogy akkor az volt, de nézd meg, hogy mégis szeretnek, és mégis ugyanolyan fontos vagy, mint bárki más.
1: Hogy ezeket meséleti, mi az jut eszembe, hogy az utóbbi programunk, ami egy ilyen elég új programnak számított, vagy ilyen jellegűt még nem tartottunk, csapatépítőnek neveztük el, mert inkább a csapatban dolgozás volt a fontos, és több helyről jöttek, és voltak közülük olyanok is, akiknek nem nagyon volt így ismerőse, vagy tehát nem jött esetleg baráttal, közösséggel, hanem egyedül vállalkozott így erre a hétvégére. És jó volt látni, hogy beosztódott úgymond egy csapatba. Többféle ilyen feladat volt, játékos, ügyességi feladatok, és valójában a napok alatt a résztvevők abban erősödtek meg, hogy minden tagra szükség van. Tehát mindenki fontos a maga adottságával. Van, amiben az egyik ügyesebb, a másik gyengébb. Van, amiben valaki figyelmesebb, találékonyabb, a másik esetleg nem annyira veszi észre úgy a lényeget. De hogy minden csapattag ügyes valamiben. És hogy a napok alatt akkor ezt kellett felfedezzék, hogy ki miben ügyes, és azt kellett beadja a közösbe, hogy a csoportjuk jól működjön. És nagyon jó volt látni ezeket a fiatalokat, fiúkat és lányokat, akik voltak olyanok, akik először voltak egyáltalán valamilyen programunkon, voltak, akik rendszeresebbek, visszajárók, de hogy nagyon szép volt még külsőleg is nézni azt, hogy ők hogy váltak egy csapattá, és hogy segítették egymást. És hogy drukkoltak, biztatták azt is, aki lehet, hogy az ügyességi részeknél lassúbb volt, mert ő nem volt annyira ügyes, de hogy próbálták a szavaikkal biztatni, hogy ő is azt, amit kellett, azt meg tudja tenni, meg tudja ugorni. Ha nem sikerült annyira, akkor sem az volt, hogy most valakit lehúrognak, vagy elmarasztalnak, hanem inkább az volt, hogy biztatták egymást, és érdekes volt például az egyik csapat, ők első nap elég rosszul teljesítettek pontszámilag, de hogy mondták, hogy nem keserednek el, és igyekezni fognak. És utolsó napra szinte ők lettek az elsők hajszál hiány. Tehát, hogy azt tapasztalták meg, hogy semmi sem lehetetlen. Tehát, hogy amikor összefognak, amikor egymás mellé állnak, és együtt próbálnak tenni, akkor nagyon sok mindent elérhetnek.
0: Ez így van, hogy te mondod, semmi sem lehetetlen, csak bízni kell és hinni kell abban, hogy valóra várhat. Hát az álmom, a célom, vagy az, amit én tenni szeretnék. És biztos, hogy mindannyian megtapasztaltuk ezt, hogy olyan dolgokkal szaladsz szembe, amire úgy nem számítasz, vagy amit úgy nem is várnál el a másik embertől, és mégis. És ezek is olyan pozitív dolgok, amik vezethetnek minket, és arra vihetnek, hogy akkor igenis érdemes egy közösséghez tartozni, mert biztos, hogy mindenkitől kapsz pozitív dolgot, lehet lesznek negatív dolgok is, de tényleg a pozitív az, ami úgy oldhatja a negatívat, és valahogy ezek így ki tudják egymást egyensúlyozni.
1: És sok mindent hozhat ki belőled, tehát olyat is, amire nem gondolsz, vagy hogy máskor lehet, hogy soha nem kaptál olyan visszajelzést, vagy hogy az abba te, vagy az értékes, abba jó vagy. És így egy csapatba, vagy csoportba, vagy közösségben, ugye ki hogy nevezi, adhatnak olyan visszajelzéseket, amire még akár én magam is rácsodálkozhatok, hogy őha ez is bennem van, vagy én ebben nem is gondoltam, hogy ügyes vagyok, vagy jó vagyok. De ugye a többieknek a megerősítése az nagyon sokat kihozhat az emberből, úgy érzem, és így tudunk fejlődni, tehát egymás segítségével. Úgyhogy ezért is tartom nagyon értékesnek a közösséget, a közösséghez tartozást.
0: Így van, és bíztatunk minden fiatalt, hogy próbáljunk meg kimozdulni abból a komfortzónából, amiben otthon lehetünk, és menjünk el egy-egy ilyen közösségbe, ahol együtt vagyunk, egy-egy programra, egy-egy játékestre, egy olyan helyre, ahol együtt lehetünk a barátokkal, ismerősökkel, és tanulhatunk valamit egymástól.
1: Ehhez még azt tenném hozzá, hogy azok, akik bátrabbak, érdemes ők elkezdjék a kezdeményezést is, a meghívást, mert hogy akkor valószínű, hogy a többiek is, vagy a félénkebbek, vagy a bátortalanabbak is erőre kapnak. És nagyon tetszik nekem Fokold atyának egy gondolata, egy idézete, ami ehhez a témához passzol. Ő azt mondja, ha lassan baktatsz, a többiek megállnak. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te elfáradsz, ők álomba merülnek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. De ha te felébredsz, ők is kinyitják szemüket. Ha te előttük haladsz, ők eléd fognak futni. Ha te kezedet nyújtod, ők életüket adják. S ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Úgyhogy csak arra tudom biztatni a bátrabbakat, hogy merjenek kezdeményezni, merjenek első lépéseket megtenni és haladni, azért, hogy a többiek is megbátorodjanak, és megtegyék a saját lépéseiket.
0: Legyen ez így, merjünk adni, merjünk lépni, és haladni a céljaink felé, merjünk egy közösséghez tartozni, amely segít átvészelni a mindennapi nehézségeket, és merjük adni önmagunkat. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy együtt lehetünk ebben a mai műsorban is. Kívánunk továbbra is mindenkinek egy áldott, örömökben gazdag, szép hétvégét. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Gyukoti Beáta.
0: És Szűcs Timea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mikrofonoknál.
1: Szűcs Tímea
0: és Ferenc Emese köszönti Önöket. Ima szándékaikat fogadjuk a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Ugyanakkor elküldhetik ima szándékaikat a Mária Rádió oldalán keresztül is. Ahová érkezett is kettő, amit felolvasnék. Istenem, segíts meg, őrizd meg minden bajtól, a rossz akaratú emberektől, fordítsd meg a betegségem, add, hogy hálát adok mindenért. Hálát adok minden kapott kegyelemért, bocsáss meg, mikor a félelem és aggodalom felülkerekedik ezen a hálaérzeten. Kérlek, segíts jó döntéseket hozni, hogy merre és hogyan tovább.

0: Köszöntjük az első kedves betelefonálót. Halló, halló!
1: Dicsitessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Ezt a Szent Rózsa fűzért felajánlom, hálából a szizanyának kapott kegyelmekért minden jóért, amivel megajándékozott a sok termést, amit az idén ellátott. Elajánlom családomért, unokáimért, a betegekért, a Mária Rádió fennmaradásáért és minden szenvedő emberért. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök elmen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Újabb kedves telefonálót köszönhetünk szeretettel. Haló, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Minden a kiemben.
1: Nagy tisztelettel önöknek, ha jó Mária, segíjen meg, tartsa meg áldásos munkájukat, és hálából a Szuzanyának a tegnapi gyönyörűség ünnepért, minden dolgozójáért, papbácsiáért, a Jóisten fizesse meg munkájukat, és felajánlom hálából a Szuzanyának, hogy új napot adott, az Ágúj férjemét, papós anyósomét, nagyszülőkért, így drága jó szüleimért, nagyszüleimért, négy élő testvéremért, családjukkal együtt, szomszédjaimért, anyatársaimért, apatársamért, a sok-sok betegért. Drága Szuzanya, adjon a betegeknek, a gondozóknak segítők egyelmet, gyógyulást, és a halottaknak örök nyugodalmat, Isten fizesse. Önök kár vagyok mindig a vinalban, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Én is felajánlom ezt a rózsafüzét a betegségém gyógyulásáért, de megköszönöm a szűzanyának a mai reggeli kegyelmet, hogy még máma fekálhattam, Simonekkel tudok imádkozni. És még ajánlom a családomért, az unokáimért, minden jó szándékú emberért, és a szomszédjaimért, minden szeretetét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Önökkel vagyok, mindig Gimesből egy állandó hallgatójuk.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mint örökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzés, a szentmiséget szeretném felajánlani, hálából a sok-sok kapott kegyelemért. Köszönöm a szűzanyának, hogy az unokámnak sikerült a vizsgája. Az ima meghallgatásáért, a családom egészségéért, gonosz távozásáért, a bűnöm bocsánatáért, testvérem gyógyulásáért, az összes halottaimért, a Mária Rádió összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.
2: Érkezett néhány üzenetünk, felajánlom a rózsafűzért, hálából a szűzanyának, a Mária Rádióért, a gyermekeimért, hogy takarja be védő palástjával, oltalmazza a rossz emberektől a békéért. Imád kérek családomért, óvd, védelmezd, szereteteddel, kegyelmeddel ölelj át minket. Segíts, hogy béke, szeretet, egészség, jóság és tisztesség legyen mindennapjainkban.
0: Olyan kedves hallgatót köszönthetünk. Halló, Mária Rádió.
3: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
3: szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzést felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családban, minden beteg bajba jutott embertársamért, lelki testvéreimért, köztük Anna néniért, hogy teljes gyógyulásban legyen része, a Jóisten segítse meg, lelki békéért, halottaim lelki üdvéért, világ békéért, és minden kedves Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, valamint a Mária Rádió nagy családjáért, mindazokért, akik segítkeznek, hogy Isten igéje eljusson a lakásunkba. Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus szentneve.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kéréseit.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani a Mária Rádió fennmaradásáért, Tibor atyáért, azért a gyönyörű prédikációért, amit az este hallhatunk a szentmisében, és minden Mária Rádió dolgozóiért, hogy ezeket a szép műsorokat adják nekünk, valamint szeretném még felajánlani drága édesanyámért, nagyszüleimért, és a drága jó szomszédaimért, akik a csomagközi temetőben nyugtanak. A Jóisten adja neki egy csendes pihenést az anyaföldben, minden hozzám tartozó jó szándékú emberért. Egy áldott év délután kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató Erika. Dicsértessék!
0: Mindörökjelben köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: Felajánlom egészséget, békességet. Családom élő és elhunyt tagja a kolozsvári Anna, a kolozsvári Mária Rádió születésnapjára munkatársaiért, önkéntesseiért, hallgatóiért. És szeretném jelenteni, hogy a rádió nem tudom hallgatni a műsort, telefonon hallgatom. Dicsértessék.
0: Mindörökké amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit. Hát bízunk benne, hogy megoldódik ez a probléma. Ugye nem tudtuk, honnan telefonált a kedves betelefonáló, hogy hol van gond a frekvenciákkal. Hát bízunk benne, hogy meg tudjuk majd oldani. Esetleg arra kérjük a kedves telefonálót, hogy az irodai telefonszámot hívva majd szóljon, jelezze, hogy melyik helyiségben is nem működik a rádió.

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló, itt a már... Mindenki jön meg.
1: Ezt a Rózsa Szűzőtönök elimálkozó fél szeretném ajánlani. Halálból a kapott kegyelmek itt a boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szüzanya oltalmat, az üközben járását, gyermekem gyógyulásait, az egészségét, az ő munkahely megmaradásait, a munkahelynek kollégákkal való megértését, az ünnepeit, ellenségeinkért, rosszakaróinkért, világ bocsánatáért, elhúny szüleim lelkeidvét, az élő hit kegyelméért, hitünk megerősödéséért, tisztító tűzben szenvedő lelkekét, több fontos szándékét és a családom egészségét, és nem utolsó sorb önökét. Isten fizesse mindenki segítő májá, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk az imában. Kedves hallgatók, lezárjuk az ima szándékfogadás műsor idejét. Hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak hozzánk, és imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért, mindenki mondott, ki nem mondott szándékért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntjük Máriát, és látjuk őt Názáretben, az Erzsébethez vezető úton, Betlehemben és Jeruzsálemben. Vele együtt örülünk a mennyei Atya irgalmas szeretetének, amely a világot a megváltóval ajándékozta meg. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Isten választotta ki Máriát az üdvözítő fogantatására. Alázata és egyszerűsége tetszett az Úrnak. Megvolt benne az alázatos készség, hogy teljesítse Isten akaratát. Azt mondja Mária, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ekkor történik Krisztus emberré válásának a csodája a Szentlélek által. Isten akarata, ez legyen életünk első alaptörvénye. Törekedj minden erődből ennek teljesítésére. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Az angyali üdvözlet után Szűz Mária Erzsébethez siet, hogy közölje vele az örvendetes hírt. Mindent boldogan tesz az üdvözítőre gondolva. Segít az áldott állapotban lévő Erzsébetnek a nehéz munkában. Szorgoskodása által Krisztus áldását mindenüvé magával viszi. Az igazi krisztusi lelkület jele, fáradhatatlan, derűs munkálkodás másokért, önzetlen fáradozás Krisztus ügyéért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Betlehemben egy istálló barlangban született a megváltó. A Szent Család nem kapott szállást, sajátjába szállt le az Úr, és övéi nem fogadták be. Mária mindez zúgulódás nélkül fogadta. Az üdvözítőért szívesen vállalt minden áldozatot. Az út fáradalmait, a szegénységet, az elhagyatottságot, a félreértést, a szeretetlenséget. Itt a Betlehem istálóban megmutatta Szűz Mária, hogyan kell Krisztusért áldozatot hoznunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. A törvény követeli ezt a szertartást, Szűz Mária engedelmeskedik, nem akar kivételt, pedig ő az Isten anyja. Bemutatja a templomban az üdvözítőt. Ez az áldozatkészség önkéntes engedelmesség. Szűz Mária egész élete Krisztusra irányul. Engedelmesen él Isten parancsa szerint. Fenntartás nélkül, habozás nélkül. Ezzel arra tanít, hogy vonakodás nélkül engedelmeskedjünk, míg ha ez áldozatot követel is tőlünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra, amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Milyen szorongással és aggodalommal kereste Szűz Máriát az Szűz Mária az üdvözítőt. Legnagyobb fájdalma az volt, hogy elvesztette szent fiát, de a templomban megtalálta őt. Mi is elveszíthetjük az üdvözítőt, ha vétkezünk. Akkor nekünk is vissza kell térnünk a szent városba. Szüntelenül keresnünk kell őt, amíg ismét meg nem találjuk. Ismerjük az utat. A templomban, az egyházban, a szentségekben találjuk meg ismét Krisztust. Itt fog ő minket tanítani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek... Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj már így gyermekidnek, nem te soha nem veted meg,
0: Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafüzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Isten hozott benneteket. Ott tartunk, a meghitt Isten kapcsolatról beszéltünk, és emlékeztek sok-sok-sok-sok pont, és akkor eljutottunk oda, elsősorban a függés az Istentől szemben a meghittség az Istennel, hogy mi akkor az, ami nem elég nekünk. És akkor csak egy nagyon gyors mondat özön, hogy az aszkézis és a lemondás nem elég. Mert az még a függésből bennünket nem gyógyít ki, sőt, pontosan tudjuk azoktól, akik a függéssel foglalkoznak, hogy az ideig tartó megvonás a függést erősíti, nem pedig gyöngíti. Ezért, hogyha egy valamivel kapcsolatos komoly függésünkből ki akarunk gyógyulni, semmi más nem lehet tenni, hogy kissé kategórikus legyek, mint hogy leállunk a szerről. Ez az egyetlen megoldás, hogy nem csináljuk, nem élünk vele. Más megoldás nincs, az összes többi megoldásnak tűnő dolog önámítás, önmagunk becsapása. Na tehát pusztán az aszkézis nem elég. Aztán a második ez volt, hogy a rosszal való harc és küzdelem önmagában az Istennel való kapcsolatunkat nem teszi meghitté. Lehet, hogy minden erőnket a rosszal való harcra fordítottuk, és akkor lesünk, hogy jó, és akkor valahogy miért nem érezzük jól magunkat az Isten közelében. A három, a jóra való törekvés sem elég a meghitt Isten kapcsolathoz. Négy, mindezekből következhet valami, hogy rájövünk a saját gyöngéinkre. Akkor azt mondhatjuk, hogy a bűnbánattartás sem elég. Önmagában az még nem teszi meghitté a kapcsolatunkat. Na aztán az ötös, ezért a függésből való szabadulás önmagában nem elég, hanem Isten iránti vágyra és vonzalomra is szükség van. És aztán nem elég az Istennel való kapcsolattartás, mert hát ez a kapcsolattartás nagyon sokféle lehet, hanem valamiféleképpen annak a realizálására, hogy az Isten egy kölcsönös szeretett kapcsolatra hívott meg engem. És amikor ebben a kölcsönös szeretett kapcsolatban vagyok vele, na akkor van

menni, és ezért képes vagyok még depressziósan is elmenni. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor magamért nem tenném meg, de érted, megteszem. Itt erről van tehát szó, hogyha pusztán bennem ez az individuális, ilyen spirituális hedonizmus tombol, hogy magamért, mert így leszek harmonikusabb, boldogabb, meg nem tudom én mi, ez nem lesz elég a meghitt Isten kapcsolathoz. És itt mondtam ezt a mondatot, ami ott született a múltkori alkalommal, hogy az Istennel való kapcsolatunkhoz vezető út emberekkel van kikövezve. Ugye, és vagy tudomásul vesszük őket, nem tudom én, valami normális viszonyunk van hozzájuk, vagy elbotlunk bennük. Na tehát ez volt a 7-es, és akkor a 8, a megértés, belátás, elfogadás nem elég, mert az csak itt van a fejemben, hitre van szükség. Hú, hát ez aztán egy nagy kijelentés. És akkor így jutottunk el oda, hogy na jó, ha hitre van szükség, akkor viszont beszéljünk arról, hogy mi az, ami nem a hit. Hogy melyek azok a kulturális tévedéseink, amikor azt mondjuk, hogy szerintem ez a hit, vagy én azt gondolom, hogy ez a hit, vagy sosem reflektáltam arra, hogy igazából mit gondolok hitnek, és ezért azt gondolom, hogy a hit ez és ez. És ide jönne most akkor jó pár kijelentés. Nem tudom már, melyik filozófus mondta, vagy valami társadalom okos ember, de emlékszem, hogy filozófiából tanultuk annak idején, jó régen, hogy az embereknek általában igazuk van abban, amit állítanak, és tévednek abban, amit tagadnak. Ez egy zseniális megközelítés. Nem mondom, hogy mindenre rá lehet húzni, de valami olyasmiről van itt szó, hogy amikor valaki azt mondja, hogy hát egy házasságban nagyon fontos a házastársak egymás iránti kapcsolata, de hát micsoda hülyeség azt gondolni, hogy nem tudom, hogy a csecsemővel való kapcsolat annyira fontos. Akkor ugye, amit állít, az nagyon igaz, de amit tagad, ott valamit az igazságból tagad. Lehet, hogy egy csacska példa volt ez, de minden esetre a következő pontoknál valamiféle irányelvül szolgálhat ez a megközelítés. Hogy amikor a hitnek a félreértéseiről beszélek, akkor nem mondom azt, hogy ezekben a félreértésekben nincsen valami igazság. Hogy a hitnek esetleg nem része az, amiről beszélek. De az biztos, hogyha a hitről azt mondom, hogy csak ez, vagy csak az, akkor igaz az, amit állítok, hogy ez is benne van, de nagyot tévedek, amikor azt mondom, hogy csak. Ezzel a füllel lehetne akkor hallgatni ezeket a pontokat. Azt mondja tehát, kettőt mondtam el múltkor, tehát hit az ahhoz való viszonyunk, ami nem kerül nekünk semmibe. Valami ilyesmi, tehát amikor valamihez igazából nem fűz semmilyen érdek, vagy különösebben nem érint engem, nem fontos maga a tárgy, amire a hit vonatkozik, vagy él, mint alany, amikor hiszek, és ezzel a valamivel kapcsolatban vagyok, akkor ez rám különösebben nincsen hatással, hogy akkor tehát ez volna a hit. Ez valami olyasmi, hogy hát igazából hiszed ezt? Hát persze, hogy hiszem, mert semmi következménye nincs. És akkor azt mondom, hogy aminek itt semmi következménye nincs, hát akkor erre ezt a kifejezést használom, hogy ja, hát hiszem, hogy így van, vagy hiszem, hogy ez jó lesz, vagy... De igazából érdektelen vagyok. Ezért aztán ezt mondom, hogy ja, hát akkor hiszek benne. Elhiszem, mert nincs semmilyen következménye vagy súlya. A kettő, amit nem értek, ami irracionális. Szóval, amit nem értek, ami irracionális. Van ebben valami, hogy a hitnek van valamilyen irracionális mozzanata. Kétségkívül van ebben valami. Mindenképpen van. De hogy hit lenne mindaz, amit nem értek, vagy mindahhoz való viszonyom, amit nem értek, vagy nem fogok föl, az már is hit lenne, és főleg, hogy ezt kellene az Isten hittel azonosítanom, na hát ez óriási tévedés. Meg az a kijelentés is, hogy amit nem értek, azt hiszem. Hát amit nem értek, azzal kapcsolatban még nagyon sokféle viszonyt alakíthatok ki. Lehet akkor az a hipotézisem, lehet az a véleményem, azt elfogadhatom, azt gondolhatom úgy, de még az önmagában nem jelenti azt, hogy én akkor abban hiszek. Itt van egy másik nagyon nagy tévedés, amit ez alá pont alá szeretnék sorolni, ez pedig az, hogy a hit valamiképpen irreális dolgokra vonatkozik.
ezt kívülről nézve kritikaként nagyon gyakran meg szoktuk kapni, hogy a hívő ember az az a valaki, aki ilyen bizonyíthatatlan, teljesen légből kapott lehetetlen dolgokat igaznak mond és igenel. És akkor ez

0: Ezeknek az embereknek a gondolatában a hitnek a tárgya az nem irracionális, mert a hit tárgya gyakran irracionálisan ragadtatik meg a hitben, ez igaz, hanem irreális. Ezért ők bennünket nem egy racionális és nem racionális viszonyban látnak valakivel, aki van, mondjuk ez itt Isten, hanem azt mondják, hogy mi hívők vagyunk, vagyis egy teljesen irreális dologra irányulunk, ami teljességgel értelmetlen, bizonyíthatatlan, légből kapott, ezt igazából mi találtuk ki és kreáltuk magunknak. Itt tehát nagyon fontosnak tartom azt megkülönböztetni, hogy valami irracionális, az életben nagyon sok értékes, izgalmas, klassz dolog irracionális. Vagy pedig még az értelmem által nem megragadott. Egyébként az lehet, hogy racionális, csak én még nem tudtam megragadni. Adott esetben nem tudtam még magam számára így megfogalmazni. Attól az még lehet racionális. Jungot kritizálták gyakran amiatt, hogy azt mondta, hogy a gondolkodás és az érzelem racionális funkció. És ezt mondta, hát micsoda képtelenség. Hát nyilvánvaló a gondolkodás az racionális, de hát az érzelem. És hogyha visszaemlékszünk arra, hogy nem is tudom, 3 évvel ezelőtt beszéltünk az érzések funkcióiról, akkor kiderült, hogy Jungnak mennyire igaza volt, hogy az érzéseink és az érzelmeink mennyire racionális módon jelennek meg. Mennyire kiváltható módon, mennyire kondicionált módon, hogy mindaz, ami az érzelmi világunkban van, az mennyire logikusan leírható, hogy miért úgy van, miért akkor van, és a többi. Ó, tehát Jung elővételezett valamit, amit később aztán tudtunk igazolni. Hogy jó, mennyire így van, hogy az mennyire nem esetleges és légből kapott, hogy éppen az az érzés jön. És hogy annak az érzésnek valamilyen funkciója van. Éppen a cselekvése segít engem. De most ezt nem akarom már. Amit nem értek, már is hiszem. Ez ennek a tévedése. 3. pont. Ez is gyakori. Gyakori. Amire vágyok, amit szeretnék, azt már is hiszem. Vagy hogy a hit az lenne, amikor valamire vágyok, és valamit szeretnék. Amikor valaki azt mondja, én nagyon hiszek abban, hogy nem tudom, Magyarországon a társadalmi és politikai ellentétek előbb-utóbb csak megoldódnak. Ez most hit vagy vágy? Számomra lehet mind a kettő. Lehet mind a kettő, természetesen. De nagyon gyakran úgy tűnik nekem, hogy nagyon sokan nem hisznek benne, csak úgy ezt mondják, hogy ez nagyon jó lenne. Ha így lenne, annyira jó lenne, és milyen sokkal szebb lenne a világ, és akkor lehet még ilyen kijelentéseket hozni. Amikor valaki a vágyát összekeveri a hittel. A hitet aztán máskülönben, hogyha már a vágynál vagyunk, igencsak könnyű összetéveszteni a reménnyel. Szóval nem is olyan könnyű megmondani, hogy most mi is a különbség a hit meg a remény között. Egyáltalán nem olyan könnyű, és én most ezt nem mondom meg. Mert milyen jó lehet ezen ötletelni. Mert hogy a hit meg a szeretet között mi az már könnyebb, vagy a remény is, de mi a hit és a remény között a különbség, az kifejezetten nehéz. Írtam a reményről egy definíciót, ahogy gondolkodtam, ami valahogy most, hogy összeáll a mondandónkhoz. Kitartás a bizalomban, igent mondani és értelmesnek tartani a bizalmat. Hogy ez a remény. Kitartani a bizalomban, értelmesnek tartani a bizalmat, és igent mondani rá. És akkor valamennyire el tudtuk különíteni a hittől. Tehát a hit nem egyenlő azzal, hogy nagyon vágyok, vagy nagyon remélek valamit. 4. Hit az volna, amit igaznak tartok. És hogyha azt, amit igaznak tartok, azzal kapcsolatban valamiféle szenvedély megjelenik, hogy én azt nagyon igaznak tartom, ez nem lehet másképp, mint így, hogy akkor ez már is hit lenne. Ó, a hitnek van ilyen mozzanata. Van egy nagyon zseniális protestáns teológus, ő azt mondta, a hitnek 2 nagyon fontos eleme van. Az egyik a szenvedély. Nagyon egészen, kinyílt a szemem erre, hát ilyet még sose hallottam. Ó, hogy a hitnek része volna a szenvedély, hogy a hitben mindenképpen nagyon erőteljes érzelmi motívumok vannak. Ez igaz? Ez jó. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy ebbe a terembe volt érdemes jönni, már a lehetőségek közül, ugye, és akkor lehet, hogy ez nekem egy meggyőződésem, hogy igen, az gondolom, hogy ez volt még a legjobb megoldás, amit választhattunk, de hát ez még rögtön nem hit, hanem csak az gondolom, igen, hogy ez volt a legjobb. Tehát azért, mert valamit jónak tartok, vagy egyedül jónak, vagy a legjobbnak, és ott érzések és érzelmek is megjelennek, az még önmagában nem egyenlő a hittel. 5. Amiről nincsen tapasztalatom, azt akkor hiszem. Például mondjuk a mennyország. Semmiféle tapasztalatom nincs róla, senki onnan nem jött vissza, egy valakit kivéve. De ő se arról beszélt. És akkor tehát semmiféle tapasztalatunk nincs, és akkor azt mondjuk, hogy ó, akkor ezt hisszük. Hát amiről nincs tapasztalat, akkor az ahhoz való viszonyunk már is hit lenne. Szerintem a mennyországgal kapcsolatosan döntően a hit nem is nagyon merül föl, képzelgünk. Fantáziánkat használjuk. És van mindenkinek egy csomó képzete arról, hogy milyen lehet. Számomra a mennyország, de most, na jó, mindegy, maradjunk ennél a kifejezésnél, most a mennyországgal kapcsolatos hitnek a döntő eleme az az Istenbe vetett bizalmam. Vagyis az, hogy Jézus azt mondta, hogy jó ott, és én nekem bizalmam van ebben a valakiben. Az összes többi az az én fantáziám. Ezt nem tartom a hit világába valónak. Ezért mindig, mondjuk, mikor valaki úgy belelkesedik, és elkezdi mondani, hogy mi lesz ott, azért kicsit óvatos vagyok ezzel. Tehát, hogy a fantáziáját miért kellene magamra vonatkoztatni. 6. Vallási kijelentések elfogadása. Ez közkedvelt, főleg a mi berkeinkben. Tehát amikor azt mondom, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és az egy úrban, tündüdündüdün. Hogy? Akkor én most a hitemet fejeztem ki. Ha-haj, de hogy nem? Amikor valaki nekiáll, hogy a hitvallást elmondja, akkor valójában vallási kijelentéseket mond. Azonban, hogy ezekkel a vallási kijelentésekkel és a bennük foglalt tartalommal milyen viszonyt alakított ki, gőzünk sincs róla. Hát amikor egy vasárnapi Isten tiszteleten fölállunk, és elkezdjük mondani, hogy hiszek az egy Istenben, akkor itt meg kéne állni és azt mondani, hogy biztos? Tehát, és nem csak a hiszekre, hanem az egy meg az Isten is. Tehát, hogy biztos, hogy az Istenben hiszel? Nem valami bálvány? És hogy neked az tényleg csak egy? És hogy hiszel benne? Szóval, hogy úgy kéne megállni, és hogy minden mondaton külön. Hát a hitvallás csak egyáltalán egy picit átgondolni, az minimum egy év egy hitoktatásban. Az egy év, hát az alatt bele se kezdek. Tehát amikor fölállunk, és ezt elkezdjük mondani, hát nem a hitünket valljuk meg, hanem azt mondjuk, hogy ezeket a vallásos kijelentéseket valamiképpen vállaljuk. Valamiképpen. Tehát lehet, hogy azért, mert ciki volna nem mondani, azért, mert ezt megtanították. Ne, ezer okunk lehet, hogy a hitvallást elmondjuk. Már pap voltam, amikor egyszer csak rájöttem valamire. Ilyen több is történt velem. Mégpedig arra, hogy a hitvallás az egy imádság. Hogy mennyire nem a hitről szól a hitvallás elmondása, nekem a legdöntőbb tapasztalat az, hogy hát a mi atyánk az egy imádság. Aztán, hogy azt most imádkozzuk, vagy nem, az egy másik kérdés. Tehát, amikor mondjuk, azt imaként mondjuk, vagy csak úgy mondjuk, az megint egy másik dolog. Mert attól, hogy mondom a mi atyánkot, még nem biztos, hogy imádkozom. Ugye, az csak mondom a mi atyánk szövegét. Tehát, hogy a mi atyánk ima, ez oké. Mert az üdvözlégy Mária ima, ez is oké. De hogy a hiszek egy? Hát rájöttem, hogy hát az is. Például a rózsafüzérben mondunk hiszek egyet is. Hát akkor az ima? Úha! A legtöbb ember számára hiszek egy nem is imádság, hanem vallásos kijelentések sorozat. Azt nem imádkozom, nem mondom, hogy ez van, meg ez van, meg ez van, hogy egy Isten van, meg Jézus a fia, és a Szentlélek, és... Ó, tehát vallási kijelentések elfogadása. Én, mi ezt valljuk, az nem egyenlő azzal, hogy azt hisszük, hanem azt valljuk. Aztán ez a mi vallásunk, rendben van, még akkor is, hogy ez a mi hitvallásunk, de egy kicsit jobb. Ha valakinek az valóban hitvallás. Mi így mondjuk, mi így tartjuk. Ez pontos kifejezés. Mi így mondjuk. De hogy ezt hiszem-e vagy nem? 7. A hit annak biztosítéka, hogy az ideáljaim meg fognak valósulni. A hit annak biztosítéka, vagy útja, hogy nem hiába valóak az én álmaim és ideáljaim, a hit révén ezek meg fognak valósulni. Ezt igazából elmondtam nektek a múltkori alkalommal, hogy ez a felnőttként megkeresztelkedő valaki milyen gyönyörűen fejezte ezt ki, hogy hát rádöbbentem, a keresztségnek semmi köze az ideáljaim megvalósulásához. 8. Azok a kötődések és függések, amelyeket sohasem vizsgálok meg, a meg nem kérdőjelezett bálványaink. Ha a lélektant kérdezzük, hogy mi az a meggyőződés, akkor a lélektan úgy felel, hogy a meggyőződéseink vagy hiedelmeink azok a bennünket nagyon mérőn mozgató lelki tényezőink, amelyeknek az igazság tartalmára nem reflektálunk, és nem kérdezünk rájuk. Sőt, azok a tartalmak, amelyek gyakran kisiklanak a racionális vizsgálatnak a tekintete elől. Hogy hit volna mindaz, amit nem szívesen vizsgálunk meg, hogy az valóban igaz-e vagy nem. Tehát ebben van igazság, de hogyha a mi hitünk semmi más, mint hogy azoknak az Istenre vonatkozó hiedelmeknek az összessége, amelyeket nem vagyunk hajlandók kritikus szemmel átvizsgálni, hát akkor nem kívánom egyikünknek se, hogy hívők legyünk. Hát az maga az önámítás, akkor végtelenül szánalmasak vagyunk. De hát ezt már Pál apostol is megmondta. Tehát azok a kötődések, függések, amelyeket sohasem vizsgálok meg nem kérdőjelezett bálványaimhoz való viszony. 9. Annak módja, hogyan lehet Istennél bizonyos dolgokat elérni. A hit annak útja és módja, hogy lehet Isten befolyásolni, manipulálni, stb. Ez ahhoz a világhoz vezet, hogy a hit tulajdonképpen a vallásos mágiának egy része. Ugye a mágia az, amivel az Istent képes vagyok befolyásolni. Nagyon sok hívő ember mágikusan imádkozik. Mágikus lélekkel dobja be a Szent Antal persejbe a 2 forintost. Ez inkább valamiféle mágia, az Istenre való hatásgyakorlásnak az eszköze. Elnézést, aki vasárnap volt most nálunk szentmisén, neked most ez ismétlés lesz, de a vallásos mágiának egy nagyon érdekes útját vélem látni. Az Ószövetségben lehetséges volt mágikus viszonyt kialakítani a törvény megtartással kapcsolatban. Vagyis Isten adja a törvényt, és azt mondja, hogy tartsuk meg. Ha tehát én megtartom a törvényt, akkor én befolyásolni tudom az Istent. Mert hiszen Isten azt mondja, ha megtartod a törvényt, jó lesz a dolgod. Ezért aztán megtartom a törvényt, de azért, mert ezáltal tudom Istennek a jó indulatát elnyerni. És ha nem tartom meg a törvényt, akkor rettegek attól, hogy Isten majd megbüntet. Ezért tehát a törvény megtartása valójában egy mágikus vallásgyakorlat, célja pedig az Isten jó indulatának az elnyerése. Valójában van akkor itt egy bizalom ezzel az Istennel kapcsolatban? Dehogy van. Egy nagyon nagy bizalmatlanság van. Bizalmatlanság van, bizonytalanság van, és a biztonságérzetnek súlyos megrendülése. Ezért aztán gyorsan megtartom a törvényt egy olyan Istenbe, akiben nem nagyon bízok. Legalábbis egy valami tűnik biztosnak, hogyha nem tartom meg a törvényt, rossz dolgom lesz. És jól póruljárok. Ez tehát akkor a törvény által fog szeretni Isten, és ha nem tartom meg a törvényt, Isten nem szeret. Akkor a kereszténységnek volt ezután egy csúnya félreértése. Ha jó kisfiú leszek és jó kislány leszek, azzal gyakorlok hatást a jó Istenre. Ezt egy jó kis neurotizáló vallási nevelés totál meg tudja erősíteni. Mondom ennek a klasszikus példáját, mikor azt mondja este lefekvés előtt mondjuk az anyuka, hogy még brutálisabb legyen, Lacika, a jóisten mindent lát, belát a paplan alá is. Ebben tudnám valahogy összefoglalni a neurotizáló vallásos nevelést. Tehát a jóisten mindent lát, és belát a paplan alá. Ismertem olyan valakit, aki olyan mértékben volt már ettől a neurotikus bűntudattól megfertőzve, és gondolta azt, hogy ha jó kisfiú leszek, Isten majd szeret, és ha nem vagyok jó kisfiú, akkor viszont nem szeret, hogy esténként, mikor lefeküdt, akkor a jobb kezét oda kötötte az ágynak a széléhez. Na szóval, ez közkeletű tévedés, hogy ha én jó vagyok, akkor az Isten szeret. Ha nem vagyok jó, egyrészt Isten lát, és annak arányában, hogy nem vagyok jó, nem szeret engem. Hát ez honnan jön? Hát Jézus Krisztusnak az atya nem ez, az biztos, és ugyanez a cipő, csak egy kicsit más a fazon, amikor azt mondom, ha hiszek Istenben, akkor Isten majd szeret engem. Ugye a hit által van az üdvösség. A hit által van az örök élet. Hit által van a megváltás. Ha tehát hiszek, akkor igazából a hit, mint valami mágikus eleme az Istennel való kapcsolatnak, befolyásolja az Istent, és a hitem által fog engem szeretni. Totális tévedés. Ugyanis Isten nem azért szeret, mert hiszek benne. És hogyha nem hiszek benne, akkor is szeret. Csak akkor a kapcsolatunk sokkal kevésbé kölcsönös, és ez a szeretet nem nagyon tud átjönni hozzám. Én meg aztán pláne nehezen fejezem ki az iránta való szeretetemet. Ez a, ha jó vagyok, Isten szeret, és akkor így befolyásolom Istent, ez inkább a katolikus tévedés. Ha hiszek, akkor szeret az Isten, ez meg inkább a protestáns tévedés. Na ez még nem volt ma. És akkor 10. Valamiféle tekintélynek való alárendelődés és engedelmesség, hogy ez a hit. Erről lehet, hogy nem tudom én, fél évet kéne beszélni. Mert itt nem csak külső tekintéről van szó, mikor az apa azt kérdi a gyerekétől, hogy na hát most hiszed, hogy meg fogod kapni azt a karácsonyi ajándékot, vagy nem? És akkor valójában a gyereknek nem a bizalmára kérdez rá, hogy mondd csak, Petikém, bízol apában? Vagy nem? Miért nehéz neked bízni az apuciban? Nem erre kérdez rá, hanem arra, hogy apád megmondta, hogy megveszi azt a lentkerekes autót, te meg itt nyűszítesz, hogy apa... Akkor az apa nem a hitet kéri számon, főleg nem a bizalmat a kisfiúban, hanem, vagy nem arra kérdez rá, hanem hogy lehet az, hogy az ő tekintélyének nem engedelmeskedik. Ez azonban még a könnyebbik része. Nyilván irodalmi alkotások, filmekben katasztrofálisan jó példáit láthatjuk annak, mondjuk, hogy szerzetes rendekben a hitet összekeverik a tekintélyelvűséggel. És aztán, hogyha az Istennek már nem tudom én milyen, tehát hogyha egy püspök atya, vagy egy nem tudom én ki, az itt megtestesíti nekem szőröstül, bőröstül az Isten akaratát, hát ez egy kicsit gáz. És nem tudok mást mondani, mint hogy a bíróságon se áll már az meg, hogy parancsra lőttem. Igen, hát akkor 20 év. Tehát az, hogy parancsra hittem, parancsra, hát ez nem hit, hanem tekintélytisztelet, tekintélyelvűség. Valamit akartam még mondani, csak ez... Ja igen, hogy ezt látom még a könnyebbik esetnek. Mert azért az a külső valaki legalább általában ember szokott lenni. Szóval ezért ezt látom a könnyebbik esetnek. Ezt, mert azért általában, hogy mondjam, azért előbb-utóbb megszagoljuk azt a bűzt. Hogy jó van, lehet, hogy nagyon jó fej meg mi, de azért. Emberből van és kész. Viszont, ami ennél sokkal nehezebb, ez az, hogyha most Freudnak azt a nagyon egyébként jól használható személyiség modelljét vesszük, hogy van az én, a felettes én, meg van az ösztön én, akkor nagyon sok emberben az Isten leginkább a felettes énhez hasonlít. És az Istenhez való viszonya, hit, a felettes énhez való viszonyát jelenti döntően. És emiatt ezek a felettes én istenek, hát ezek tudnak brutálisak lenni, bosszúállóak lenni, számonkérőek, szeretetlenek, gyöngétség nélküliek és a többi. Az illetőnek ilyen a felettes énje. De mi ezzel a nehézség? Hogy ha, nem tudom én, te szigorú vagy velem, akkor azért valamennyi távolság csak van köztünk. Na de a felettes énemtől hogy tartsak távolságot? Ez sokkal nehezebb művészet. Teljességgel tudunk azonosulni a felettes énünkkel. Teljesen a felettes énünknek a markába tudunk jutni. És azok a már belső hangon szóló direktívák, normák, kötelezettségek beleértve a téves lelkiismeretünknek a hangját, az a kifejezés jutott erről eszembe, ugye a lelkiismeret a felettesén része ebben a modellben, hogy egy lelkiismeret diktatúra alatt sem sínylődünk. A lelkiismeretünk diktál. Most azt mondhatjuk, hogy hát nincsen jobb. Ez igaz, de ezért mondja, milyen érdekes, hogy nem tudom, ettől a humanista világ attól van elájulva, hogy lelkiismereti szabadság. És mi van a másik oldalon? Az, hogy nem vagyunk szabadok a lelkiismeretünktől. És akkor aztán ugye a három ezt mindig szoktam, minden évben legalább elmondom háromszor, hogy a három dolog, ami a legnagyobb katasztrófát hozza a világra. Egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan szerelmi élet, egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan lelkiismeret, és egy teljesen ösztönös, kontrollálatlan istenkép. Ezekből fakad a legtöbb szenvedés a világon. Nagyon szép a lelkiismereti szabadság, de legalább annyira kellene szabadság a lelkiismerettől. Legalább annyira. Különben a felettes én diktatúrája alatt sínlődünk, és nincs távolságtartás tőle. Onnan indultam el, csak aztán itt belelkesültem, és ez nem egyenlő a hittel, hogy ez csak szenvedély, hogy milyen érdekes az, hogy a vallás jelesül is a kereszténység egészen biztosan és állandóan felszólít bennünket arra, hogy merjünk és tudjunk a lelkiismeretünkkel távolságot is tartani, és azt állandóan nevelni. Mert hiszen a lelkiismeretünk úgy alakul ki a személyiség fejlődésünk során, ezért a lelkiismeretünknek a hangja nagy részében apukánknak, anyukánknak, tanító néninknek és egyéb személyeknek a hangján szól. Hát mi is ők tökéletesek? Tehát az igazi nagy nehézségünk ezen a ponton az, amikor egy kritikátlan viszonyunk van a felettes énünkhöz. És ezt a kritikátlan viszonyt nevezzük hitnek. Azért, mert a felettes én hordozza ezeket a morális tartalmakat, hordozza a normákat és az egyebeket. És akkor azt mondjuk, hogy önismereti csoportokban állandóan ezzel kell dolgozni. Az olyan önismereti csoportokban az Isten kapcsolat fejlesztése is az egyik cél, állandóan rogyásig ezzel kell dolgozni. Rogyásig. Hogy az Istenre vonatkozó képzetek valójában a felettes énnek a cuccainak felelnek meg. Hogy Jézus arcvonásait alig-alig tükrözik, az biztos. A felettes énnek azonban megfelelnek. Tehát itt jó, tehát felettes én és istenkép kritikátlan követése. Ez nem az a hit, amiről beszélünk. Ezeket most elmondtam, és közvetlenül ehhez kapcsolódik a következő téma, hogy akkor most próbáljunk valamit mondani arról a hitről, amit tényleg hitnek nevezhetnénk. Talán múltkor ezt már előre elmondtam nektek, ha legegyszerűbben ebben az összefüggésben kéne megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hit döntés a bizalom mellett. A hit döntés a bizalom mellett, és újra döntés a bizalom mellett, és folyamatos újra döntés a bizalom mellett, és egy ilyen életmód. Na most, de azért ezt lehetne egy picit árnyaltabban is mondani. És most egy picit árnyaltabban mondást akarom idehozni, de semmiképp se fogok majd definíciót adni, inkább csak így vívódjunk ezen együtt. És az fog nekünk segíteni, hogy mikor tanultam a tanulásról, meg tanultam a tanításról, akkor egy bizonyos Kolb nevű pasasnak egy nagyon érdekes tanulási modelljére találtam rá. Tapasztalati tanulás köre. A tapasztalati tanulásnak inkább spirálja. Mert elmondom nektek. Mert ugyanis egyszer csak két dolog összeállt bennem. Ahogyan Kolb leírja a tapasztalati tanulást, kísértetiesen hasonlít ahhoz a folyamathoz, ahogy a tanítványok a föltámadt Jézusba vetett hitre eljutnak. A kettőt egymásra vetítettem, és az jött ki belőle, hogy valami hihetetlenül hasonló folyamatról van szó. Pedig nyilván, amikor a János evangelista leírta azt, hogy hogyan fut Péter meg János a sírhoz, és aztán hogyan jut hitre János a föltámadt Jézussal kapcsolatban, akkor nem tudott még Kolb tapasztalati tanulási modelljéről, de hogy a kettő nagyon izgalmasan egymásra cseng. Ezért először elmondanám ezt a modellt, ez önmagában is jól használható, szerintem, és aztán akkor a hitre vonatkozó következtetéseinket ez alapján tudjuk levonni. A tapasztalási modell a következőt mondja. A tanulásunk az elsősorban tapasztalat útján történik, miközben természetesen a tapasztalat útján racionális, elvont dolgokkal is találkozunk, de mégiscsak a legfontosabb dolgaink, tulajdonképpen minden egyfajta tapasztalási folyamatban hát lesz a miénk, vagy nem tudom, mi mélyül el bennünk, és hogy ennek a tapasztalási tanulásnak négy klasszikus fázisa van, és ez a négy fázis, megfeleltethető a személyiségünk jellegzetességeinek. Ez tehát azt jelenti, hogy nem csak négy fázisból írhatjuk le, hogy hogyan tanulunk meg valamit, hanem azt is, hogy a négy fázishoz négyfajta személyiség típust is oda tudunk sorolni, ami azt jelenti, hogy ahogy tanuljuk az életet, abban, ami a mi személyiségünknek megfelel, a tanulási folyamatnak abban a részében nagyon erősek vagyunk, ott teljesen túlfejlődtünk, de ahol a személyiségünknek a gyönge pontja van, ott dől el az, hogy valójában mit vagyunk képesek elsajátítani. És valójában mit vagyunk képesek valóban megtanulni. Mert azt mondja ez az Ürge, hogy ami igazán a miénk lesz, az úgy lesz a miénk, hogy mind a négy fázison átmegyünk. Ha valaki tehát a személyiségében egyoldalú és nem is fejleszti magát, akkor lesz egy csomó benyomása a világról, valamilyen jellegű benyomása, de ez igazán őt nem tudja fejleszteni. Az élete nem tud előre menni, az életéből nem tud tanulni. Az élet események nem viszik sehová. Van kapcsolata az Istennel, de abból valahogy sehogy se jön ki semmi. Az első a tapasztalás és észlelés. Inkább mondjuk ezt észlelésnek, de azt mondja, ő nem ezt a két szót használja, hogy tapasztalás, mert az egész folyamatra használja, hogy tapasztalás. Fölfedezés. Ezt mondja, az első fázis a fölfedezés. És ugye akkor azt is mondja, hogy vannak fölfedező emberek. Vannak olyanok, akiknek a viszonya a világhoz egy ilyen fölfedező viszony, ami a személyiségükből adódik. A fölfedező ember jól észlel. Nagyon jól érzékel. Ha kimegyünk majd ebből a teremből, a fölfedező jellegű ember jól meg tudja mondani, hogy mi hogy volt. A fölfedezőnek jó a fantáziája. A fölfedező érzékeny a folyamatokra. Azután a fölfedezőnek vannak új ötletei. Ő nagyon szeret tervezgetni. Ő klasszikusan humán beállítottságú ember szokott lenni, klasszikusan, és a gyöngéje általában a döntés halogatása. Ez. Mondom például, amikor jön hozzám valaki, és beszélgetek egy fölfedező jellegű emberrel. Ha ő is fölfedező jellegű, meg én is, katasztrófa. Akkor van az, hogy mondjuk egy ilyen terápiás folyamat, vagy lelki gondozói folyamat 3 évig tart. Mert mindig valamire rácsodálkozunk. Tehát ő hoz egy témát, jaj, de izgalmas, megnéz, jaj, mit csinálsz, hogy de... Jön a következő alkalom, megint hoz új dolgokat, és én mindegyikre ráharapok, és de izgalmas, és akkor, mikor már fél évig jött, jönnek az összefüggések. Kezdjük megérteni a folyamatokat. Éveken keresztül semmi fejlődés. Tehát egyszerűen csak szemléljük ezt, és iszonyú jó dolgokra jövünk rám, és az illetőnek az élete semmivel sem megy előrébb. Ugye ez, mikor jön, hogy ne egyszerűen valahogy nem bírok kapcsolatokat kialakítani. Jaj, de izgalmas! Na, és miért? És akkor mondja el, és akkor gyerekkor, és születés előtti tapasztalatok. 3 hónapig. Fú, és akkor elkezdünk mindent érteni, és baromi boldogtalanok vagyunk közben. És tulajdonképpen a becsapás az, hogy ő is élvezi, tehát, hogy ő is azt gondolja, hogy most jutunk előre, mert most már innen is megnéztem, és most már onnan is megnéztem, és nem hiszem, hogy különösebb fantázia kellene ahhoz, tehát nem csak a fölfedező típusúak fogják ezt gondolni rólam, hogy én egy fölfedező típusú valaki vagyok, és most sikerül a 6. személyiség modellt elmondanom néhány év alatt, és azt gondolom, hogy ezzel majd jutunk valahova. Természetesen egy kicsit se jutunk előrébb, de az én fölfedező agyamnak ez nagyon érdekes, és én azt gondolom, ez milyen izgalmas lesz, majd most megnézzük 125-öt felől, hogy na és akkor, és ugyanott vagyunk, ahol vagyunk. De azért ezt most már elmondom. Járt hozzám egy házaspár ilyen család segítésre. Egyszer csak a férfi jött és azt mondta, most már annyi mindent tudtam meg magamról, meg a kapcsolatunkról, hogyha még jövök ide, az már csak összezavar. Teljesen igaza van, egyébként egy műszaki értelmiségi. Azt mondja, most már van 25 tervünk a léghajóra, most már építsünk meg egyet. Tehát a fölfedezés nagyon fontos a tanulás folyamatában, de hogyha ezért nekem például az iszonyú nehéz, hogy ennek a fölfedezési folyamatnak gátat szabjak. Nem nálad, magamnál. Az évekig kellett tanulnom azt, például, ami persze egy evidencia, hogy ne nagyon kérdezgessük a klienst. Mert az ember mi alapján kérdez? A saját érdeklődése alapján. Ezért sokkal jobban járunk, ha keveset kérdezünk. Te csak beszélj. Tehát ez valahogy úgy néz akkor ki, hogy amikor te már 125-ször is megértetted, hogy mi a baj veled, akkor neked nem kell egy 126. pontot is megérteni, hanem valahogy a cselekvésig kéne eljutni. Leírtuk a fölfedezőt. Második, a gondolkodó. Ugye a fölfedezésből, hogy rácsodálkozunk, jön a gondolkozás, az erősség, a megfigyelés és a reflektálás. A gondolkodó típusú ember az, aki nagyon szeret aztán folyamatokat leírni, modelleket készíteni. Néha annyira szereti ezt, hogy túlzásba esik, és néha a valóság a modell áldozatául esik. Ugye mindent belegyömöszölünk egy modellbe, és csak abban vagyunk képesek látni. Ez a, megint csak mikor, nem tudom, ilyen segítést tanultam, akkor ott nagyon megtanultam azt, hogy legalább tudjak 2-3 modell szerint gondolkodni, legalább tudjak modellt váltani. Mert lehet, hogy az egyik modell nem ír le valamit jól, a másik modell meg nagyon frappánsan leírja ugyanazt. De közben legalább egy modellben legyek nagyon profi. Ezt még nem találtam meg. Tehát a gondolkodó absztrakt folyamatokon keresztüli tanulás és látás. Aki például, mikor én mondtam azt, hogy na van most itt egy modell, 4 lépésből áll egy folyamat, és akit így ez fölvillanyozott, jaj, na ez jó, ezt majd tudjuk használni. Hát igaz, ez csak egy modell, de ugye aki megörült ennek, hogy valamit ezt használni tudom. Na hát a másik meg azt mondja, hogy egy modellt nem lehet használni. Tehát a modell az egy modell. Hát. Tehát ő tud nagyon elméleti és általánosító lenni. Ez tehát a második fázis. Fölfedezés, érzékelés, és aztán ebből egyfajta elvonatkoztatás és gondolkodás. Például családterapeutának ne menjen olyan ember, aki iszonyatosan jó fölfedező, de képtelen a gondolkodási fázisban jól működni. Mert egy család segítésnek döntő része az, hogy nagyon jól megfigyelem, hogy működik a család, de utána képes vagyok modellálni a folyamatokat, leírni, mert a családnak épp az a nehézség, hogy nem bírja a saját életét kézbe venni. Ugye, hogy ők vannak nagyon bele, érzékelnek rengeteg mindent, nem bírják kézbe venni. Most, hogyha a családterapeuta is csak ott érzékel, akkor nem nagyon érdemes hozzá menni. Lehet, hogy iszonyú jó megjegyzései lesznek, csak az nagyon kevés lesz. Harmadik pont. Vannak a döntéshozók, akiknek ebben a tanulási spirálban, vagy folyamatban a döntéshozatal az erősségük. Klasszikusan a politikus ilyen. Tehát a politikusoknak sokkal nagyobb százalék a klasszikusan döntéshozó típus. Ugye, ő nekik az árszpolitikájuk az, hogy jobb egy döntést meghozni, még ha rossz is, mint elodázni, meg... Hát ennek a levét isszuk. Tehát kevés megfigyelés, kevés gondolkozás, de döntünk. Nyilván, hogyha meg nem döntünk, az is katasztrófa. Tehát ténylegesen vannak olyan pontok, amikor, hát nem mondom, hogy tanácsolnám ezt valakinek is, de azért azt mondanám, hogy figyelj, érdemes volna most már tényleg valamit döntened, és aztán tanulni a döntésed következményeiből. Mert most már annyira megrekedtél a döntés előtti tanulásnál, hogy tanulj a döntésedből. Na, a döntéshozó bizonytalanságnál a rossz döntés is jobb. Nagyon szereti az egy megoldású helyzeteket. Ugye nem csak politikusok szájából retorikus fogás az, hogy egy választásunk van. Ebben a helyzetben ezt lehet csinálni. Úgy ezek ilyen klasszikus. Ő tényleg ezt gondolja. Nagyon, nagyon szereti a világot valóban ilyen kizárólag egy szálon futó valaminek látni, ahol úgy tudunk előrejutni, hogy döntéseket hozunk. Természetesen nem csak politikusok, hanem vezetők. Vezetők tudnak. Ha egy vezető olyan valaki, aki nehezen hoz döntést, abból nagyon nagy bonyodalmak tudnak származni. Nagyon sok pap kifejezetten gyönge döntéshozó, miközben egy tele van szívjósággal, és egy szuperrendes valaki. Érdekes volt ám ez, egy kis kulisszatitok, hogy nagyon sok jó döntéshozó püspököt neveztek ki 20-30 évvel ezelőtt. Kifejezetten ütötték, vágták. Tük-tük-tük-tük-tük. Jöttek is a döntések sorban. És akkor ugye mindenki azt mondta, legalábbis a mi egyházunkban ez így volt, elkezdtünk sírni, hogy miért nem választanak már egy ilyen igazi melegszívű papot püspöknek, egy olyan igazi empatikusat püspöknek, ugye most nagyon egyszerűen mondom, ahogy itt van, hogy egy olyan jó papot kéne már püspöknek. És akkor lett. egymás után igazi, melegszívű, tényleg, szóval, hogyha arra azt kérdezik, hogy Krisztus milyen lehet, hát valami ilyesmi. Az egyházmegye meg kezdett romokban heverni. Mert mindig kikerülték a döntéseket. Mert mindig mindenkit megértettek. Hihetetlenül együttérzők voltak. Ezer felé rohantak mindenkinek segíteni. És nem lehetett belőlük egy normális igent vagy nemet kicsiholni. Ugye volt olyan, emlékszem, egy pap fölment, azt mondta, az a stratégiám a püspök úrral, hogy azt mondom neki, püspök atya, kérem, mondja, ha valamire nincs pénz, de ne mondja, hogy majd előteremtjük, Lacikám, meg te csak bíz, és rajta leszek, Petike. Ne, tehát mondja meg, hogy nincs, akkor hazamegyek, és koldulok, vagy valamit csinálunk majd. És akkor, hogy micsoda, milyen nehéz már felnőtt emberként 50 évesen eljutni oda, hogy hát az egy-két döntést meg kéne hozni, mert hogy empátiából még éhen lehet halni. Úgyhogy én is nagyon, ezt nagyon pofára estem. Ugye én is azt mondtam, milyen rendes embereket kéne püspöknek. Lehet, hogy nem is kell, hogy annyira rendes legyen. Mert néha abból a rendességből több baj származott. Mint a kicsit rendetlen, de az néha legalább a fontos döntéseket meghozta. És akkor a cselekvő. Ő célirányos és rugalmas. Nyitott és lelkesítő. Ő az igazi aktivista. Ugye ez jó kifejezés is rá. Tehát aki kipattan és mobilizálja az embereket. Akkor valahogy itt fogjuk folytatni.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szentmise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, szentmisét közvetítünk a nagyváradi Székesegyházból, melynek keretében excellenciás és főtisztelendő Böcskei László megyés püspök, pappá Szenteli Gál Dávid diakónust, a lazarista rend tagját. Énekel a Székesegyház Szent László énekkara dr. Kristófi János orgonaművész vezetőjével. Kérjük a kedves hallgatókat, kapcsolódjanak be a legszentebb áldozatba, imádkozzunk együtt.

Kedves paptestvérek, főtisztelendő ünneplő testvérek, kedves Dávid, hogy szeretettel köszöntök mindenkit, Mária Rádió hallgatóit is, akik hozzánk társulnak és bekapcsolódnak ebbe az ünnepi szentmisébe itt a nagyváradi Székesegyházban, ahol egy különleges eseménynek lehetünk tanúi, és ugyanakkor jelenlétünkkel, imádságunkkal mi is a papszentelésre váró Gál Dávid jelölt mellett, diakónus mellett lehetünk, kísérhetjük őt ebben az ünnepi órában. Papszentelés az különleges idő és alkalom püspök számára, a paptestvérek számára, a közösség számára, és az egész egyház életében is, mint ilyen számít és fontossága van. Örülök annak, hogy az előkészületi idő után, amit Gál Dávid diakónus évek folyamán letöltött, felkészült, örülök annak, hogy most már elérkeztél ehhez a naphoz, amikor ismét az Úr színe előtt egy igent fogsz kimondani. Egy életre szóló igen kell legyen ez. Egy őszinte és a szívből fakadó igen. Igen a szolgálatra, a szeretetre, az áldozatvállalásra. Igen mind arra, amit Isten kér tőled. Igen Isten tervére a te életedben. Ezért, hogy rendkívüli ez az idő és ez az alkalom, rendkívüli ez az óra, hiszen itt nem csak egy megszokott eseményről van szó, hanem egy életre szóló eseményről. Ami ma ünnepélyesen történik itt, papszentelés szertartásában, az majd meg kell ismétlődjön életed minden napján, amikor újból és újból felújítva, felfrissítve a meghívásnak a kegyelmét, újabb és újabb lendülettel indulsz majd el az Isten és az emberek szolgálatára. Nagy szeretettel köszöntelek téged, kedves Dávid. Köszöntöm mindazokat, akik téged most körülvesznek a családból, a lazarista közösségből. Köszöntöm a kedves ismerősöket, barátokat, támogatókat, kedves híveket, és hiszem azt, hogy közös imádsággal Istentől kérni tudjuk és ki tudjuk esdeni mindazokat a kegyelmeket, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy Jézus szíve szerinti pap lehessél életed minden napján.

La famiglia vincenziana si sarebbe arricchita di un nuovo membro, giovane, generoso e pieno di entusiasmo. Ed è questa stessa gioia che porto nel cuore oggi. Con profonda riconoscenza ringrazio i padri lazaristi per il prezioso e generoso servizio che svolgono nella nostra diocesi. L'ordinazione sacerdotale di David sia per tutti noi un segno di rinnovata speranza e di fiducia nella fedeltà di Dio. Il Signore, nostro Padre buono, porti a compimento in lui opera che ha iniziato e lo accompagni ogni giorno nel cammino del ministero sacerdotale. Preghiamo insieme affinché David rimanga sempre un servo fedele del Signore, generoso nell'annuncio dell'Evangelo, vicino ai poveri e a quanti gli saranno affidati, e capace di testimoniare con la propria vita la gioia di appartenere interamente a Cristo. Kedves testvérek, most a Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Urunk és Istenünk, te néped kormányzásában a papok szolgálatát is igénybe veszed, add, hogy egy

0: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr az Isten. Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszélett juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és sötétség napján szétszóródtak. Hazahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból, és hazavezérelem őket. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött megőrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Abban az időben Jézus Názáretbe ment, ahol nevelkedett. Szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen azon helyen, ahol ez volt írva: az Úr lelke van rajtam, azért kelt föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, és elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok.
1: In quel tempo Gesù recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi.

0: A papszentelés a jelölt bemutatásával kezdődik. A jelölt a püspök elé járul, aki az áldozópapok feladatairól és szolgálatáról szól a jelölthöz és az egybegyűlt hívekhez. A püspök szavai után a jelölt nyilvánosan kifejezi szándékát és ígéretet tesz, hogy a papságot az egyház szolgálatára és az egyházi előírások szerint kész vállalni. Isten iránti szeretetből és a nép javára. Végül a jelölt a püspök elé járul, tiszteletet és engedelmességet fogadva az egyházmegye mindenkori főpásztorának és szerzetesi elöljárójának. A szentelési szertartás második részében a püspök imára szólítja fel az egybegyűlteket, majd térdelve eléneklik a minden szentek litániáját. A jelölt teljesen a földre borul, kifejezve ezzel eddig szóban kimondott szándékát, a teljes önátadást Isten és a nép szolgálatára. A litánia után mindenki feláll, és a papszentelés lényeges része következik, kézrátétel és a felszentelő ima.
1: Il rito dell'ordinazione presbiterale ha inizio con la presentazione del candidato. Egli si presenta davanti al vescovo, il quale si rivolge al candidato all'assemblea dei fedeli, richiamando la massa, la missione, i compiti, il ministero proprio del presbitero. Dopo l'esortazione del vescovo, il candidato manifesta pubblicamente la propria volontà e dichiara la sua disponibilità ad assumere il ministero sacerdotale al servizio della Chiesa, secondo la disciplina ecclesiastica, mosso dall'amore di Dio e per il bene del suo popolo. Al termine di questo momento, il candidato si avvicina al vescovo, e promette rispetto e obbedienza al pastore della diocesi per tempore e al proprio superiore religioso, esprimendo così la sua piena disponibilità a vivere il ministero nella comunione e nell'obbedienza ecclesiale. Nella seconda parte del rito di ordinazione, il vescovo invita tutti i presenti alla preghiera. L'assemblea si inginocchia e viene cantato solennemente la litania dei santi. Il candidato si prostra a terra, un gesto di profonda umiltà e di totale affidamento, attraverso il quale esprime visibilmente ciò che ha già professato con le parole, cioè la piena donazione di sé a Dio e al servizio del suo popolo. Terminata la litania, tutti si alzano e si giunge al momento centrale ed essenziale dell'ordinazione, l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione. Mediante questi gesti e nella forza dello Spirito Santo, il candidato viene consacrato presbitero per il servizio di Cristo e della Chiesa.

0: Lépjen elő, aki az áldozópappá szentelésben kíván részesülni, Gál Miklós Dávid. Főtisztelendő Atya, az Anya Szent Egyház kéri, hogy szenteld fel ezt a testvérünket a felelősségteljes áldozópapi szolgálatra.
1: Méltónak tartod őt?
0: A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtatott.
1: Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket az áldozó papság rendjére.
0: Istennek legyen hála!
1: Kedves testvéreim! Ez a fiunk, akihez titeket rokoni vagy baráti kapcsolat fűz, most előlép az áldozó papi rendbe. Fontoljátok meg, hogy ez mi magasztos szolgálatot jelent. Kétségtelen, hogy Isten egész szent népek királyi papságot nyert Krisztusban. A mi főpapunk, Jézus Krisztus mégis kiválasztott egyeseket tanítványai közül, hogy az egyházban az ő nevében nyilvánosan papi hivatást töltsönek be embertársaik javára. Amint ugyanis őt küldötte az Atya, úgy küldötte ő is apostolait a világba, hogy általuk és utódaik, a püspökök által folytassa tovább az ő tanítói, papi és pásztori tisztségét. Az áldozópapok feladata pedig az, hogy a püspökök segítőtársai legyenek, hiszen összeköti őket közös papi küldetésük az Isten népének szolgálatára. Ezt a testvérünket érett megfontolás után az áldozó papi rendre kívánjuk felszentelni, hogy Krisztusnak, mint tanítónak, papnak és pásztornak szolgáljon. Az ő szolgálata által növekszik ugyanis Isten népévé, és épül szent templommá Krisztus titokzatos teste, vagyis az egyház. A szentelendőnek hasonlóvá kell lennie Krisztushoz, az örök főpaphoz, és szoros egységben kell működnie püspökével és elöljárójával. Így válik az új szövetség igazi papjává, aki hirdeti az evangéliumot, vezeti Isten népét, akinek gondja van az Isten tisztelet végzésére, elsősorban is Urunk áldozatának megünneplésére. Te pedig, kedves fiam, aki az áldozó papságra emelkedsz, mindenek előtt vedd ki részedet Krisztusnak, a mi mesterünknek szent tanítói hivatásából. Hirdesd mindenkinek az Isten igéjét, amelyet te magad örömmel elfogadsz. Elmélkedjél az Úr törvényén, és úgy foglalkozz vele, hogy amit olvasol, azt hidd, amit hiszel, azt tanítsd, és amit tanítasz, azt kövesd is. Tanításod legyen Isten népének lelki tápláléka. Tiszta életed példája pedig legyen Krisztus híveinek örömére, és így szóval és példával egyaránt építsd Isten házát, vagyis az egyházat. De hivatásod lesz az is, hogy Krisztusban megszentelő tevékenységet folytass. A te szolgálatod által valósul meg a hívek lelki áldozat bemutatása, és kapcsolódik bele Krisztus áldozatába, amelyet a szent titkok ünneplésekor a te kezed mutat be vérontás nélkül az oltáron. Ismerjed fel tehát, amit teszel, és aszerint élj. Miközben az Úr halálának és feltámadásának szent titkát ünnepled, törekedjél minden bűnnek meghalni és új életet élni. Amikor a keresztségben Isten népének tagjává teszed embertársaidat, amikor a bűnbánat szentségében Krisztus és az egyház nevében megbocsátod a bűnöket, amikor a szent kenet szentségében megerősíted a betegeket, amikor a szent szertartásokat végzed, amikor a szent zsolozsmában, a nap különböző óráiban dicsőítő, hálaadó és kérő imákat ajánlsz fel Isten népéért, sőt az egész világért is. Ne felejtsd el, hogy az emberek közül nyertél kiválasztást, és az a küldetésed, hogy az emberek megszentelésén fáradozz, és őket Istenhez vezest. Szüntelen örvendezéssel, igaz szeretettel töltsd be Krisztus papi tisztét. Ne a magad javát keresd, hanem Jézus Krisztusét. Végül pedig, kedves fiam, Krisztusnak, fint főnek és pásztornak a tisztségéből is részt kapsz. Pásztori hivatásodat a püspökkel és az elöljárókkal egységben nekik engedelmeskedve töltsd be. Törekedjél a hívőket egy családdá egyesíteni és elvezetni Jézus Krisztus által a Szentlélekben az Atya Istenhez. Tarts szem előtt mindig a jó pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy keresse és megmentse, ami elveszett. Kedves fiam, mielőtt az áldozópapság rendjébe lépnél, a népszíne előtt nyilatkoznod kell, hogy milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyakorolni az áldozópapi szolgálatot, mint a püspökök derék munkatársa és az Úr nyájának pásztora? Akarod-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen teljesíteni? Akarod-e Krisztus szent titkait az eukarisztikus áldozatban és a szentségekben az egyház hagyománya szerint áhítatosan és híven ünnepelni Isten dicsőítésére és a keresztény nép megszentelésére? Akarod-e a rád bízott népért az imádság kötelezettségével Isten irgalmát velünk együtt állandóan kiesdeni? Akarsz-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarod-e az emberek üdvösségéért Istennek szentelni magadat vele együtt, aki érettünk önmagát mutatta be Atyának tiszta áldozatul? Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet a megyés püspöknek és törvényes elöljáródnak? Ígérek. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.

0: Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható atyához, hogy halmozza elégi ajándékaival jelenlevő szolgáját, akit az áldozó papi tisztségre választott.
1: Boruljunk térdre! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

0: Most következik a papszentelés szertartásának lényeges része. A püspök csendben a papságra jelölt fejére helyezi a kezét, ezzel jelezvén a papi hatalom átadását. Majd sorban minden pap ugyanezt teszi. A jelölt fejére helyezik a kezüket, és a szentelendő körül maradnak, miközben a püspök a felszentelő imát mondja. Ez alatt a szentelendő a püspök előtt térdel. A felszentelő ima befejeztével az újonnan felszentelt pap feláll, hogy stólába és miseruhába öltöztetik őt. Ezt követi a kezek megkenése. A püspök a felszentelt pap kezét krizmával keni meg, ami a kiválasztásnak a jele. A kehely és a paténa átadása pedig jelzi, hogy az áldozó pap fő feladata a szent mise bemutatása. A papszentelés utolsó mozzanata, hogy a püspök békecsókot ad az újonnan felszentelt papnak, akit a jelenlévő papok szintén békecsókkal vesznek fel a papi közösségbe. Innen a szent mise a megszokott módon folytatódik a hitvallással.
1: Ora, la parte essenziale del rito dell'ordinazione presbiterale. Il vescovo, in silenzio, impone le mani sul capo del candidato al presbiterato, esprimendo così il conferimento del ministero sacerdotale. Successivamente, uno dopo l'altro, tutti i presbiteri presenti compiono il medesimo gesto, impongono le mani sul capo dell'ordinando e rimangono raccolte attorno a lui mentre il vescovo pronuncia la preghiera di ordinazione. Durante questa preghiera l'ordinando rimane in ginocchio davanti al vescovo. Conclusa la preghiera di ordinazione, il nuovo presbitero si alza e viene rivestito della stola presbiterale e della casula. Segue quindi l'unzione delle mani. Il vescovo unge con il sacro crisma le mani del nuovo sacerdote, quale segno della sua consacrazione e della sua particolare appartenenza a Cristo. La consegna del calice e della patena esprime invece uno dei compiti fondamentali del ministero presbiterale, la celebrazione del sacrificio eucaristico. L'ultimo gesto proprio del rito di ordinazione è l'abbraccio della pace. Il vescovo accoglie il nuovo presbitero con il segno della pace. Anche i sacerdoti presenti lo salutano allo stesso modo, accogliendolo così nella fraternità del presbiterato. Da questo momento la Santa Messa prosegue secondo rito consueto con la professione di fede.

E fiadnak, Jézus Krisztusnak szolgáit, a Szentlélek erejével különböző rendekbe osztottad, hogy új szövetségi választott népedet gondozzák. A te titokzatos Isteni

szellemét, ki az ő segítségükkel élve könnyebben kormányozta népedet, majd bőséges

Adj, Urunk, a mi gyöngeségünknek is hasonló támaszt, mert apostoli munkánk végzésében nagyon is rájuk szorulunk.

lelkét, hogy tőled, Istentől kapja meg a papságnak ezt a második rendjét, élete pedig legyen az erények példája. A mi püspöki rendünknek derék munkatársa legyen, hogy az evangélium igéi a Szentlélek segítségével, az ő ige hirdetése által az

A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya Szentlélekkel és erővel kent föl, őrizzen meg téged, hogy megszenteld a keresztény népet, és áldozatot mutass be Istennek.

Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk. Ismerd fel és kövesd is, amit teszel. Alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint.

Most pedig valljuk meg hitünket, és mondjuk, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemetett. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére,
0: mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te azt akartad, hogy papok teljesítsenek szolgálatod oltárodnál, és szolgálják népedet. Add meg ennek az áldozatnak ereje által, hogy testvérünk szolgálata tetszésedre legyen, és egyházadban

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halál előtt jövetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadást előtt, amíg elmenjük.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
2: Őt ugye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent László királlyal, Boldog Szilárd püspökkel, Páli Szent Vincével és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
3: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, Leó pápánkat, László püspökünket és szolgádat, akit ma az egyház áldozópapjává rendeltél, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
4: Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
5: Elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodban, ahol a reményük szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztott el minden jóval a világot.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Padre nostro,
2: Senice, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod ad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
4: Köszönöm.

0: Ime az Isten bárányja, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Biztos te.

Krisztus testes. Amen. Krisztus teste.

Könyörögjünk. Urunk és Istenünk, papjaidat és híveidet éltesse az áldozat, amelyet neked felajánlottunk, és amelyet magunkhoz vettünk, hogy veled örök szeretetben egyesülve méltó módon szolgáljunk szent fölségednek, Krisztus.

Kedves püspök úr, kedves paptestvérek, Krisztusban kedves testvéreim, engedjék meg, hogy egy-két szót én is szólhassak a papszentelési szemise végén. Ebben a pillanatban nehéz szavakat találni arra, ami bennem van. Hosszú út vezetett idáig, sok emberrel, sok örömmel, nehézséggel és kereséssel. Mindenek előtt Istennek szeretnék hálát adni, azért, hogy meghívott, hogy türelmes volt hozzám, hogy akkor is vezetett, amikor én nem mindig értettem. Különös hálával köszönöm püspök úrnak, hogy ma kézrátétel és imádsága által apá szentelt. Kedves püspök úr, köszönöm az atya jóságát, amivel végigvezetett utamon. Köszönöm a helynök úrnak, hogy befogadott minket. Megtaláltam. Befogadott minket, és lehetővé tette, hogy ezen a számomra fontos helyen történjen meg a papszentelésem. Szívből köszönöm a kórusnak, hogy szolgálatokkal még szebbé tették ezt a szentmisét. Köszönöm mindazoknak is, akik a templom és a virágdíszítés szépségéről gondoskodtak. Szeretnék külön köszönetet mondani előjáróimnak, akik elkísértek ezen az úton. Vorrei ringraziare di cuore i miei superiori, il nostro visitatore Padre Valerio di Trapani che è venuto, mi ha accompagnato in questi anni, per la fiducia che hanno avuto in me per avermi accompagnato e sostenuto nel mio cammino vocazionale e vincenziano. Grazie per avermi aiutato a riconoscere giorno dopo giorno la volontà di Dio nella mia vita. Különösen szeretném megköszönni a nevelőimnek, a formátoraimnak, mindazoknak, akik az évek során nem csak tanítottak, hanem emberileg és lelkileg is kísértek. Un grazie va ai miei formatori che in questi anni hanno avuto la pazienza di accompagnarmi, di conoscermi, di correggermi ed aiutarmi a crescere. In modo particolare ringrazio Padre Nicola. Grazie per la sua presenza, per l'accompagnamento, per la pazienza e per tutto quello che ha fatto per me nel mio cammino verso il sacerdozio. Köszönöm a családomnak, akik jelen vannak, rendtársaimnak, paptestvéreimnek, barátaimnak és mindazoknak, akik ma itt vagytok, és azoknak is, akik valamilyen okból nem tudtak eljönni. És végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ezen az úton akár csak egyetlen imát is elmondott értem. Talán soha nem fogom megtudni, hogy hány ilyen ima kísért el idáig, de hiszem, hogy a mai nap ezeknek az imáknak is meg lett a gyümölcse. Poi il saluto in italiano continueremo domani. Köszönöm, hogy velem vagytok ezen a napon. Isten fizesse meg mindnyájatoknak.

Kedves paptestvére, kedves vendége, kedves újmise és testvérünk, kedves Dávid, a szentmise végén, papszentelési szentmise végén én is mindenkinek köszönetet mondok, de ugyanakkor egy pár bátorító szót szeretnék mondani Dávidnak még. Valahogyan, ha számolom, vagy kiszámítom, kb. 18-17 és fél éve ismerjük egymást, és tudom, hogy az első, úgymond komolyabb rendelkezésem az volt, hogy próbáljuk az ifjúságnak az ügyét felkarolni itt az egyházmegyében, és folytatni azt, amit addig is kifejtettek a paptestvérek. És tudom, hogy ebben a kezdeményezésben már a kezdeténél ott voltál. Valahol a kanonok soron kezdtünk, próbálkoztunk, és azután sok minden következett. Ezután, amire nem szeretnék most itt kitérni, mert ahogyan mondtad, azokkal, akik ezt meg szeretnéd osztani, erre lesz még alkalom, vagy már volt alkalom. És most itt vagyunk, ezen a helyen, ahogyan mondottad, számodra is egy fontos hely a Székesegyházban, ahol sok szép liturgiát is ünnepeltünk, és megtapasztaltuk Isten közelségét, hiszen minden együtt ünnepelt liturgia is elvezetett minket Istenhez, Isten közelségének megtapasztalásához. És időközben szinte észre se vettük, úgy érlelődött benned a hivatásnak a csírája, és ez így szépen ki is bontakozott. Ezért most hálát adhatunk a jó Istennek, hogy az Úr papjává lettél. Két kérdés van bennem. Az egyik talán ünneprontónak tűnhet, de sokszor a mai világban elhangzik, vagy úgy kiszüremlik az emberek véleményéből, hogy minek is kell még a pap. Hiszen annyi mindent meg lehet valósítani most már mindenféle eszközzel, akár lelki gyógyulás, vezetés, tanácsadás területén is, vagy az életnek a szürességeit ugye meg lehet oldani, ki lehet tölteni sokféleképpen. És mégis kell a pap, kell az Isten embere, amit nem lehet csak úgy beprogramozni, hanem aki, ha szabad így mondjam, csak úgy működik, hogyha állandóan be van kapcsolva a nagy áramforráshoz, azaz az Istenhez, Jézus Krisztushoz. Ezt nem lehet semmiféleképpen másképp pótolni, hanem Isten embere az, aki híd az Isten az ember között, a lelkek között. És éppen ezért nem könnyű ez a feladat, de mégis az a feladat, amire vállalkoztál, ami sok helyzetben is sokféleképpen megtartja az embereket, felemeli az embereket és tovább viszi az embereket Isten titokzatos terve szerint. Ezt nem kell elfelejtsük soha, hogy nem a mi tervünk valósul meg, akkor, amikor papi szolgálatot teljesítünk, ha ezt így gondoljuk, akkor nagy tévedésbe vagyunk, hanem Isten terve az, ami rajtunkon keresztül átmegy és megvalósul a lelkek javára. És akkor ott van a másik kérdés, hogy ha ez ennyire fontos és méreható, akkor minek kell megfelelni egy papnak a mai időben?
nem mindig könnyű megtalálni ezt az egyensúlyt, a megfelelést, egyensúlyát, akkor, amikor az örömön túl, ami úgy körülvesz ilyen pillanatokban, majd elkövetkezik az igazi szolgálatnak az ideje is, amikor te is majd, akár csak a többi paptestvér is eddig megtapasztalod, hogy mennyi elvárással vesznek körül téged az emberek. Elvárások vannak, de minek kell igazából megfelelni? Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan kiemelni, és mégpedig az éves mottónknak a kapcsán Márta és Mária története ismerős, ez a mondat, az Úr lábához ült, és hallgatta szavait. Az egyik, ami elengedhetetlenül fontos, és aminek meg kell felelni, hogy mindig ebben a közelségben tudjál élni. Jézus közelségét, mindennapi életté tenni. És akkor jó pap tudsz maradni. És akkor meg tudsz maradni. És akkor másokat is lelkesíteni tudsz a te életeddel és a példáddal. Ez a közelség, ami nem csak most valósulhat meg ezekben a meghitt pillanatokban, hanem még a szürke hétköznapokban is új és új átélés és élmény kell legyen a te számodra. Ez a legfontosabb, aminek meg kell felelni. Közelség. A Mesterhez való közelség. A másik pedig, ami nagyon fontos, a közösség. Papi közösség, vagy egy szerzetesi közösség. Sokszor úgy átugrunk ezen. Azonban szükségünk van erre a fajta közelségre is, ami a közösségben, papi közösségben valósul meg, ami megvéd, megerősít és hordoz.

magányosan, nem elszigetelődve, vagy elszigetelve, hanem a testvéri közösségben és közösséggel együtt. Azt hiszem, hogyha ezt a kettőt követjük, és ennek próbálunk megfelelni, akkor nem lesz olyan kihívás vagy nehézség a papi életedben, amire nincs vagy nem találnál megoldást. Akkor mindig lesz elegendő lelki erő, és mindig lesznek körülötted olyan emberek, a te testvéreid, a papi grémiumban, szerzetesi közösségben, akik tudnak rólad és hordoznak téged is. És végezetül a Szentmisében mindig elmondjuk, hogy legyen békesség köztünk mindenkor. Én azt kívánom neked, hogy a papi szolgálatod minden napján ezt a békét tudjad megérezni, megélni, és ezt tudjad továbbadni másoknak is. A Szentmise bemutatásánál, a szentségek kiszolgáltatásánál, a hitoktatásnál, a szegények, rászorulók megsegítésénél, bármilyen szolgálatban, még a gyóntatószékben is. Igen, ezt a belső békét és szabadságot tudjad megélni és kisugározni az emberek felé. Ezt kívánom neked, és ezért imádkozunk a továbbiakban is. Érted is? Akkor, amikor a papokért, papjainkért és a jó papokért imádkozunk, hogy jó papok legyünk és maradjunk. És itt nem szeretném kihagyni azt a gondolatot, amire te is kitértél, megköszönve a téged kísérő imádságokat. Igen, nem fogod megtudni soha, hogy hányan imádkoztak érted, ugye? Mert így fejezted ki magad, hogy lehet, hogy nem fogom megtudni. Biztos, hogy nem fogod megtudni, mert ezt így nem szoktuk nyilván tartani, de sokan vannak. Azonban közöttük ott vannak a kedves nővérek, a vincés nővérek, őket külön meg szeretném említeni, és megköszönni azt, hogy ők biztos nagyon melletted voltak, és kísértek, és továbbra is kísérnek téged, hiszen közel voltatok egymáshoz, ismeritek egymást közösséggel, és tudom, hogy most nagy-nagy öröm van az ő szívükben, lelkükben, hogy téged most felszentelt papként itt láthatnak. Úgy, ahogyan a kedves Csaba atya, Sándor atya és Szabolcs atya is, akikkel úgy ismerjük egymást, és tudom, hogy életüknek egyik szép napja, pillanata ez, hogy téged most itt láthattak, és készfeltétellel megerősíthettek. Jóisten áldjon meg mindenkit, és én is köszönöm a kedves híveknek, a kedves zarándokoknak, Katalin telepi közösségnek, hogy itt voltak, együtt imádkoztak velünk, és nem utolsó sorban köszöntöm a kedves családtagokat is. Hát itt van Ráhel és a kedves családja. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy együtt örülhetünk Dávidnak, gondolva a szüleitekre is, aki biztos, hogy itt vannak ők is. A jó út, szép eredménye, eddig megtett út, szép eredménye, gyümölcse az egyháznak ajándékozott fiatal levita. Kísérjétek továbbra is szeretettel Dávidot. Még akkor is, hogyha ritkán adódik alkalom találkozni, mert tudom, hogy ez így van, de a kapcsolat az legyen meg mindig, mert ugye hát ez is fontos. A családi közösség, családi kapcsolatok, az ima, egy pár szó, bátorító szó. Ez legyen továbbra is erőforrás a Dávidnak. Köszönöm a kedves paptestvéreknek, hogy eljöttek,
és úgy látom, hogy egy

Ház vagy én kívülről is vannak. Biztos, hogy a volt osztálytársai Dávidnak. Nektek is kívánok sok-sok erőt, és ez a mai öröm legyen nektek is egy újabb bátorítás a továbbiakhoz. És nekünk, valamennyiünknek legyen megerősítésünkre, és az új reménynek mondjam úgy a jele, amiért is, ahogyan eddig, most is elimádkozzuk a megszokott imát az áldás előtt a papi és szerzetesi hivatásokért. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Még lenne egy hirdetésem. Most a szentmise után megkére szépen mindenkit, hogy menjünk ki a templom elé, ahol lesz egy közös fénykép készítése. Un annuncio velocissimo. Adesso dopo la messa vi chiedo di andare fuori davanti alla chiesa perché faremo una foto di gruppo. Grazie, questo
1: nel nome del Signore andate in pace.
2: Grazie.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a nagyváradi székesegyházból, melynek keretében excellenciás és főtisztelendő Böcskei László megyés püspök pappá szentelte Gál Dávid Miklóst, a zenei szolgálatot a székesegyház Szent László énekkara látta el, dr. Kristófi János orgonaművész vezénylésével. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak, hogy együtt imádkozhattunk Dávidért, és imádkozzunk továbbra is érte, illetve papi és szerzetesi hivatásukért is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
4: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
5: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a remény lángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tart bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönthetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Ma a Vilmák és a Vilhelminák ünneplik névnapjukat, holnap pedig Friderika névnap lesz. Hát nem olyan nagyon szokványos nevek ezek, hát Vilmák még azért vannak körülöttünk, úgyhogy remélem a kedves hallgatóknak is akad olyan ismerősük, akik ezekre a nevekre hallgat. Lehet köszönteni, kérni egy szép dalt számukra. Köszönöm mindazoknak, akik a tegnap itt voltak a kolozsvári ünnepségünkön. Köszönjük a finom sütiket, amiket kedves önkénteseink sütöttek, készítettek az ünnepre. Köszönjük mindenkinek, aki így személyesen vagy rádión keresztül velünk ünnepelt a tegnapi napon. Remélem, hogy kicsit át tudtunk adni abból, amit akár itt megéltünk, vagy megélhettünk. Köszönöm nagyon szépen mindenkinek a segítségét, támogatását, szeretetét, szolgálatát.

0: Haló, haló.
1: Haló, Jézus és Mária neve dicsértessék.
0: Köszöntjük, babácsi.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt, Emesét, és minden kedves hallgatót. És most ebben a köszöntőben azokat szeretném azokról megemlékezni, akik nehezebb keresztet viselnek, mert kereszt ünnepe volt. Meg kell említenem, hogy olyan szívesen elmentem volna Kolozsvárra, de nem volt a kivel és nem volt a mivel, de azért lélekben együtt imádkoztam önökkel. Ó, drága Szent Kereszt, csak mi gondoljuk, érezzük, oly kellemetlennek, mégis oly drága nekünk, mert magához ölelte az örök szeretet. Ez hordozta értünk az édes Isten fia, vérével megszentelte, mikor a kint vállalta. Éltünkben sokszor nekünk is jelentkezik a kereszt. Testi fájdalomban, betegségben érezzük ezt. Sokszor a lelki fájdalom töri meg szívünket. Megbántás, a csalódás töri meg lelkünket. A lelki fájdalom nagyobb terhet jelent. Nem csak figyelmeztet, megölel bennünket, Urunk a kereszttel, hogy teljen el az életünk igaz érdemekkel. Beteg testvéreink, oly könnyes keresztje, hogyha elfogadják, viszi fel lelküket a drága mennyekbe. Jó családapák, nehéz, munkás keresztje, a családnak így váljon mindig örömére. Drága édesanyák, könnyes keresztjüket kitartón vállalják, a család fájdalmait életükben hordozzák, Mária vigasztald őket, érezzenek mindig megnyugvást, örömet. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, áldott szép napot kívánunk.

0: Halló, halló!
1: Dicsért tessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenekem!
1: Hát végighallgattam ezt a jó kis zenécskét, ami volt, hát tudtam, hogy ez így van. Én kedvesemesen nagyon sok szeretettel köszöntöm, és amit én meg szeretnék köszönni, az a mindennapi gyönyörű imák egy órától, 3 óra utánig, amit én végighallgatok itt egyedül, mert egyedül vagyok, és nem is látok, és még az se baj, hogy nem látok, mert a rádióban nem kell lássak semmit, de nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, és nagyon szépen köszönöm azokat a gyönyörű szép imákat, a békéjé, a szeretetté mindenért, és ennek fejébe kérem, hogy minden egyes dal szóljon önnek, és az egész hallgatóságnak, mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus, felsőványáról beszéltem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben köszönjük szépen a kedvességét, áldott szép napot!

0: Halló, halló!
1: Szeretessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelme!
1: Köszöntelek, Emésen, hogy szeretettem! Köszöntöm nagy szeretettel Csíkszentéreken Csobot Kamilla kisunokámot, aki most tölti a 10. életévét. Fiú Isten éltesse őt nagyon sokáig napsugaras gyermekkort, kívánok neki és növekedjék Isten dicsőségére, szülei és nagyszülei örömére. Emése, nagymamája voltam Csicsóból, a dalválasztását bíznám, hálásan köszönöm, kívánok neked egy áldott szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen köszönöm szépen, küldök mindjárt egy szép dalt.

0: Halló, halló!
1: Itt jött a Sika, jó is köszönöm.
0: Mindörökjeme.
1: Nagy tisztelettel köszönhetem, hogy jó magyarság ilyenek. Köszönjük az áldásos munkájukat, és szeretném köszönhetem Kisztem Martonom keresztes médikát. Jó Istenetét kívánok, egészséget, sok népapot érjen meg, férjérát, gyerekeirát, unokákkal, gyerekeivel, hogy jó Istenetet ilyen meg továbbra is. Kisztem Martonom, Rosszulémát, a jó Isten étesse sokáig, sok népapot érjenek meg. A családjával együtt köszönetet minden beteget, öreget, testvéreimet, az unokáimat, dédunokámat, szomszédjaimat, a Jóisten adjon segítség egy álmat, a beteget meggyógyulást. Önöknek egészséget köszönjük a munkájukat, Isten híresen képessék, hogy legyél zólós, imáló köszönetet mindenkit.
0: Köszönjük szépen, áldott szép napot!

0: Halló, halló.
1: Halló.
0: Köszöntjük.
1: Halló.
0: Halljuk, tessék mondani.
1: Köszöntöm, kedves Temese. Köszöntöm utólag a tegnapi kolozsvári jubileumi nagyszerű ünnepséghez gondolataim. Kedves jubileum, igaz örömünnep. Kolozsvárnak horizontján Mária tisztelet. Kezdetét és létét neki köszönhető, már 20 éve áldás közvetítő. Égi hullámhoz szólni az lelki táplálék, hittételek, tanulmányok, imaláncok, köszöntők. Keresztény értékek igényeknek halmazán, a léleknek ihletéből, atyánk hű gondolatán. Hittel, alázattal kérjük tovább fölséged, talentumot és békét sugározza szentsége. Amit eddig legyen tovább közvetítő műsora, a lelkeknek üdítője, Szikla Szilárd támasza. Székely népünk ősidőktől tisztelte a szűzanyát, ima szárnyon elétárva kéréseit, bánatát. Közbejárunk meghallgatta, kérve a

0: az ő senfiát, mai napig ő vigyázza életünknek zsálogát. Védje és oltalmazza a rádiónk személyzetét, minőségi munkájukat áldja a gondviselés. Hogy munkatársak és hallgatóknak örömünnepén, lelkiekben összeforva, dicsőítsük szent nevét. Mindig hálás szeretettel felendőző Csíkszeredából dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük, kedves Győző.

0: Halló, halló.
1: Mit értették az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökjön.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önösét. Hála a Jóistennek és a Szűrőnyának, hogy milyen gyönyörű áldás mondott a papbácsi is. A Jóisten áldja meg Önöket. Hála köszönjük meg a rádiónak. Minden stúdiónak, de most a Kolozsvárinak, mivel születésnapja volt, továbbra is a Jóisten áldását kérem életükre. Előséget, békességet, szeretetét, egyik létet adjon a Jóisten, a rádión keresztül. És itt a szokán köszöntöm Zagránci Lászlót, hónap lesz a születésnapja, a Jóisten áldja meg. Egészséggel, békességgel, szeretettel az egész családjával együtt. Köszöntöm a kis családomat, névnaposokat, születésnaposokat, Mária-Rádió összes dolgozóit, önkénteseit, odakozóit, hallgatóit, ifjúságot, papbácsikot, mindenkit ma szeretettel köszöntünk, és továbbra is legyen meg az emberek közt a szeretet. A Mária-Rádió hozzon össze minden ember, hogy ne a gyűlölet, hanem a szeretet legyen az egész világban. Nagyon szépen köszönöm, és egy áldott hétvégét kívánok mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen köszönjük szépen, viszont kívánjuk.

0: Halló, halló!
1: Halló! Már a rádió?
0: Igen.
1: Dicsekezzék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön.
1: Én fel szeretnék egy második János Pálnak az egyik imáját. Lehetséges?
0: Tessék.
1: Szeretlen szűz, a valóságos Isten anyja és az egyház anyja, te, aki meg irgalmad és szánalmad mindazoknak, akik oltalmad alá futnak, hallgass meg ezt a könyvet, melyet szív bizalommal küldünk hozzád, és terjesz ki a Jézus egyetlen megváltónk elé. Irgalom anyja, a rejtett és a csendes áldozat tanítónője, mi ezen a napon odaadjuk neked, aki segítségünkre sietsz egész valónkat és egész szeretetünk. Odaadjuk neked életünket, munkánkat, örömeinket, gyengeségeinket és szenvedést is. Adj békét, igazságot és boldogulást népeinknek, hiszen mindent, amik van és amit tudunk, a te gondjaidra bízzuk, Úrnőnk és Anyánk. Egészen tiéd akarunk lenni, veled járni Jézus iránti teljes hűség útját egyházában, vezess minket mindenkor irgalmas kezed. Nézd, milyen sokat aratni való. Jár közben az Úrnál, töltse el a szentség szomjával egész népét, és ébreszen sok hivatást, papokat és szerzeteseket, akik ezek a hitben és hével osztogatják Isten titkai. Add meg családjainknak a kegyelmet, szeressék és tiszteljék a sajos életet ugyanazzal a szeretettel, amivel te fogadtad méhez az Isten fia életét. Szent Szűz Mária, szép szeretet anyja, oltalmas családokat tartsanak össze, és áld meg a gyermekeink nevelését. Reményünk, tekints ránk hatalmasan, taníts minket minden Jézushoz menni, és ha elesünk, segíts felkelnünk és térjünk hozzá, bevallva vétkeinket és bűneinket a bűnbán a szentségében, amely megadja a lélek nyugalmát. Könyörgünk hozzád, add meg nekünk, hogy nagyon szeressünk minden szentségét, jelek azok, a te fiat hagyta őket a földön. Most szentséges anyja, lesz kismeretünkben Isten békével ad, hogy haragtól és gyűlölettől mentse szíve hozzuk az örömöt, és az igaz békét, amely fiúdból, Urunk Jézus Krisztusból árad belénk, aki az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik most és mindörökkön örökké. Amen. Most segít Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalom. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ői máj gyermekidnek nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg Mária, hogy izgalmas szűzanya. Amen. Nagyon szépen köszönöm, áldva szép napot továbbra, és a Mária rádió tartsák. Ó Isten, hozakozzunk, és hogy fennmaradjon. Dicsértessék a Jézus és Mária szent neve.
0: Mindörökké, amen.

Most pedig, kedves hallgatók, egy rövid műsor ismertetőt hadd mondjak el, hamarosan medjugorjai üzenetet hallhatnak majd. Ima szándékaikat fogadom. 3 órakor az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 3:45-tól Csiszér Imre számít figyelmükre vasárnapi örömhírrel, majd 3:45-től az Isten 10 parancsolata című műsor következő része lesz hallható. 4 órától Reikl Erika várja önöket Lélekidő című műsorával, melyet a Vatikáni Rádió műsora követ. 5 órakor kapcsolunk Kovásznára, ahonnan Mária áhítatot közvetítünk, egészen este 8 óráig. Holnap vasárnap délelőtt 10 órától primiciás szentmisét közvetítünk a Nagyváradi Katalin telepi templomból, majd délután 4 órakor Bihar keresztesről fogunk búcsút közvetíteni.

Drága gyermekek, Isten irántatok való szeretetből küld engem közétek, hogy szeresselek, imára és megtérésre buzdítsalak benneteket, önmagatok, családjaitok és a világ békéjéért. Kicsi gyermekek, ne felejtsétek el, hogy az igazi béke csak az imádság által érkezik Istentől, aki a ti békétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. szeptember 25-ei üzenetet hallották.

Szeretettel köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, Mária Rádió oldalán keresztül pedig szöveges üzeneteiket is elküldhetik. Felajánlom ezt a rózsafűzért hálából a szűzanyának, a Mária Rádióért, gyermekeimért, hogy takarja be védőparlástjával, oltalmazza a rossz emberektől a békéért.

0: Haló, haló?
1: Halló?
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Nem hallik.
0: Tessék mondani, halljuk Önt.
1: Jó, akkor dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét a szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebény úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességért, és a két unokámért, hogy nyugalomba, boldogságba tudjanak egészségbe élni, és az egész testvéreimért, a halottakért, meg a drága gyermekem nyugalmáért, aki 3 éve itt hagyott bennünket, dicsértessék a drága úrért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Hallo, hallo.
1: Halló, halló. Halló, halló.
0: Halló, köszöntöm a kedves hallgatót. Tessék
1: Halló,
0: lehallgatni a rádiót a háttérben, megkérem szépen.
1: A háttérben, megkérem szépen.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. A rózsafüzét és a mai szemiséget szeretném ajánlni. Az én egészségemért, fiam családjának egészségért, önökért, minden Mária Rádió hallgatóért, betegekért, öregekért, özvegyekért, és a Mária légiósokért. Ma volt a kuria találkozó, a Jóisten áldja meg mindannyiunkat, akik ott lehettünk. Mindenkinek adjon erőt, segítséget, ezt kívánom tiszta szívemből, Jézuson bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökje.
1: A Rózsa Füzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, és ismét csak azért fogok tudni imádkozni, hogy a lábaim tudjanak meggyógyulni, erősödjenek, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. A világ békéért, a hozzám tartozó halottak lelki nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, és önökért, az önök egészségéért is felajánlom. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Ezt a mai irgalmasság rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban a halottaim lelke üdvéért, hisz az irgalmasság órájában most őértük imádkozok, akik a csomagközi temetőben nyugtanak, minden hozzám tartozó jó szándékú emberért, aki szeretettel, és legfőképp békességgel, és önökért, hogy vannak nekünk. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közül voltam Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló.
1: Tiszteletessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Mai szentolvasokat és szemmiséget felajánlom állából a kapott kegyelmek étejő Istennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékét. Mária rádió tagjaiét, vezetőjét, működéséért, a világ békéjét, a háborúk megszűnéséért, egy jó munkahelyét Svájcban, a rossz és a rossz tevőt átávozásáért, betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért és minden szükségünkért. Isten fizess, hogy meghallgattad, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Áldott délután a gyönyörű Isten.
0: Mindörökké, amen ennek is.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezt a szent olvasót föl szeretném ajánlani a Mária Rádió fennmaradásáért, papi és szerzetesi hivatásokért, egészségünkért, a halottaim lelkük üdvéért, és egy fontos szándékért. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten tüzesse.
0: Köszönjük mi is a hívását, legyen egy szép napja, és maradjon velünk az imában. Kedves hallgatók, lezárom az ima szándékfogadás műsoridejét. Hívjuk önöket, hogy hamarosan kapcsolódjanak hozzánk a rózsafűzér imában.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas

0: és fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravibrált hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 25. vasárnapjának evangéliumi részéről, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok is elmentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beestenedett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénát kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek, barátom, nem vagyok igazságtalan veled, nem egy dénárban egyeztél meg velem, ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok. Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim! A mai evangélium egy olyan példabeszédet tár elénk, amely első hallása talán zavarba ejt bennünket. Egy gazda kimegy hajnalba, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Megállapodik velük egy dénárba, és elküldi őket dolgozni. Később a nap folyamán újabb és újabb embereket talál, és azokat is elküldi a szőlőjébe. Van, aki reggel 6-kor kezd, van, aki 9-kor, van, aki délben, van, aki délután 3-kor, és végül olyanok is vannak, akik már csak nem a munkanap végén érkeznek. Aztán eljön az este, a gazda fizetni kezd, és itt történik valami, ami emberi gondolkodásunk számára nehezen érthető. Akik csak egy órát dolgoztak, ugyanazt a bért kapják, mint akik egész nap dolgoztak. Az egész nap dolgozók pedig panaszkodni kezdenek. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és te annyit adtál nekik, mint nekünk, akik az egész nap terhét és hevét viseltük. Emberi szemmel nézve ez valóban igazságtalannak tűnhet, de Jézus éppen azért mondja ezt a példabeszédet, hogy megtanítson bennünket valamire, tudnélik arra, hogy Isten országa nem a mi emberi számításaink szerint működik. Figyeljük meg az első fontos mondatot. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Jézus nem egyszerűen egy gazdasági történetet mond el, nem a fizetési rendszerről akar tanítani, nem munkajogi szabályokat akar lefektetni, hanem a példabeszéd középpontjában Isten és az ember kapcsolata áll. A gazda maga Isten, a szőlő pedig Isten országa, a munkások pedig mi vagyunk. És van itt egy nagyon fontos szó. Kimegy. A gazda kimegy. Nem várja meg, amíg a munkások bekopognak hozzá, hanem ő indul el, ő keresi az embereket, ő szólítja meg őket, ő hívja őket. Testvéreim, ez az evangélium egyik legszebb üzenete, hogy Isten keres bennünket. Mielőtt mi kerestük volna Istent, Isten már keresett bennünket. Mielőtt mi kimondtuk volna, Uram, szükségem van rád, ő már azt mondta, gyermekem, szükségem van rád a szőlőmben. Milyen nagy titok ez? Az ember sokszor úgy gondolja, hogy ő tesz szívességet Istennek azzal, hogy imádkozik. Azt gondolja, én templomba járok, én rózsafűzért imádkozok, én dolgozom az egyházban, én adakozom, én elvégzem a kötelességemet, de az evangélium arra emlékeztet,
hogy minden szolgálatunk előtt ott van Isten meghívása, ami azért dolgozhatunk Isten szőlőjében, mert ő előbb meghívott bennünket. Testvérek, a gazda egész nap járja a piacot, egész nap keresi a munkásokat. Ez azt jelenti, hogy Isten egész életünkben hív bennünket. Nem létezik olyan életkor, amikor Isten azt mondaná, hogy most már késő. Nem létezik egy olyan múlt, amely után Isten azt mondaná, hogy én téged már nem akarlak. Nem létezik olyan bűn, amely miatt az ő irgalma ne tudna új kezdetet adni annak, aki őszintén hozzá fordul. A gazda egyszer csak meglátja azokat, akik még mindig ott állnak. Megkérdezik tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Ők pedig ezt válaszolják, mert senki se fogadott fel minket. Ez a mondat nagyon fontos, mert ezek az emberek nem azt mondják, hogy nem akarunk dolgozni, hanem azt mondják, hogy senki sem fogadott fel minket. Milyen sok ember van ma is, aki úgy érzi, hogy nincs rám már szükség, én már nem vagyok fontos, már az én munkámra senki sem számít, én már nem kellek senkinek, az én életemnek nincs értelme, és talán éppen hozzájuk szól ma Isten, jöjj a szőlőmbe. Isten országában nincs fölösleges ember. Nincs olyan ember, akire Istennek ne lenne szüksége, nincs olyan élet, amely teljesen értéktelen volna. Lehet, hogy az ember nem látja saját értékét, lehet, hogy mások sem látják, de Isten látja. A gazda látja a piacon álló munkásokat, mások talán elmentek mellettük. Mások talán nem tartották őket alkalmasnak, de a gazda megszólítja őket. Ez azt jelenti, hogy Isten nem úgy néz ránk, ahogy az emberek néznek bennünket. Testvéreim, hallhattunk, hogy amikor eljön az este, a gazda elkezd fizetni. És itt jelenik meg az emberi szív egyik legnagyobb betegsége, az egymás összehasonlítása. Az első munkások meglátják, hogy az utolsók ugyanazt kapták, és rögtön elkezdenek számolni. Mi egész nap dolgoztunk, ők csak egy órát dolgoztak, mi egész nap viseltük a hőséget, ők szinte semmit sem dolgoztak, és miért kapnak ugyanannyit. Drága jó testvéreim, ugye milyen ismerős ez, mert sajnos mi is sokszor így élünk. Azt nézzük, hogy a másik mit és mennyit kapott. Azt kérdezzük, hogy miért őt választották erre a feladatra, miért nem engem. Miért neki sikerült valami, és nekem miért nem. Miért őt dicsérték meg, és miért nem engem. Miért őt segítette Isten, hiszen én többet imádkozom, és többet dolgozom, én többet szenvedtem, mint ő. És így lassan elveszítjük a saját örömünket, mert amikor folyamatosan a másokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor már nem Isten ajándékait látjuk, hanem csak azt látjuk, ami a másiknak van. Testvérek, az egész nap dolgozók egy dénárt kaptak, pontosan annyit, amiben korábban megállapodtak. A gazda nem csapta be őket, nem vett el tőlük semmit, megkapták azt, amit ígért. Miért panaszkodnak mégis? Azért, mert más is kapott. Ez az irigység egyik legmélyebb formája. Nem az fáj, hogy nekem nincs, hanem azt, hogy neki miért van. Ez a szív egyik legveszélyesebb állapota. A hála azt mondja, Uram, köszönöm, amit nekem adtál. Az irigység viszont azt mondja, Uram, miért adtál neki többet, mint nekem? A gazda válasza nagyon szelíd. Barátom, nem követek el igazságtalanságot veled. Figyeljük meg, hogy nem haraggal beszél. Nem azt mondja, hogy te gonosz vagy, hanem ezt, barátom. A gazda azt mondja, vedd, ami a tiéd, és menj. Mintha azt mondaná, ne nézd más kezét, ne számold más ajándékait, nézd meg, amit adtam neked. Testvérek, talán életünk egyik legfontosabb lelki feladata lenne megtanulni, hogy nem mások életét élni. Isten neked adta a te életedet. Nem a szomszédodét, nem a másik családét, nem a másik ember képességeit, nem a másik ember hivatását, hanem neked a te útadat kell járnod. Lehet, hogy másnak több pénze van,
Lehet, hogy másnak nagyobb háza van, lehet, hogy másnak könnyebbnek tűnik az élete, lehet, hogy más egészségesebb, lehet, hogy másnak több sikere van, de Isten nem azt kérdezi majd, hogy miért nem voltál olyan, mint ő, hanem ezt kérdezi, hogy mit kezdtél azzal, amit én neked adtam. A gazda ezt mondja, talán nincs jogom ahhoz, hogy azt tegyek a magaméval, amit akarok. Ez a mondat Isten szabadságára mutat. Isten szabadon osztja kegyelmeit. Nem tudjuk Istent arra kényszeríteni, hogy a mi számításunk szerint ossza a kegyelmeit. Nem mondhatjuk, hogy Uram, neki csak ennyit szabad adnod, nem mondhatjuk, hogy ő nem érdemli meg, mert ha Isten az érdem alapján osztaná az irgalmat, akkor egyikünk sem állhatna meg előtte. Drága jó testvérek, talán ez az egész példabeszéd legélesebb mondata. Vagy azért irigy a szemed, mert én jó vagyok? Milyen különös kérdés. Nem azt kérdezi, hogy miért vagy ilyen rossz, hanem ezt. Azért haragszol, mert én jó vagyok? Ez nagyon mély lelkiismeretre ösztönöz, testvérek. Örülök-e annak, amikor Isten irgalmaz valakinek? Örülök-e annak, amikor valaki megtér? Örülök-e annak, amikor egy bűnös visszatér az egyházba? Örülök-e annak, amikor valaki, akiről már mindenki lemondott, új életet kezd? Örülök-e annak, amikor Isten megáld valakit? Vagy azt mondom, miért neki adtad, Uram? A keresztény ember egyik ismertető jele, hogy tud örülni a másik ember kegyelmének, a másik ember sikerének. De ne csak a későn érkezékről beszéljünk, mert az egész nap dolgozóknak is szól az evangélium. Nekik ezt kell megtanulniuk, hogy ne váljon keserűvé a szolgálatuk. Van olyan ember, aki sok éve hűségesen imádkozik, sok éve jár a templomba, sok áldozatot hozott, és egyszer csak megjelenik valaki, aki frissen tért meg, boldog, lelkes, tele van nagy örömökkel, és az egész életét Istennek akarja adni. Ha a másik megtért, az nem veszel tőled semmit. Ha Isten másnak kegyelmet ad, az nem csökkenti a te kegyelmedet. Ha valaki újonnan érkezik Istenhez, az nem a te helyedet veszi el. Isten szeretete nem torta, amelyből ha másnak adnak, neked kevesebb marad. Isten szeretete végtelen. Kedves jó testvéreim, miért dolgozunk Isten szülőjébe? Ha azért, hogy jutalmat kapjunk, akkor könnyen csalódunk. Ha azért szolgálunk, hogy mások lássanak bennünket, akkor előbb-utóbb keserűek leszünk. Ha azért imádkozunk, hogy Isten mindig úgy teljesítse kívánságainkat, ahogy mi szeretnénk, akkor nehéz lesz a hitünk. De ha azért szolgálunk, mert Istent szeretjük, akkor maga a szolgálat egy ajándék. Miért szolgálom Istent? Azért, mert szeretem, vagy azért, hogy Isten fizessen érte? Azért imádkozom, mert kapcsolatban akarok lenni vele, vagy azért, hogy cserébe valamit kapjak? Azért teszek jót, mert szeretem a másikat, vagy azért, hogy elmondhassam, hogy én többet tettem, mint ő? Ez az evangélium nagyon mélyen megtisztítja a szívünket. Megtanít arra, hogy a hitünk nem üzlet legyen. Isten nem egy üzlettárs. Ő az atyánk, mi pedig gyermekei vagyunk. És most az elmélkedés végén képzeljük el, testvérek, az örökké valóságot. Ott nem lesz irigység, ott nem lesz, hogy miért ő, hogy miért neki, hogy én többet tettem. Ott mindenki örülni fog annak, hogy a másik is megérkezett. A mennyország közössége nem verseny. Ott mindenki szeretetben él. Ezért már itt a földön tanulnunk kell a mennyország nyelvét, és a mennyország nyelve ez. Hála, szeretet, irgalom, megbocsájtás, öröm. Most kérdezzük meg magunktól, én milyen munkás vagyok az Úr szüllőjébe? Talán a hajnalban érkező? Talán hosszú évek óta szolgálok? Talán mostanában tértem vissza? Talán még mindig a piacon állok? Talán azt mondom, hogy senki sem hívott? Talán régóta hív Isten, csak nem hallgattam rá, de bárhol is vagyunk, a gazda ma is hív, és ez a legfontosabb. Urunk Jézus Krisztus, te vagy a szőlő gazdája,
Te vagy az, aki a hajnalban és délben, délután és az utolsó órában is keresed az embert. Köszönjük, hogy bennünket is megszólítottál. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket céltalanul állni. Köszönjük, hogy helyet adtál le nekünk a szőlődben. Bocsáss meg, amikor irigykedtünk, bocsáss meg, amikor másokhoz hasonlítottuk magunkat. Bocsáss meg, amikor úgy gondoltuk, hogy többet érdemlünk másoknál. Bocsáss meg, amikor elfelejtettük, hogy minden kegyelem. Taníts bennünket hálára, taníts bennünket örülni mások örömének, sikerének. Taníts bennünket örülni mások megtérésének. Taníts bennünket irgalmasságra. Taníts bennünket arra, hogy ne a jutalmat keressük, hanem téged. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, elhunyt Ince Dénesatya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatják.
1: A hitetlenség mai okai. Első parancsolat második része. Isten az első parancsolatban lép elénk, bemutatkozik nekünk személyesen, szól hozzánk, mint egykor a választott néphez a Sinai hegyen. Én vagyok a te urad Istened. Ez a kijelentés a 10 parancsolat ünnepélyes nyitánya. Kijelenti, hogy ő van, rajta kívül nincs más Isten. Ennek az igaz Istennek nincs emberi alakja és teste, hanem lélek és láthatatlan. Ebből szorosan következik, hogy egyedül csak ő benne szabad és kell hinni. Isten felé mindig az első lépésünk a hit, vagyis annak az elfogadása, hogy van Isten, valamint mindannak, amit ő kinyilatkoztatott, tanította évezredek alatt a proféták serege, szentírók és szentfia Jézus Krisztus is. Ezért aztán minden vallásos élet kiinduló pontja és fundamentuma a hit, hogy mit kell hinnünk, az Jézus útmutatása szerint Anya Szentegyházunk mondja meg. Sok ember megborzong erre a szóra, hogy hit. Mire való? Hiszek, amit látok, érzékszerveimmel megtapasztolok, s ami ezen kívül esik, azt tagadom, mert számomra nem létezik. Mutassátok meg az Istent, s elfogadom. Most is eszembe jut a közelmúlt kollektivizálási ideje, amikor a földműves embereket Erdélyben is földön futókká tették az akkori kommunisták. Az egyik aktivista így szólt hozzám: tisztelendő úr, ha van Isten, miért nem írja ki a nevét a csillagokban? Milyen nyelven nohajtja, mert több mint 6000 nyelvjárás van a földön, feleltem. Meglepődött és elszomorodott buta kérdésén. Senki sem látta az eszét, a levegőt, az atomtestecskéket, az elektromosságot, stb. De aki ezeket tagadja, az önmagáról állít ki bizonyítványt. Mert sok minden van ezen a világon, amit nem látunk, és mégis létezik. Így vagyunk a lelkünkkel, Istennel is. A hitetlenség ma is mindenfelé széles körű jelenség, pedig Szent Pál szerint, ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni volta a világ teremtése óta, művei alapján értelemmel felismerhető. Olvashatjuk a Római Levél első fejezet 20. versében. Tehát a teremtett világból biztosan megismerhető Isten léte. Ezt az első vatikáni zsinat 1870-ben dogmaként is kijelentette. Ezt írja a Szentírás: hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Annak, aki Istenhez járul, hinnie kell, hogy létezik, s hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 1. 6. verse. Akkor melyek a hitetlenség mai okai? Először a gőg és a büszkeség. Ahogyan a pogány magyarok vezére Géza fejedelmünk mondta: elég nagy úr vagyok ahhoz, hogy két Istennek is szolgáljak. Vagy az egyiptomi fáraó, aki ezt mondta Mózesnek: kicsoda Jávé, hogy engedelmeskedjem neki, és elengedjem Izraelt. Nem ismerem őt, és Izraelt sem engedem el. Kivonulás könyvében, 5. fejezet, 2. vers. Ma is sokan gőgből nem fogadják el az Istent. A mai hitetlenség másik oka, van, aki a tudomány nevében emel kifogást a hit ellen. Így érvelnek: a hit a tudomány ellensége. Sok esetben mást mond a természettudomány, mint a Biblia. Például a világ eredetéről, az ember származásáról, stb. Az igazi tudomány és a hit sohasem ellenkezik, mert mindkettő forrása az Isten. Párhuzamosan szaladnak, mint a vasúti sínpár. Ezt a tudósok megszámlálhatatlan sokasága igazolja mind a mai napig. Csak ízelítő: Bacon, Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Linné, Herschel, Volta, Lamarck, Kolumbusz Kristóf, Ampère, Faraday, Pasteur, Marconi, Planck, Einstein, Szent Györgyi Albert, stb. Ismételem, csak egy ízelítő belőlük. Hogy hogyan vélekednek egyesek, az még nem az egyetemes tudomány vélekedése. Azt, hogy hogyan alakult ki a mai világ, az élet, stb. Még a mai tudomány sem tudta bizonyosan eldönteni, biztosra eldönteni. Csak tapogatózik. Hogy pedig az ember a majomtól származna, ez Darwin a fejlődés elmélet atya sem tudta teljesen bebizonyítani. Hogy hasonló a testünk, az igaz, de azt nem tanította, hogy az ember nem az Isten teremtménye. Hasonlóság, nem azonosság. Analógia, nem genealógia. Darwin istenfélő ember volt, így ír, én sohasem tagadtam Isten létét. Meggyőződésem, hogy a fejlődés elmélet összeegyezthető az Isten hittel. Hogy a nagyszerű világ és az ember véletlenül magától jött volna létre, ezt lehetetlen bebizonyítani. Még megérteni is lehetetlen. Ez az én legfőbb érvem Isten létezése mellett. Egyébként az egyház nincs ellene a fejlődés elméletnek, sem a tudományos kísérleteknek, ha a megengedett kereteket tiszteletbe tartják. A mai hitetlenségnek harmadik oka a félműveltség vagy felvágás. Sok embert ez állít szembe a hittel, akik azzal hencegnek maguk és mások előtt, hogy ők már nem hisznek a papok ájtatos beszédében. Ők tanult emberek, őket mások felvilágosítottak. Az ilyeneken inkább sajnálkozni vagy mosolyogni lehet. Olyanok ezek, mint az a kamasz gyermek, aki cigit dug szájába, nagyokat káromkodik, hogy felnőttnek lássák az emberek. A mai hitetlenség negyedik oka, akiket a bűn és a bűnhöz való ragaszkodás állít szembe a hittel. Nem kell az Isten, hogy ne kelljen beismerjük, hogy bűnben élnek, hogy életmódjukon föltétlenül változtatni kell. Akik az ifjúkori szexuális változások idején hagyják el hitüket. Ösztönök morajló hangjára vetik el Istent, stb. Szent János írja, jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedetei gonoszak voltak. A harmadik fejezet az evangéliumából a 19. vers. S a mai hitetlenségnek végül az egyik oka, akik elmerülnek a földi élet gondjaiba, bajaiba. Ezért lesznek később hitetlenek. Első a munka, a kenyérkereset, a szórakozás, stb. Neki fog valaki például házat építeni, vásárolni, kocsit szerezni. Keresheted éveken át a vasárnapi szentmisén. A nincs rá időm teszi teljesen közömbössé, boldogtalanná, hitetlenné. De egyébre mindig van idő. Engem személy szerint mindig úgy szíven ver a karácsonyi pásztorok élő nagy hite. Szegények, iskolázatlanok, koruk társadalmában ki és lenézettek voltak. Ugyannyira, hogy peres ügyekben tanúnak sem fogadták el őket. A születési barlang csodálatos eseményei után örömükben beszaladnak Betlehembe, és újságolni kezdik a látottakat. De senki sem hisz nekik. Pásztorszóra, asszonybeszédre nem indulnak a kis Jézushoz. Isten azonban jó számított. A szegény és másoktól lenézett pásztorok szívében nem csalatkozott. Ők hiszik a nagy égi eseményeket, nem okoskodnak, és senkit sem akarnak meggyőzni minden áron. Ők azonnal indulnak a jászolhoz. Nem üres kézzel, hanem viszik ajándékaikat, köztük a legértékesebbet, romlatlan pásztor szívüket. Milyen nagy boldogság éri őket, amikor megtalálták a gyermeket. Nem királyi trónon ül, hanem az általuk is használt jászolba. Ők ezen sem csodálkoznak, sem nem botránkoznak. Leborulnak és hisznek Jézusban. A mai idők hit és egyház ellenes káoszában, a pásztorok nyomán én is Jézus jászolához osolok, kedves hallgatóm. Modern század, modern gyermeke vagyok. Vasalting, tiszta ruha, prémes bunda van rajtam is. Arcom borotvált, több iskola is van a tarsolyomba. De a szívem az koldus szegény. alig pislákol benne az élő keresztény hit lángocskája. Talán már évek óta nem lelkesedem Jézusért. Jóval maguk mögött hagytak a legeltető pásztorok. Ezért valahol a Jézusnál örvendezni tudok, sora végén elimádkozom a szívemből felbudjanó kérést. Ó Jézusom, erősítsd hitemet, őrizd meg életem legdrágább kincsét, amelynek fényénél eljutok majd az örök hazába. Ne engedd, hogy tőled valaha is elszakadjak. Kis Jézus, ne vess meg, hallgass meg!

0: Kedves hallgatóim, milyen a jó keresztény hite, ez a mostani előadásnak a témája, az első parancs harmadik része. Prohászka Ottokár püspök írja le naplójában, hogy egy nagy ír tudós sétálgatott naponta Dublin külvárosában. Egyik alkalommal betért egy nyomorult viskóba, ahol egy szegény asszony szalmán feküdve haldoklott. Mellette feküdt halott gyermeke. Maga a doktor, kérdezte haldokolva. Nem, felelte elképpedve, és meglepődve a nagy tudós. De mindjárt jön az is, hebegte ijedtében. Akkor a haldokló arra kérte, hogy kezdjen el hangosan imádkozni mellette. Ereje már elhagyta, nem akar addig meghalni, míg a pap az Úr Szent testével meg nem érkezne. A nagy tudós letérdelt a földre, s hangosan imádkozni kezdte a hiszek egyet. Nem sokára megjött a pap, az orvos és a halál is. Mielőtt az asszony meghalt volna, odafordult az ismeretlen tudóshoz, és így szólt. Isten fizesse meg önnek, hogy helyettem imádkozott. Most már megnyugodtam, és így halok meg. Amikor a tudós később a londoni tudományos akadémián az esetet elbeszélte társainak, ez fűzte hozzá. Képzeljétek el, ha bemutatkoztam volna neki, hogy dupla doktorátusom van, több nyelvet beszélek, ismerem a görög és római filozófusokat, de Istenben nem hiszek, ez a szegény asszony szörnyet halt volna. Mit használtam volna szegénynek? Hitem, és a naponta elimádkozott hiszek egyem megerősítette. Kedves hallgatók, hányszor és hányszor érezzük mi is ugyanezt életünkben, amikor egy jól elmondott mi atyánk nyomán több lelki nyugalmat nyerünk, mint a világ minden tudományától. Hogy hitünk Isten előtt kedves legyen, háromfélének kell lennie. Erősnek, álhatatosnak, élőnek. Erős a hitünk, ha minden szándékos kételytől mentes. Ilyen hite volt például Szent Péternek, amikor Jézust Krisztusnak nevezte társai előtt, amikor a csodás kenyérszaporítás után a pusztában nyíltan Krisztus mellé állt. Erős hitük volt a vértanúknak, akik a legborzalmasabb szenvedésekre és a halálra is készek voltak Jézusért. Keresztény életünkben aránylag könnyen és szívesen elhisszük a kinyilatkoztatásból mindazt, ami közelebb van napi életünkkel, Jézus emberi életét, viszont nehezebben hisszük el, amit Jézus a bűnről, a büntetéséről mondott. Különösen a pokol nem tetszik, és az sem, hogy egyetlen halálos bűnért örök büntetés részesei lehetünk. Nagy hitet kíván a lélek világa is. Ennek talán az az oka, hogy túlságosan beleragadtunk az anyagba. Nem akarjuk felfogni a transzcendens dolgokat. Nehezen értjük a bűn misztériumát is, a megváltást magát. Értelmetlennek látszik a Szent Háromság titka. Nehezen közelítjük meg a kegyelem világát. Nem akarjuk elfogadni Jézus tanítását, amit a szenvedésről és a kereszthordozásról mondott. Szükséges, hogy hitünk általános legyen. Ismernünk kell, amit hiszünk. Eloszlatom hitbeli kételjeimet, utána járok lelki pásztoromnál. Kérdezek, olvasok hitemet illetően. Különösen olvasom a Szentírást. Rendszeresen járok szent misére, hogy vasárnapról vasárnapra hallgatom Isten üzenetét. Hitbelileg is képzem magam. Nem szükséges ugyan minden vallás igazságot kívülről ismernem. Elégséges bennem a készség, hogy valamennyit elfogadok, de ez a minimum leginkább főigazságok címen találhatóak, amelyeket minden kereszténynek ismernie kell. Melyek ezek? Hogy egy Isten van, s benne három személy van, Atya, Fiú és Szentlélek. Másodszor, hogy Isten a világ teremtője és gondviselője. Harmadszor, hogy a Fiú Isten értünk emberré lett, hogy minket halálával megváltson és üdvözítsen. Negyedszer, Jézus örömhírt, evangéliumot hirdetett, Isten, ami mennyei atyánk, aki végtelenül szeret minket, gyermekeivé fogad. A föld élet után hazavár minket az örök életre. Ötödször hinnünk kell, hogy Isten igazságos bíró, aki a jókat megjutalmazza, a rosszakat pedig megbünteti. Hatodszor Isten kegyelme az üdvösségre föltétlenül szükséges. Hetedszer az ember lelke halhatatlan, testünk fel fog támadni. És végül utoljára nyolcadszor Jézus Krisztus egyházat alapított, az egyház legfőbb pásztora, a római pápa. És végül élő a hitünk, ha hitünk szerint is élünk. Szent Pál apostol írja, az igaz a hitből él, a római levél, első fejezet, 17. vers. Szent Jakab apostol pedig ezt tanítja, a hit cselekedetek nélkül halott. Jakab második fejezet, 20. vers. És Jézus Krisztus mondta, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Máté evangélium a 10. fejezet 32. verse. Kedves hallgatók, a mi katolikus szent hitünkben és vallásunkban nincs semmi, amit szégyelnünk kellene. 2000 éve, hogy állandóan támadják, gyalázzák, rágalmazzák a vezetőket és a híveket. Hányszor és hány helyen bomlasztották a rossz hívek, papok, püspökök is. Mégis kiállt minden próbát. A pokol kapui nem tudtak erőt venni rajta. Ellenségei pedig belehultak a történelem szemét kosarába. Ám az sem sokat ér, ha verjük a mellünket, hogy mekkora katolikusok vagy milyen vallásosok vagyunk. Ugyanakkor káromkodunk, egymást marjuk, széthúzunk, és a szeretet parancsát lábbal tiporjuk. Ne feledjük el, hogy az ördögök is hisznek, de ez nem ér semmit, mert nincsenek jó cselekedeteik. Befejezésül, talán már elfelejtettük, hogy a hit kegyelem, Isten ajándéka, a hitet nem lehet kiérdemelni. Aki pedig érvényesen meg van keresztelve, az a keresztség pillanatában megkapja a hit csiráját és a lehetőséget később erre a legnagyobb kincsre. Rajtunk, a szülőkön, nevelőkön, papokon áll, hogy ez a csira Isten segítségével szárba szökik-e, virágba borul-e.
1: Kedves hallgatóink, elhunyt Ince Dénes atya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatták.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, Rejkli Erika vagyok. A mai műsorban a félelemről szeretnék beszélni, pontosabban félelem a haláltól és az elmúlástól időskorban. A haláltól és az elmúlástól való félelem az emberi lét természetes része, de időskorban különösen felerősödhet. Ahogy az ember szembesül az élet véges voltával, testi gyengeséggel és veszteségekkel, gyakran mély lelki szorongás, bizonytalanság és egzisztenciális kérdések merülnek fel. Mi lesz velem, mi jön ezután, mi marad utánam? Ez a félelem nem csupán a halál tényleges eseményétől származik, hanem attól is, hogy az ember elveszíti az irányítást, a méltóságát vagy a kapcsolatot másokkal. Okai: egészségromlás és betegségek, a fizikai gyengeség, fájdalom és kiszolgáltatottság fokozza a halálfélelmet. Veszteségek sora: barátok, házastárs, testvérek elvesztése folyamatosan emlékeztet a halandóságra. Egzisztenciális kérdések: az élet értelme, a miért éltem típusú gondolatok megerősödnek. Vallási szempontból a túlvilágba vetett hit hiánya vagy megingása fokozhatja a szorongást. Magány és elszigeteltség, a közösségi kapcsolatok hiánya felerősíti az elmúlás miatti szorongást, tünetei. Szorongás, nyugtalanság, halálról való gyakori beszéd vagy gondolkodás, alvászavar, rémálmok, szomorúság, levertség, fokozott egészségaggodalom, biztosan nagy bajom van, visszahúzódás, érdektelenség a jövő iránt, életértelmének keresése jelenik meg, következményei. A halálfélelem tartós fennállása állandó szorongáshoz, depresszióhoz vezethet. Sok idős ember bezárkózik és elveszíti az életörömöt, mintha már csak várakozna a végre. Ugyanakkor, ha megfelelő támogatást kap, ez az életszakasz a bölcsesség, elfogadás és belső béke időszaka is lehet. Megoldási lehetőségek közül nagyon hasznosak az őszinte beszélgetések, a halálról való nyílt, empatikus kommunikáció, akár egy családtaggal, pszichológussal, egy lelkésszel csökkenti a szorongást. Vallási közösségek, hit, meditáció vagy lelki gyakorlatok segíthetik az elfogadást. Pszichológiai segítség, az egzisztenciális terápia, logoterápia vagy gyászfeldolgozó tanácsadás hatékony eszköz lehet. A kapcsolatok ápolása nagyon fontos, a szeretett kapcsolatok megerősítése csökkenti a magányt és a félelmet, életértelmet adó tevékenységek, emlékek rendezése, családi történetek megosztása, alkotás, naplóírás segítheti az önreflexiót. Összegzésként: a haláltól való félelem természetes emberi érzés, amely időskorban a saját élet lezárásának tudatosulásával válik erősebbé. Ám ha az ember képes elfogadni az élet körforgását, múltját értékként látni és szeretetteljes kapcsolatokat ápolni, a halál gondolata nem rémisztő, hanem természetes részévé válhat az életnek. Az elfogadás békét hoz önmagunkkal és a világgal. Egy másik témáról is szeretnék beszélni: kognitív hanyatlás miatti szorongás időskorban. Az időskor természetes velejárója, hogy a memória, a figyelem és a gondolkodás sebessége lassul. Ez azonban sok idős emberben erős szorongást vált ki, attól félnek, hogy feledékenyek lettek, elveszítik az eszüket, vagy hogy demenciájuk alakul ki. Ez a félelem önmagában is lelki terhet jelent, amely befolyásolja az életminőséget és a mindennapi önbizalmat. Okai: természetes öregedési folyamatok, az agyműködés lelassulása, memória gyengülése normális, de az idősebb

Depresszió például gyakran jár memória és koncentrációs nehézségekkel, ami tévesen demenciának tűnhet. Tünetei: túlzott aggodalom, a feledékenység vagy hibák miatt, biztos baj van az agyammal, gondoljuk sokszor. Szorongásos tünetek: nyugtalanság, alvászavar, feszültség, túlzott önfigyelés, állandó tesztelése a memóriának, kerülő viselkedés, fél új helyzetektől, mert attól tart, hogy nem fogja bírni fejben, bizalomvesztés önmagában, úgy érzi, már nem képes önálló döntéseket hozni. Következményei: a kognitív hanyatlástól való félelem önbeteljesítővé válhat, a tartós szorongás és stressz valóban ronthatja a koncentrációt és az emlékezést. Ez ördögi körhöz vezethet, ahol a félelem maga is rontja a kognitív teljesítményt. Egy pár megoldási lehetőség: orvosi kivizsgálás, fontos, hogy az idős ember ne maradjon bizonytalanságban, ha szükséges, neurológus vagy pszichiáter kizárhatja a demenciát, mentális aktivitás, keresztrejtvény, olvasás, társasjátékok, tanulás segítheti az agy frissen tartását, társas kapcsolatok, beszélgetések, közösségi tevékenységek bizonyítottan lassítják a hanyatlást. Relaxációs technikák, légzőgyakorlatok, séta, meditáció csökkentik a szorongást. Reális önértékelés: meg kell tanulni elfogadni, hogy kisebb memóriazavarok természetesek, és nem jelentik feltétlenül a demenciát. Összegzésként: a kognitív hanyatlás miatti szorongás gyakran a tudatosság és a félelem találkozásából ered. Az idős ember észreveszi a változásokat, de fél a jövőtől. Az elfogadó, bátorító környezet, a rendszeres szellemi aktivitás és a szakmai segítség segíthet abban, hogy a félelem helyét a biztonságérzet és az önbizalom vegye át. Az agy bármilyen korban képes fejlődni és alkalmazkodni. Egy újabb téma: alvászavarok lelki okból időskorban. Az alvás az ember testi-lelki regenerációjának egyik legfontosabb része. Időskorban azonban az alvás minősége és hossza gyakran megváltozik, sokan panaszkodnak nehéz elalvásra, gyakori éjszakai felébredésre vagy korai ébredésre. Ezeket a változásokat részben biológiai tényezők okozzák, de sok esetben lelki eredetűek, mint a szorongás, a depresszió, a magány vagy a gyász. Okai: a depresszió és szorongás a belső feszültség, nyugtalanság és negatív gondolatok gátolják az elalvást. Magány és gyász: az üresség érzése és az esti elcsendesedés idején felerősödő gondolatok nehezítik a pihenést. Életmódbeli változások: nyugdíj után a napi rutin felborul, ami az alvás ébrenlét ritmusát is megzavarja. Egészségi problémák: fájdalom, légzési gondok vagy gyógyszerek mellékhatásai is hozzájárulhatnak. Félelem az éjszakától vagy a haláltól: sok idős ember este szembesül leginkább egzisztenciális félelmeivel. Tünetei: hosszú elalvási idő, gyakori felébredés éjszaka, korai ébredés, például hajnalban, majd nehéz visszaalvás, nappali fáradtság, ingerlékenység, koncentrációs nehézségek, fokozott szorongás az alvás körül, megint nem fogok tudni aludni. Következményei: a tartós alvászavar fizikai és lelki kimerültséghez vezet, rontja a hangulatot, az emlékező képességet és az általános életkedvet. Gyakran kialakul egy örvény, amelyben a kialvatlanság fokozza a szorongás pedig tovább rontja az alvást. Megoldási lehetőségek közül: rendszeres napi ritmus, lefekvés és ébredés azonos időben, még hétvégén is.

lelki támogatás, beszélgetés, pszichológiai segítség a háttérben húzódó problémák feldolgozásához, esti nyugalom megteremtése, olvasás, zenehallgatás, relaxációs gyakorlatok, esetleg egy meleg tea, mozgás és friss levegő, a nappali aktivitás segíti az éjszakai alvást. Gyógyszeres segítség csak orvosi javaslatra, rövid távon alkalmazva. Pozitív gondolati szokások, hálaadás, napvégi visszatekintés, pozitív élmények felidézése. Összegzésként az alvászavar nem pusztán testi probléma, gyakran a lélek nyugtalanságának tükre. Az idős embernek nem csak aludnia kell megtanulni újra, hanem megnyugodni, lezárni a napot, elfogadni a gondolatokat és elengedni a félelmeket. A kiegyensúlyozott napirend, az érzelmi biztonság és az empatikus figyelem együtt segíthet abban, hogy az alvás ismét a béke forrása legyen. Kedves hallgatók, egy rövid szünet után folytatom a műsort.

identitásválság és a mi maradt belőlem érzés időskorban. Az ember életútja során különböző szerepeket tölt be. Dolgozó, szülő, társ, barát, közösségi tag. Időskorban ezek a szerepek fokozatosan megváltoznak vagy megszűnnek, ami identitásválságot okozhat. Sokan érzik úgy, hogy már nem ugyanazok, már nem fontosak, vagy hogy elvesztették önmagukat. Ez a lelki krízis mélyen érintheti az önbecsülést, a célérzetet és az élet értelmébe vetett hitet. Ennek okai lehetnek nyugdíjba vonulás, a munkahelyi szerep, a napi rutin és az elismerés elvesztése gyakran identitásvesztéssel jár. Gyermekek fölnevelése, a szülői szerep háttérbe szorul, és az idős ember új önmeghatározást keres. Testi változások, az öregedés látható jelei, őszülés, betegség, fizikai korlátok, esetleg ráncok befolyásolják az énképet. Társadalmi szemlélet, a fiatalságot középpontba helyező világban az idősek könnyen láthatatlanná válnak. Veszteségek, szeretett személyek elvesztése megingatja az identitás érzelmi alapjait, tünetei. Ürességérzés, céltalanság, nem tudom ki vagyok most, visszahúzódás, közöny a mindennapi események iránt, nosztalgia és múltba révedés, a régi önképhez való ragaszkodás, önértékelési zavar, szégyenérzet az öregedés miatt, érzelmi labilitás, könnyen fellépő szomorúság vagy ingerlékenység. Következményei: az identitásválság elhúzódása lelki kimerültséghez, depresszióhoz és társas izolációhoz vezethet. Az idős ember elveszíti önmagával a kapcsolatot, és úgy érezheti, élete már nem hordoz célt. Ez azonban nem végállapot, az önazonosság újjáépíthető, ha sikerül új értelmet találni az életben. Egy pár megoldási lehetőség: új szerepek kialakítása, nagyszülői, mentori, önkéntes vagy közösségi szerepek visszaadhatják a hasznosság és értékesség érzését. Életút áttekintés, beszélgetés vagy írás formájában az ember újra értelmezheti múltját és felfedezheti az életének értékes mintázatait. Kreatív tevékenységek közül megemlíteném például az alkotást, írás, festés, kertészkedés segíthet az önkifejezésben. Kapcsolatok ápolása, a szeretett kapcsolatok fenntartása erősíti az identitás érzelmi alapját. Pszichológiai és spirituális támogatás segíthet elfogadni az élet új szakaszát és megtalálni a belső békét. Összegzésként: az identitásválság időskorban nem az én elvesztését, hanem az én újraformálódását jelenti. Az idős emberben ugyanaz a személy él, aki korábban volt, csak új tapasztalatokkal, bölcsességgel és mélyebb önismerettel. Ha sikerült a múlt értékeit összeegyeztetni a jelen lehetőségeivel, az öregkor nem az elmúlás, hanem a kiteljesedés időszaka lehet. Soha nem késő újra felfedezni az élet szépségét. Minden nap lehet egy apró új kezdet, mert amíg szívünkben szeretet és kíváncsiság él, addig mindig van tovább. Íme egy rövid történet, amit erre a célra hoztam, a félelemről és az elmúlásról időskorban. Az öreg Mihály bácsi minden reggel ugyanúgy ébredt. Lassan, óvatosan, mintha a testét egy vékony hártya választaná el a világtól. A kis ház csendje már évek óta társa volt. A csend és valami más, valami láthatatlan. A félelem. Nem mindig volt ilyen. Fiatalon a halál gondolata messzinek tűnt, mint egy ritkán látott rokon, akiről tudja az ember, hogy létezik, de sosem jár feléjük.
Mostanra azonban a félelem beköltözött mellé, a konyhába, a karos székébe, a párnái közé. Egy este, miközben a kályhában lassan fogyott a tűz, Mihály bácsi halkan megszólalt, mintha valaki ott ülne vele szemben. Mire is félek ennyire? Kérdezte. A szoba nem válaszolt, de az ablakon túli hóesés puhán suttogott, és akkor megértette. Nem a haláltól félt, hanem attól, hogy nem marad nyoma mindannak, amit szeretett. A kertnek, melyet sokszor újraültetett, a felesége nevetésének, amely ma már csak emlék a régi baráti beszélgetések melegének. Másnap, amikor felébredt, úgy döntött, tesz valamit. Leült az asztalhoz, fogott egy üres füzetet, és írni kezdett. Történeteket, emlékeket, apró szokásokat, recepteket, neveket, mosolyokat. A félelem lassan hátrébb húzódott. Nem tűnt el, de már nem ült annyira közel. Mihály bácsi megértette. Az elmúlás nem a véget jelenti, hanem azt, amit szeretett, továbbadja valakinek, aki majd tovább viszi. És ettől a gondolattól a szoba csendje aznap valahogy kevésbé volt ijesztő. És a végére egy pár gondolatot is hoztam. A múlandóság csendes tanító. Azt csutogja, hogy minden pillanatban ott rejtőzik valami végleges szépség. Nem a halál árnyéka a legnehezebb, hanem az, ha úgy érezzük, nem hagytunk nyomot a világban. Időskorban már tudjuk, nem az számít, meddig élünk, hanem hogy mennyi szeretet marad utánunk. Végül megértjük, hogy az elmúlás nem ellenség, csak emlékeztet arra, milyen értékes volt minden perc. A félelem elcsendesedik, mert helyét átveszi a hála, hogy volt mit szeretni, volt mit megőrizni. És ahogy lehúnyuk a szemünket, már nem a vég közeledik, hanem egy új nyugalom kezdete. Kedves hallgatók, megköszönöm figyelmüket, ennyi fért a mai műsorba, elköszönök Önöktől. Jó egészséget kívánok mindenkinek, Rejkli Erikát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Széjénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare a tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
2: una formazione alla vita pubblica e politica.
1: A közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
2: Siate esperti delle novità di Dio.
1: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
3: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátása bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például a 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szírnai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széles körű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
0: A Vatikán in Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai heti lap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a Vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Szék kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a szentség gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozási szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szent Cél küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitz-James asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai Vatikáni Kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepé látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves Máre rádió hallgatók! Szentségimádást közvetítünk a Kovásznai Római Katolikus Templomból. A Szentségimádást a Kovásznai Kikapcsolsz ifjúsági csoport végzi a hívek közreműködésével.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Uram Jézus, harmadik szombat kovásznán újra eljöttünk, hogy legalább egy órát együtt legyünk veled, dicsőítsünk és megpihenjünk. Felajánljuk kéréseinket, eléd hozzuk mindenünket, a bocsánatodat kérjük. Most megállunk előtted, elcsendesedünk és rád figyelünk. Hisszük, hogy itt vagy közöttünk az oltári szentségben, nem távoli istenként, hanem közel. Csak úgy szeretettel, csendesen. Te ismersz bennünket, látod örömeinket, fáradtságunkat, látod félelmeinket és reményeinket. Előtted nincs, amit elrejtenünk. Ebben a csendben szeretnénk egyszerűen csak jelen lenni. Sokszor tele van az életünk zajjal, sietséggel, tervekkel és gondokkal. Te pedig most azt mondod nekünk, jöjjetek hozzám mindnyájon, akik elfáradtatok, és én felüdítelek titeket. Adj nekünk, Urunk, olyan szívet, amely tud megállni előtted. Taníts arra, hogy nem mindig beszélni akarjunk, hanem meghalljuk a te halk szavadat is. Segíts felismernünk, hogy a csendben nem üresség van, hanem a te jelenléted. Drága Jézusunk, ma eléd hozzuk mindazokat is, akik most különösen rászorulnak a te szeretetedre. Idehozzuk betegeinket, magányosainkat, a békét kereső családokat, a bizonytalanságban élőket, és mindazokat, akik már imádkozni sem tudnak. Legyél mellettük is, add, hogy rajtunk keresztül is megtapasztalják a te jóságodat. Urunk, köszönjük, hogy nem azt várod tőlünk, hogy tökéletesek legyünk, hanem azt, hogy őszintén hozzád forduljunk. Add, hogy merjünk rád bízni mindent, mindent és azt is, amit értünk, és azt is, amit nem értünk. Azt is, ami örömmel tölt el, és azt is, ami fáj. Kérünk, tisztítsd meg szívünket minden haragtól, irigységtől, keménységtől és közömbösségtől. Taníts megbocsájtani. Taníts minket türelmesnek lenni,

Uram Jézus, maradj velünk! Maradj családainkban, közösségünkben, közösségeinkben, munkánkban és minden döntésünkben. Amikor erősek vagyunk, őrizd meg az elbizakodottságtól. Amikor gyengék vagyunk, emelj fel. Amikor félünk, adj bizalmat. Amikor eltévedünk, vezess vissza magadhoz. Szentségi Jézus, neked adjuk ezt a napot. Életünket is, mindazokat, akiket szeretünk. Fogadj el bennünket úgy, ahogyan vagyunk, és formálj olyanná, amilyennek te álmodtál meg minket. Amen.

Starkem, csak téged. Jézusom. Megköszönök minden egyes lehetőséget. Még egy alkalom arra, hogy leboruljunk a te színed elé. Megköszönöm, hogy okunk van arra, hogy áldja a mi lelkünk az Urat. Mert arra hívott, hogy találkozzunk vele. Hogy ezek a találkozások közelebb vigyenek hozzá. Köszönöm, hogy a színed elé jöhetünk mindazokkal, akiket a lelkünkbe idehoztunk. És köszönöm, hogy te egyre mélyebben tudatosítod bennünk, hogy amikor a lehetőségeink megszűnnek, vagy akkor, amikor tovább már nem tudunk lépni, akkor jó a te kegyelmed. Arra van szükségünk, Uram, hogy teljesen rá hagyatkozzunk. Teljesen rá tudjuk bízni a mindennapjainkat. És hogy olyan találkozások legyenek, amikor átölelsz és megsimogatsz, hogy abból forrásozni tudjunk. Hogy akkor, amikor kikerülünk,

Köszönöm, gyönyörű Jézusom, hogy elhordoztad a mi bűneinket, hogy elhordoztad az én bűneimet. Köszönöm, hogy a mennyben ajtót nyitottál. Csodállak érte, Jézusom. Csodállak azért, aki vagy. Csodállak azért, amire képes vagy. Én annyiszor lemondok magamról. Én annyiszor megbotránkozok magamban. Vagy akár annyiszor kételkedek magamban. De csodállak, Jézusom, hogy te mit tudsz kihozni belőlem. Csodállak, Jézusom, hogy te nem mondasz le rólam. Csodállak, Jézusom, hogy te nem ábrándulsz ki belőlem. Hogy amikor én azt hiszem, hogy szegényesek az én szavaim, hogy üres az én szívem, de akkor is megmutatod, hogy ez nem igaz. Mert szívem trónjára ültettelek téged. És nem kell elmémmel törekednem, hogy vajon mit mondok neked, hogyan szólítalak meg. Mert te azt mondottad, hogy csak legyen őszinte a te szíved hozzám. Istenem, köszönöm, hogy nem fogyok ki a szavakból. Nem fogyok ki felismerni téged. Mert csak annyi a dolgom, hogy a szívembe kell tekintsek. Köszönöm, hogy szerethetlek. Köszönöm, hogy jóságos édesatyám vagy. Most sírok, de igazából újjong az én szívem, hogy nem vagyok árva. Hogy van nekem otthonom, mindig van otthonom, te nálad. Hogy az asztal mindig terítve van számomra. Hogy te vagy a hűséges és jóságos atya, aki gondot viselsz rám, és mindent tudsz rólam. Én köszönöm, hogy megengeded elesettségemet, bugyutaságomat. Mert ezáltal erősödök, de főként ezáltal ismerem fel a te hatalmasságodat, és főként ezáltal ismerem fel az én isteni gyermekségemet, és főként ezáltal tudom kikiáltani, hogy Uram, nélküled senki és semmi vagyok, nélküled még felállni se tudok, hiszen annyiszor kiábrándulok magamból, de te vagy az, aki szeliden fölém hajolsz, kinyújtod a te szerető kezedet, és fölemelsz, és bíztatsz, hogy a hajam szájlait is számon tartod, hogy ne mondjak le magamról, mert üdvösséget nyertél nekem. Csodálok, én ezért csodálok, ma ezért jöttem ide, és a bűneimet hoztam a te szent színed elé, egyen-egyenként mindent. Nem akarom, Uram, hogy távol tartsanak tőled. Te ismered az én bensőmet. Ragyog rám, járj át, mert hallani akarom a te hangodat. Cselekedni akarom a te utasításaidat. Akarok engedelmes lenni a te hívásodnak minden baj, jaj ellenére. Köszönöm, Istenem, hogy örökre a te bárkádba ülhettem. Köszönöm, hogy a tengernek hullámai nem ragadhatnak el. És köszönöm, és hiszem, hogy a vízen járhatok, mert te vagy az én Jézusom. De elődbe szeretném hozni azokat az édesanyákat, akik megfáradtak.
akik talán a válásgond fontolgatják, vagy azt érzik, hogy már a gyerekeikkel nem értenek szót. Te ismered őket, te ismered az ő belsőjüket. Köszönöm, hogy megerősíted őket ebben a szolgálatban, az anyai hivatásban. Köszönöm, hogy szemlélődő értelmet és szívet adsz nekük, hogy a szűzanyához társulva erőt merítsenek, hogy fölismerjék az Atya jóságát és szeretetét minden egyes helyzetben. De kérlek szépen, hogy áld meg a gyermekeket is, hogy felismerjék bűneiket, tiszteletlenségüket, hogy értsék meg, hogy a szeretet a hozzád vezető út. De adj nekünk olyan közösséget városunkba, hogy a fiataljaink ne vesszenek el. Adj sok eszközt, adj sok szolgát, adj sok munkást a szülősbe. Uram, hogy rólad zengen a mi életünk. Néked zengjünk dicséretet. De Atyám, kérlek szépen, hogy a tanúgyi rendszerben is tegyél rendet. Úgy, ahogy ma a lányom is kérdezősködött, hogy anya, akkor mi van ezzel az evolúciós elmélettel, anya, sűrűsödés, ősroppanás. Anya, mi keresztények vagyunk, akkor miért tanulunk ilyent? Miért keresztény oktatók tanítják ezt nekünk? Vajon a muszlimok jelentenek ki ilyent? Istenem, segíts megtalálni a te igazságodat minden egyes gyermek szívébe. Iskolákat hozok most elődbe, nem mondom ki név szerint, de gondolatban végigmegyek rajtuk. A te szent lelked munkálkodjon, a te szent lelked járja át őket, oktatókat, diákokat egyen-egyenként. Uram, én hiszem, és itt mindnyájan hisszük a te hatalmasságodat. Köszönöm, hogy itt lehetünk előtted. Dicséretemet és hálámat zengem neked. Szeretlek, Jézusom.

Ó Jézusom, köszönöm neked, hogy megváltottál minket. Köszönöm neked, hogy elhordoztad az én bűneimet. Köszönöm, hogy hívtál, és itt vagyunk közeledben, itt vagyunk a te lábaid előtt. Kérlek, gyógyítsd a mi lelkünket. Te látod, hogy milyen terhekkel, milyen gondokkal jöttünk. Látod, amit cipelünk. Látod, ami fáradtságunkat. Eléd hozom én is az múlt heti terheket, fáradtságot, nehézségeket. És leteszem ide a te lábaid elé. Köszönöm neked, hogy te megsimogatsz minket, megsimogatod az én szívemet, lelkemet, hogy betöltöd a te szereteteddel, békéddel, jóságoddal, hogy nem engedsz el üres kézzel, hogy bíztatsz, hogy bátorítasz, hogy mindig hozzád ragaszkodjunk. Ó Jézusom, szeretném, hogy mindig a tekintetem rajtad maradjon, hogy mindig a te közeledben maradhassak, hogy mindig tudjak rád figyelni. Bocsásd meg nekem, hogy néha túl nagy a zaj, nem hallom a te szelíd hangodat, hogy minden egyébben foglalkozom, holott tudom, hogy egy a fontos, az, hogy a te közeledben maradjak. Kérlek, erősítsd meg az én hitemet. Segíts, hogy a te kezeddel tudjak ölelni, a te szíveddel tudjam szeretni az én embertársaimat. Bárhol, ahova küldesz, ahova mennem kell, hogy mindig szeretet és béke lakozzék az én szívemben. Jézusom, én tudom, hogy csak a te segítségeddel tudom ezt megvalósítani. Köszönöm, Jézusom, hogy itt vagy köztünk. Köszönöm, hogy te nem hagysz magunkra. Eléd hozom a fiatalokat, de a fiatal házasokat, a gyereket váró édesanyákat, hogy te töltsd be a lelküket bátorsággal, bizalommal, hittel. De eléd hozom azokat is, akik házasságra készülnek, hogy a te jelenlétedben történjen ez a készület, a te segítségeddel, a te szereteteddel, a te vezetéseddel. Ó Jézusom, köszönök neked minden kegyelmet, köszönöm a békédet. Áldj meg mindannyiunkat. Dicsőítelek téged és áldalak téged mindig és minden pillanatban. Amen.

megtaláltál, ezért most leborulok előtted, imádlak téged, drága Jézusom, én hálát adok neked mindenért, de most főleg azért, hogy meghallgattad imáimat, és megszületett a te áldásod, a harmadik unokám is. Drága Jézusom, áld meg azokat a családokat, akik gyermekáldásra várnak. Mutasd meg a te irgalmas szeretetedet, hogy megtapasztalják, hogy te milyen jóságos, irgalmas Isten vagy. Hálát adok, drága Jézusom, a lelki vezetőimért, akik segítettek hozzád kerülni hozzád. Ó, jó veled itt lenni! Ó, jó veled itt lenni, drága Jézusom! Csak veled! Ilyen közel az oltári szentségben megtapasztalni a te simogatásodat, a te végtelen szeretetedet, ó Jézusom! És a mindennapi szent áldozásban, ó, köszönöm neked ezt a kegyelmet, hogy együtt lehetek veled, drága Jézus. De hálát adok az ima csoportunkért is, akikkel minden héten együtt imádkozhatunk, a te igédet megbeszélhessük, és tanítasz minket az igéid által. Ó, jó együtt lenni, veled megtapasztalni a te jelenlétedet mindig. Drága Jézusom, erőt meríteni is hozzád jövök, mert szükségem van most a nagy segítségedre, a te irgalmadra, a te szeretetedre, hogy krisztusi szeretettel és türelemmel tudjak lenni, tudjam ápolni a betegjeimet, és minden egyest, aki a gyermekeket vagy betegeket kell ápoljanak, mindenkit segítsél meg, drága Jézus, te légy velük, te fogd a kezüket, te segíts meg, ma csak veled lehet mindent, minden csak veled lehet, minden nehézségen veled lehet átjutni. Ó, drága Jézus, bocsáss meg nekem, ha közben elesek, letérek a keskeny útról. Köszönöm neked, hogy te felemelsz, és tovább vezetgetsz, tovább viszel az üdvösség útja fele, édes Jézus. Ó, jó veled itt lenni, áldani téged, magasztalni, imádni téged, de hálát adok az egyházközségünkért is, papbácsinkért is, minden papjainkért. Áldalak téged most és mindörökké. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét és Máriátot közvetítünk a Kovásznai Római Katolikus templomból. A Szent Misét Boldizsár Ferenc, Mikó újfalusi plébános mutatja be. A kántori szolgálatot Kercsó Ferenc kántor úr látja el. Meghívjuk Önöket lélekben, kapcsolódjanak be a Szent Misébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Kovásznai templomban jelenlévő híveket, zarándokokat, testvéreket, szűzanya és Isten szerető lelkeket, és ugyanígy ilyen nagy szeretettel köszöntöm az éter hullámain bekapcsolódó híveket, az Isten szerető és szűzanya szerető lelkeket. Az egyházunk iránti szeretet az, ami elhoz a szentmisére bennünket, és az, amely ünneppé teszi az együtt léteinket. Immáron 10 éve Mária köszöntést tartanak itt Kovásznán, és ebben már a második alkalommal vehetek részt, így a Mária Rádió nagyközösségével és a jelenlévő hívek ünnepi seregével. Mindig felemelő valakit dicsérni, valakiről jót mondani. Bene dicere latinul azt jelenti jót mondani, dicsérni. És azért jöttünk el, hogy dicsérjük a szűzanyát. És a szűzanya által hálát adjunk a jó Istennek. Ő a tökéletes keresztény, akit példázhatunk, aki által buzdulhatunk. És ahhoz, hogy a köszöntésünk, az ünneplésünk Istennek tetsző legyen, most a szentmis előtt nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, bánjuk meg a bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek,
1: Istennek testvéreim,
0: hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen
1: megvétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűk Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vedessen el az örök életre.
1: Amen.

Úristen, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúság

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek majd elő? Hát nem tudod, hogy amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. A földbe sem a kész növényt veted el, amely csak később fejlődik ki, hanem csupán a magot, például a buzaszemet, vagy más egyebet. Így lesz a holtak feltámadásánál is. Elvetik romlásra, feltámad romlatlanságban. Elvetik dicstelenségben, feltámad dicsőségben. Elvetik erőtlenségben, feltámad erőben. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad fel. Ha van érzéki test, akkor lesz szellemi test is. Ezt mondja az írás is, Ádám az első ember,

Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott, kikelt, és százszoros termést hozott. E szavak után Jézus felkiáltott, akinek füle van, hallja meg. Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt. Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez. A mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül

0: végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett kedves testvéreim, egy kórházi teremben két betegnek az ágya volt. Az egyik a fal mentén, a másik fal mentén. Az egyik fal mentén levő beteg hosszasan dicsérte, amit az ablakon keresztül látott a világból. Szépen leírta, hogy mit lát. Gyönyörű parkra nyílott a kórház ablaka, az emberek ott sétáltak, vidáman beszélgettek, szeretettel mosolyogtak egymásra, a gyermekek játszadoztak, a park közepén egy kis tó volt, amelyben a vadkacsák úszkáltak. És nap mint nap ez a kórházi ágyon fekvő beteg elmondta a társának, mi van odakint? Mit lát? Súlyos beteg volt az illető, és nem sokára meg is halt. A másik társa azt kérte a kórházi nővértől, hogy adnák neki azt az ágyat, úgy szeretne ő abba az ágyba feküdni. Titkon azt remélte, hogy minden nap kinézhet az ablakon, minden nap láthatja azt a csodás valóságot, amelyet a társa olyan nagy szeretettel mondott el nap mint nap. Meg is hallgatták a kérését, és áthelyezték a másik ágyra. Döbbenten látta, hogy a kórházi ablak egy tűzfalra nézett, és hogy a társa szebbé tegye az ő napjait, szépnek írta le a kinti világot, hogy a társát örömtelivé tegye. Krisztusban szeretett kedves testvérek, nem túlzás, ha azt mondom, hogy az itt jelenlévő hívek is, és a Mária Rádión bekapcsolódó hívek is ezt a szép világot akarjuk látni a mai szentmisében a pap szavai által. Ha le kellene írjam, hogy mit látok most itt a templomba, akkor elmondanám, hogy 15 padsor van, duplán számolva 30 padsor, 140 hívő, akikben egy közös van, hogy Istent és a szűzanyát, az Isten választottját nagyon szeretjük. Mindig keresünk egy közös kapcsolódási pontot a beszélgetéseinkben, találkozásainkban. És a mai szentmisén én ezt a testvériséget, ezt az együttlétet, a szeretettől dobbanó szíveket szeretném kihangsúlyozni. Egy közös van most ebben a 140 emberben, hogy mindannyian hallgatnak, s a pap egyedül beszél. És kedves testvérek, nagyon szép ez a hallgatás. Amikor ma a szűzanyára nézünk, az isteni csendbe hallgatunk bele, nagyon fontos az, hogy megértsük a hallgatásnak a nagyszerű erényét. Kit is köszöntünk? A Mária áhítat miért is hozott össze minket? Mit kezdjünk Máriával? Tehetnénk fel az első kérdést, kicsoda Mária? Mária alakja évezredek óta a katolikus gondolkodásnak egy nagy példaképe, eszményképe. Szeretünk emléktáblákat állítani őseinkről, szeretünk neveket felírni falra, emléktáblára, hogy amit most megélünk, azt megértsük, hogy az nem most kezdődik a világ velünk, hanem mi is valaminek a folytatásában vagyunk. A vasárnap újságban Bőte Csongornak van egy jó cikkje ezzel kapcsolatban, egy 267 éves templomnak a méltatásával kapcsolatban írja le, hogy az őseinkre méltán vagyunk büszkék, mert méltán kutatjuk a neveket, és kíváncsian nézzük, hogy kik voltak előttünk. Mert hogy nem természetes az, hogy mi most egy templomba vagyunk. Ezt a templomot valakik építették. Előttünk is hittek emberek. Ugyanazt, vagy talán még jobban, mint mi. Előttünk is buzgó kezek nyíltak imára az Istenhez, és Mária közbenjárását kérték a katolikusok. Mária alakja évszázadok óta szinte a mai napig súlyos viták központjában áll. Nincs még egy olyan része a teológiának, mely annyi heves érzelmet váltott volna ki a különböző felekezetű emberekből, mint éppen a Mária tan. A keresztény dogmatikának a Máriával foglalkozó területe. Mi katolikusok a legbuzgóbb vallásos tisztelettel és imádság hangján próbáljuk a távollevőket, vagy az értetleneket meggyőzni arról, hogy mit is jelent a Jézus édesanyjának a tisztelete. Krisztusban szeretett kedves testvérek, ha látnánk azt a csodálatos érzületet, amely a híveket mozgatja egy-egy ilyen ima alkalmon, itt Kovásznában, a templomban, a könnyező szemeket, de bárhol a nagyvilágban, ahol az Isten dicséretre gyűlnek össze, és Mária által megilletődve az emberek Istennek hálát adnak. Mert megtapasztalják azt az isteni jóságot, amelyet kapnak nap mint nap. Mária, akire ma figyelünk, arra hív mindannyiunkat, hogy az ő életeseményein keresztül gondolkodjunk el sajátos keresztény hivatásunkról. Polgári évet Szűz Mária Istenanyja ünneplésével kezdtük. Az egyház Istenanyját állítja egyházunknak követendő példaképként. Amikor ezen az ünnepen a pásztorok látogatását olvassuk, az evangélista megjegyzi, mindenki csodálkozott arról, amit a pásztorok mesélnek, és Mária tesz még valamit pluszba, szívébe vési a mondataikat, és gyakran elgondolkodik rajtuk. Ebben lehet példakép számunkra Mária. Az Isten nekünk is az élet eseményeinken keresztül szól. Nem küld angyalokat a mi lakásunkba, hogy elmondják, mit szeretne. Nem harsona szóval fogjuk hallani az ő üzenetét, hogy hova menjünk, mit csináljunk, hanem Isten az életünk történéseink keresztül üzen és vezet. És az embernek az a feladata, hogy az élet történéseinek, az életének történéseiből olvassa ki Isten akaratát. Mária útja nem volt egyértelmű, konkrét utasításokat nem kapott, hanem az élet történéseiből olvasta ki Isten akaratát. Isten elrejti üzenetét életünk történéseiben. És a legnagyobb kihívás mindnyájunknak, hogy felfedezzük Isten akaratát életünk eseményei által. Ha az evangélium tanúságát nézzük, az Úr Jézus egyik ige hirdetése után, amikor a mennyek országáról beszél, Mária kapcsán felkiált a tömegből egy asszony, boldog a méh, aki hordozott téged. Arra utalt ez az asszony, milyen kiváltság volt Máriának, hogy ilyen különleges, szoros kapcsolatba lehetett az üdvözítővel, Jézus Krisztussal. Mi is gondolkozzunk el ezen, hogy nekünk katolikusoknak mekkora érdem a kiválasztottságunk, a megkereszteltetésünktől való szoros kapcsolatunk Istennel. És Jézusnak a válasza meglepő, de megerősíti a felkiáltó asszonyt. Hát még milyen boldogok azok, akik hallgatják Isten igéjét, és megőrzik azt a szívükben. Ugyanaz a kifejezés, mint a Mária megőrizte szívében, Jézus is azt a kifejezést mondja, Isten parancsát megtenni, s megőrizni a szívünkbe. Isten szavát nem könnyű megérteni, s Isten parancsait nem könnyű megtenni. És ehhez kell az elfogadás, a megőrzés, a szívünkben való dédelgetése a mondatoknak, a parancsoknak. Ahhoz, hogy megszeressek valamit, ahhoz megértés kell. Fontolgatni kell a dolgokat, újra ismételgetni, el-el gondolkodni rajta. Egy fiatal ember munkahelyére igyekezett, álláskeresésre. Megunta már, hogy a szülei állandóan mondják, mit csináljon, hova üljön. Önállósulni szeretett volna, szabadulni tőlük. És amikor bement az állásinterjúra, látta, hogy a kapu nyitva van, úgy hagyták, ő becsukta. Keresztül menve az udvaron, azt látta, hogy az öntözőslag már annyira megöntözte a földet, hogy szinte pocsolyák vannak a tó álmára a föld felszínén. Megfogta az öntözőslagot, s áttette egy szárazabb helyre, hogy ott is megnedvesítse a földet. Belépve a nagy irodaházban, déli 10 óra volt, vagy napközben volt már nagy fényesség odakint, lekapcsolta a villanyt, mert valaki úgy hagyta. Felment az első emeletre, és azt látta, hogy nagyon sokan vannak előtte. Valószínű, hogy ő már nem fog az állásinterjún érvényesülni. De ekkor különös dolog történt, megnyílt az iroda ajtaja, és előre hívták őt. Csodálkozva ment be, hiszen előtte már nagyon sokan várakoztak, és azt kérdezte az igazgató, szeretné-e ezt az állást? Igen, nagyon szeretném. Ha akarja, az öné. De hogyan lehetséges ez? Kérdezte, hiszen én csak most érkeztem, előttem már sokan voltak itt. Kedves uram, néztük, ahogy maga bejön a kapun és becsukja a kaput, amely nyitva volt, maradva. Láttuk, hogy az öntözőslagot átteszi száraz helyre. Belépe ide az irodaházba, lekapcsolta a villanyt, amely már amúgy sem adott plusz fényt a kinti beszűrődő fényhez. Maga úgy jött ide, hogy dolgozni akart. A többi csak bejött és várakozott. És akkor a fiatal embernek eszébe jutott, az édesapja és az édesanyja sok mondata, csukd be a kaput, öntözd meg a virágokat, kapcsold le a villanyt. S hálásan gondolt a szüleire, akik megtanították, hogyan kell az életben boldogulni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, boldogságos Szűz Mária, ilyen személy nekünk, aki mindig megtanít minket, hogyan kell Istent imádni, hogyan kell Istent követni, és Isten akaratát megtenni. Ő az, aki dekódolta a számunkra az isteni szeretetnek a parancsát. Hogy hogyan tudunk Istent szeretni. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Mária helyzetét a Magnifikátban énekli el. Nem volt könnyű helyzete. De amikor felcsendül a magasztaló bibliai éneke által a sok ezer éves szentírási tapasztalat, hogy Isten jóságos hozzánk vezet bennünket, igazítja az életünket, csodákat művel velünk, akkor ez az újdonság erejével hat ránk, mert egy embernek a hálája, szeretete és öröme csendül fel benne. Olyan ez, mint amikor a színpadon elénekelnek egy általunk jól ismert éneket, és mi is velük énekeljük. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Mária helyzete egy cseppet sem mondható rózsásnak. Azt is mondhatnánk, fiatal leányanyaként fogant meg, a külvilág számára ki tudja kitől. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Isten védelme alatt áll, de nem tudja az emberek véleményétől távol tartani. És Máriának eszébe sem jut a mai világnak sok-sok kísértése. Talán el kellene vetni a magzatot, vagy a saját kényelmem, örömem, vagy a saját akaratom érvényesítése. Mária bízik az angyali ígéretben, s bízik abban, amit Isten számára akar. Hogy ez Isten akaratából van. Isten megengedi. És ez neki elég. Nagyon sokszor mondom, hogy addig van baj, amíg el nem fogadunk az életünkben dolgokat. A férjünket, a híveinket, a papunkat, a feleségünket, a gyermekünket. Addig van baj, amíg nem Istenben való engedelmesség a mi életünk, hanem a reális fenyegetettséget, a mindenkori világi perspektívákat, a túlélési esélyeket latolgatjuk. És mindez, kedves testvérek, a félelem iskolája, a szomorúság, a gőg, az önhittség, vagy talán az aggodalom, az állandó kísértésnek az útvesztője. Mária egyszerűen örül és Istent dicsőíti. És ez nagyon-nagyon fontos recept számunkra is. Amikor szomorúak vagyunk, amikor kísértésekben vagyunk, kezdjük el Istent dicsérni. És a legmegdöbbentőbb Mária életében az alázat. Nem a rendkívüli helyzetében, nem a felfuvalkodottság emberi vonása keríti hatalmában. Amikor dicsérik őt, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, nem száll Mária fejébe a dicsőség, nem lesz úrrá rajta kivagyiság. Nem mondja, hogy hát én most már rokonságban vagyok az Úristennel. Én vagyok a nagy méltóságú anya. Ezentúl így nézzetek rám. Magát szinte semminek tartva, alázatosan az Urat dicsőíti és magasztalja. Boldognak mond engem minden nemzedék. Isten perspektívájából, szemszögéből nézi önmagát. Nem gondol magáról többet, mint Isten szeretett gyermeke vagyok. S az Úr rám tekintett, és hatalmas dolgot cselekedett. Nem rajzol ezért glóriát vagy nimbuszt a saját feje fölé, hogy lássátok, megéri becsületesnek, alázatosnak, Isten szeretőnek lenni. Hanem Istenre mutat rá, hogy mindent neki köszönhet, akit ő szívből szolgálni akart. Egy szó mint száz, Mária nem törődik a világi következményekkel, egyedül az Istennek való engedelmesség útját járja. Ebben az értelemben joggal mondhatjuk, hogy megtagadta önmagát, s felvette a keresztjét. Külső szemlélő számára csak egy szolgáló leány. A megalázottsága azonban egész életén keresztül megmarad. Alázatos marad, és meg is alázzák. Agyonverik a fiát, keresztre feszítik. Sokan elítélik a fiát. Bolondnak tartják. Anyaként nem kell megmagyarázni, hogy min megy át Mária, valahányszor érdeklődik, vajon a fia merre van, mit csinál. De Isten iránti szeretettel éli meg ezeket a kereszteket is. Nemrégiben ünnepeltük a hét fájdalmú szűzanyát, a szűzanyának a fájdalmait. És ezért, kedves testvérek, amikor mi fájdalommal, kísértettséggel, megsebzettséggel jövünk ide Isten elé, akkor jó esik Máriára ránézni. Gyógyul a szívünk, a lelkünk. Bizalommal telik meg a szívünk, megenyhül a gyermeki szívünk. Jó testvért látni a másikban. És amikor ma kimegyünk innen a templomból, és tovább indulunk életünk útvesztőin, ezt vigyük, ezt az egy dolgot magunkkal, hogy mindannyian egy anyának vagyunk a gyermekei. És az, ahogy az édesanyát bántja, hogyha a gyermekei nem egyeznek egymás között, úgy mi is azon legyünk, hogy ne bántsuk meg az édesanyánkat azzal, hogy szeretetlenek vagyunk egymással. Nézzünk testvérként a másikra. Akkor is, ha idegen, akkor is, ha először láttuk. Olyan jól esett idejönni az önök körébe, hallani, ahogy az emberek boldogan üdvözölnek. Talán már hallottak a Mária Rádión keresztül, ismerős a hangom vagy az arcom. Olyan jó így családtagként tekinteni egymásra. Karácsonyban szoktunk felsírni, Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ. De ez csak rajtam áll, hogy szeretet mellett döntök-e, hogy a szeretet mellett tartok-e ki. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Krisztus ezerszer megszülethet Betlehembe, mondja a 17. századi nagykeresztény költő Angelus Silesius. Ezerszer megszületett Krisztus Betlehembe, de örökre elvesztél, ha te benned nem születik meg. Mária a világ világosságát szülte meg számunkra, s ezért méltán illeti őt a dicséret, hogy mert az Istennek ilyen jó eszközévé válni, s a mai napig is bennünket így képes szeretni, vezetni. Mária éneke ma is érvényes. Isten ma is cselekszik, méghozzá hatalmas dolgokat. Ha a szívünk trónján őt ültetjük, akkor bízton haladunk az örök dicsőség felé. Megmosolyogtam templomotok trónusát, fel kellett kapaszkodjak egy kicsit magas. És az Isten trónusát sem tudjuk elfoglalni, annélkül, hogy nem ugornánk egyet. És Mária nagyságához is fel kell ugornunk. De egy előnyünk van, hogy Isten mindig lehajol hozzánk, és a szűzanya is lehajol hozzánk. Nagyon kerestem a mai napon egy imádságot. Nem tudtam, hogy hol hallottam, csak az üzenete fogott meg, hogy ő soha el nem hagy. És kezdtem hívogatni paptestvéremet, aztán egy nagyon imádságos asszonynál találtam meg a választ, hogy keresse meg nekem azt a könyörgést, amely most cseng az én szívembe, amely most úgy gondolom, hogy a mi szívünkbe is jó, hogyha belecsendül, jó, hogyha belehallgatunk ebbe a gyönyörű könyörgésbe, amikor ma Máriára figyelünk, amikor őt hallgatjuk. Azt hittem, hogy a Mária Légiónak egy gyönyörű imájából hallottam ezt, de aztán kiderült, hogy az engesztelő imaórának egy gyönyörű mondata. Boldogságos Szűz Mária, mennek királynője, a mi úrunknak Jézus Krisztusnak édesanyja, az egész világ nagyasszonya, aki senkit el nem hagysz, és senkit meg nem vetsz. Tekints ránk irgalmasan, és nyerd meg számunkra, és mindazoknak, akikért most imádkozunk, bűneink bocsánatát, szeretett szent fiattól, hogy akik most áhítattal tiszteljük szeplőtelen fogantatásodat, az eljövendő örök életben az üdvösség jutalmát elnyerhessük, ami úrunk Jézus Krisztus által, aki az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik. Milyen szép ima! De ha belegondolunk, rengeteg sok énekünkben, imádságunkban ott van, hogy Mária nem hagy el. És ezért prédikációm zárásául meghívom most a kedves jelenlévő híveket, és az éter hullámhosszán belekapcsolódó híveket is, hogy együtt mondjuk el záráskép az egyik szép katolikus imádságunkat, mely így szól, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmez. Anyám, te hatalmas, védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó jöjj, s ne hagyj elveszni. Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas. Akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges. Fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bíztom, mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom, életben s halálban. Mária mindig segít, minden balsósban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fent az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsosban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos szűz Máriában égi édesanyját adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá.
2: Kérünk,
1: szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közbenjárására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével. Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet.
0: Rövid csendben mindenki a saját kérését vigye Isten elé, amire áldást kér, segítséget. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére, mi dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházia vára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és felajánlott áldozati adományait, hogy a boldogságos Szűz Máriának, fiat szülő anyjának közben

Áldunk téged tehát, mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve, kérünk most téged, szent lelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat érdekli, és itt elmondjuk a föltámadásodat, amíg
0: fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, és őrizzen meg minket a közösségben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békét teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéjel legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulás.

Krisztusban szeretett jó testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók! Ismét összegyűltünk itt Kovásznán, a mai napon szeptember 3. szombatján, hogy odaadjuk égi édesanyánknak tiszteletünk, szeretetünk, és olyan jó lenne, ha annak jeleként, hogy ismerjük őt, mindegyikünk oda tenni emellé azt a köszönetet is, ami személyes tapasztalatából, tapasztalatainkból fakad, emlékezvén arra, hogy mennyi és milyen helyzetekben segített nekünk már születésünk óta a mi kisasszonyunk Mária, és bajainkban, szenvedéseinkben a mi fájdalmas jóanyánk. Ugyanakkor ne feledjük megkérlelni a szűzanyát, segítsen nekünk, hogy tudjunk jók lenni, hogy tudjunk a jóban kitartani, a jóban megmaradni, hogy mindig és minden körülmények között tudjuk megtenni Isten akaratát. Ebből az alkalomból igen a szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat, Krisztusban szeretett jó testvéreim, a kedves jó híveket, valamint a szomszédos és távolabbi helységekből ide zarándokolt kedves testvéreket. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm oltár testvéremet, főtisztelendő Boldizsár Ferenc mikóújfalusi plébános atyát, aki elég hosszú utat tett meg, de örömmel tette. Örömmel jött Kovásznára szűzanyán köszöntésére. Kedves atya, köszönjük a buzdítást, köszönjük a szent misét. Továbbá megköszönöm fiataljainknak, a kikapcsolt zenekar tagjainak mai zenei közreműködését, és a szép mezői, valamint a Sepsi Szentgyörgyi Rózsafüzér társulatok tagjainak szolgálatát, a soron következő rózsafüzér imádkozását, és a szűzanya szobrának körmeneten való körülhordozását. Úgy szintén köszönjük a szép mezői és Sepsi Szentgyörgyi Rózsafüzér társulatok tagjainak a díszítésre nyújtott 200 lejes adományt, egy névtelen adakozó részéről virágokra adott 200 lejes adományt, és ugyancsak egy névtelen adakozó részéről díszítésre nyújtott 50 lejes adományt. Isten fizesse! Szeretném bejelenteni, hogy a jövő hónapi Mária áhítatunkat október 3. szombatján, azaz október 18-án tartjuk. Az alábbi program szerint délután 5 órától szentségimádás, utána este 6 órától szentmise, a szentmisét követi rózsafűzér elimádkozása, majd a körmenet. Testvéreim, mai áhítatunkat saját szándékaink mellett ajánljuk fel a gyermekekért, az ifjúságért, keresztény családokért, hogy az evangéliumot megéljék, és életükkel tanúságot is tegyenek róla. Most pedig kérjük és fogadjuk a jó Isten áldását.

0: Ére a hitatos lélekkel összegyűjtetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek

0: Istenünk, tárom
1: ismeretünk, arra választottad tenni, hogy igazságodnak őre, az ő üdvözöttek védelmet jelmezője, és népetnek jókvásztalan legyen. Add, hogy mi előtt szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jellegy.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: első szentitok, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mária igen mondott Isten akaratára, még akkor is, amikor nem láthatta előre az út minden részletét. Hite arra tanít bennünket, hogy merjünk mi is bizalommal válaszolni Isten hívására. Kérjük, hogy szívünk legyen nyitott és készséges az Úr akaratának befogadására.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden a jelenben, a mennyben, ma, és az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélek.

lélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk most és a
0: váltóra. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a
0: háborújában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek, ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Második szent titok, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária nem önmagával törődött, hanem útra kelt, hogy segítséget és örömet vigyen Erzsébetnek. Az igazi szeretet mindig megmozdul, közeledik, szolgál és jelen van a másik ember mellett. Kérjük, hogy mi is észrevegyük, kinek van szüksége egy jó szóra, segítségre, vagy egyszerűen a mi jelenlétünkre.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden, ami mennyekünket, az a mennyekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyszűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Szűz Mária, Istennek szent anyja, érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: akit te szentszűz a világra szültél. Jézus egyszerűségben és szegénységben született meg Betlehemben, mégis benne érkezett közé Isten legnagyobb ajándéka. Ez arra tanít, hogy az igazán nagy dolgok sokszor csendben és észrevétlenül születnek meg. Kérjük, hogy szívünkben mindig legyen hely Krisztus számára.
1: Szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Igen.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szüd a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szüd a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent a világra szültél.
1: Amen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mert is meg minket a pokoltozókért. Vidd a megvallásokat, különösen azokat, akik a legnagyobb vallásra vannak,

0: negyedik szentitok, akit te szentszűz a templomban bemutattál. Mária és József elviszik Jézust és Istennek ajánlják. Mi is mindent Istentől kapunk, életünket, szeretteinket, örömeinket és feladatainkat. Kérjük a kegyelmet, hogy mindazt, amint van, hálával és bizalommal tudjuk Isten kezébe helyezni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: Ötödik szentitok, akit te szenszűz a templomban megtaláltál. Mária és József három napon át fájdalommal keresték Jézust, míg végül a templomban megtalálták. Mi is megtapasztalhatjuk néha, hogy eltávolodunk Istentől, de ő mindig vár bennünket. Kérjük, hogy soha ne fáradjunk bele Krisztus keresésében, mert aki őt megtalálja, az igaz életet találja meg.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok,
0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok,
0: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok, Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok,
0: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jéz

0: a mi segítségünk az Úr nevében. Uram, hallgass meg könyörgéseinket, az Úr legyen veletek. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmérkedve szent életük példájának követésére buzdulunk. Kérünk, áld meg ezeket a kegytárgyakat, melyeket szent fiadnak, a boldogságos Szűz Máriának, a mi Urunk Jézus Krisztus édesanyjának, vagy szentjeink tiszteletére és emlékezetére készítettek. Add kegyelmedet, hogy akik ezek előtt fiadat könyörögve kérik, az ő érdemeiért nyerjenek oltalmat a földön és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Szeretett jó testvéreim, nemrég ünnepeltük a fájdalmas szűzanyát, aki ott állt egy szülött fia Jézus keresztje alatt. Állt. Nem ájuldozott, nem jajgatott, nem roskadozott, hanem állt. Adja meg az Isten, hogy mi is, akik itt vagyunk, ti, akik eljöttetek erre a Mária köszöntőre, a szűzanyához hasonlóan tudjatok helyt állni. Állni. Ott, ahol éltek, ahova állított benneteket a gondviselő, hogy tudjátok kibírni, kiállni a mindennapi élet terheit, keresztjeit, nehézségeit, szenvedéseit. És ebben segítsen, ami közben járunk, a fájdalmas asszony, ami szűzanyánk. Köszönöm, hogy eljöttetek, és most a hazatéréskor vannak, akik nagyon messziről jöttek, Maros megyéből. Kívánok jó utazást, szerencsés hazaérkezést, és hogy az éjszakai pihenés váljék lelketek, testetek javára. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket minden rossztól, bűntől, bajtól, betegségtől a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, és szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretettel.
1: Kedves Már Rádió hallgatók! Szentmisét és Mári áltatot közvetítettünk a Kovásznai Római Katolikus templomból. A Szentmisét Boldizsár Ferenc Mikó újfalusi plébános mutatta be. A kántori szolgálatot Kercsó Ferenc kántor úr látta el. Technikában munkatárs Jánó Ábel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Klubrádió Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. A ma esti témánk a szeretet lesz, ami talán már elcsépelt, fogalommá vált, de mégis az életünk része. Arról a szeretetről lesz szó, mely önmagunk odaajándékozását fedi. Mindenki a szeretetről beszél, a szeretet után kiált, a szeretetről dalol, vagy a szeretet után sír. Az emberek a szeretet nevében dolgoznak, kínlódnak egy egész életen át. Harcolnak, életet adnak vagy ölnek. Vajon az emberiség története nem egyetlen megrázó szeretet keresése, telve csodálatos sikerekkel és szörnyű kudarcokkal? Való igaz, hogy az ember szívében a legmélyebb vágy az, hogy szeressen és hogy szeressék. Mert a szó teljes értelmében létének értelme a szeretet. Szeretetből teremtette őt Isten, és nem tud másképp kibontakozni, csak a szeretetben. De számtalan félreértés van a szeretet körül. Ez a bűvös szó, melyet untalan használnak, olyan magatartásokat takar, melyek épp oly messze esnek egymástól, akár a fehér a feketétől, az élet a haláltól. Ha megkíséreljük eloszlatni ezeket a tévedéseket, a szeretetet abszolút voltában meghatározni és követelményeit feltárni, akkor megsegítjük az embereket, hogy a szeretet igazi útjára lépjenek. Még akkor is, ha csak az út végén látogató eseményként tűnik fel, amelyet teljesen sohasem érünk el a földön. Kedves Mária Rádió hallgatók, biztosan érzik, látják, tapasztalják, hallják a hírekben, hogy az emberek éhsége rettenetes, minden évben milliókat pusztít el. Higgyék el, hogy a szeretet éhség még öldöklőbb. Szétrombolja az embert és az emberiséget. Igen gyakran azt hisszük, hogy tudunk szeretni. Azt hisszük, hogy szeretünk. Pedig valójában csak önmagunkat szeretjük, vagy még az sem. A hosszú úton, mely a szeretethez vezet, sokan megállunk. A szeretet déli bábja által félrevezetve. Ha könnyekig meghatódunk valamilyen szenvedés láttán, ha nagyon erősen ver a szívünk egy bizonyos személy társaságában, az nem szeretet. Az érzelmi felindulás. Ha megkap valakinek a nyugodt ereje vagy bájossága, ha elbűvölten átengedjük magunkat, az nem szeretet, hanem önmagunk kiszolgáltatása. Ha minden erőnkből el akarunk nyerni egy tekintetet, ha mindenre kész vagyunk, csak hogy karjainkba vehessük és birtokolhassuk a másikat, az nem szeretet, hanem mohó vágy, mely érzékiségből fakad. A szeret nem azt jelenti, hogy a másik hatással van ránk. Nem a másik iránti érzelmi vonzódás. Nem önmagunk átengedése a másiknak. Nem a másik csodálata. Nem a másik utáni vágyódás. Nem a másik birtokba vételének az akarása. A szeretet lényegében önmagunk olyan odaajándékozása a másiknak és a többieknek. Mert szeretni nem ugyanaz, mint érezni. Ha azt várjuk, hogy érzelmeink indítsanak szeretetre, nagyon kevés embert fogunk szeretni a földön. Ellenségeinket pedig egész bizonyosan nem. A szeretet nem ösztönös lépés, hanem az akaratunk tudatos elhatározása, hogy a többiek felé menjünk, és olyan odaajándékozzuk magunkat nekik. Az éhség arra késztet, hogy elmenjünk hazúról kenyeret vásárolni. Kinyitjuk az ablakot, hogy gyönyörködjünk a napnyugtában. Barátunk elé sietünk, akit az ablakból meglátunk. Így a vágy, a csodálat, az érzelmi vonzódás elszakíthat önmagunktól, és odaadást vált ki belőlünk. De ez még nem szeretet. Az Úr eszközként adja ezeket, hogy segítsen az önmagunkról való elfelejtkezésben, és szeretethez vezessen. A szeretet útján a közlekedés egyirányú,
mindig belőlünk indul ki, hogy mások fele vezessen. Minden alkalommal, amikor egy szemét vagy dolgot önzően lefoglalunk, már nem szeretjük, mert már nem ajándékozzuk magunkat neki. Ellenkező irányból haladunk. Minden, amivel utunkon találkozunk, azt a célt szolgálja, hogy jobban szeressünk. A táplálék, hogy fejleszte az életet, melyet percről percre adnunk kell. A motor, hogy gyorsabban odajussunk, ahol oda kell adnunk magunkat. Ez a lemez, vagy film, vagy könyv, hogy gazdagítson, kikapcsoljon és képessé tegyen nagyobb odaadásra. A tanulmányok, hogy az ismeretszerzésben segítsenek és előkészítsenek a mások tökéletesebb szolgálatára. A munkánk, hogy az erőfeszítésed is hozzájáruljon a világ építéséhez, és hogy kenyeret juttasson a családunknak. A barát, hogy magunkat egymásnak adjuk, és így gazdagodunk. A hitves, hogy együtt adjatok életet. A gyermek, hogy a világnak adjátok, és azután valakinek. Kedves Mária Rádió hallgató, indulj el az úton. Fogadj be mindent, ami jó, de azért, hogy odaadhast. Ha megtartasz magadnak valamit, vagy valakit a magad kedvéért, ne mondd, hogy szereted azt a valamit vagy valakit. Mert abban a pillanatban, amikor megragadod azért, hogy megszerezhesd és megtartsd magadnak, a szeretet szerte foszlik ujjaid között. Azért szedünk virágot, hogy csokorba kössük. Azért kötünk csokrot, hogy oda ajándékozzuk. Mert a virág nem azért van, hogy elhervadjon kezeink között, hanem hogy örömet szerezzen és gyümölcsöt hozzon. Ha virágot szedsz, és nincs bátorságod elajándékozni, folytasd utadat. Így az életben is, ha képtelen vagy elhaladni egy tárgy, egy személy mellett anélkül, hogy csak magadnak meg ne kaparintanád, folytasd utadat. Hogy szeretni tudj, képesnek kell lenned az önmegtagadásra. Vizsgáld gyakran felül szereteted valódiságát és tisztaságát. Ne csak úgy, hogy egyszerűen felteszed a kérdést, vajon szeretek-e. Kérdezd meg önmagadtól. Vajon megtagadom-e magamat? Vajon elfelejtkezem-e önmagamról? Vajon odaadom-e magamat? Ne ringatózz a szeretet illúziójába azzal, hogy tárgyakat, pénzt, készszorítást, sőt, talán egy keveset idődből, tevékenységedből is adsz, anélkül, hogy önmagadat adnád. A szeretet elsősorban nem valaminek, hanem valakinek az odaajándékozása. Szeretni fogsz, ha önmagadat adod, és ha teljesen beleadod magad ajándékaidba, még a kifejezetten anyagi jellegűekbe is. Miért füttyentesz a kutyádnak, ha meg van kötve, nem tud hozzád futni? Miért mondod, odaadom magam, ha tárgyak, személyek vagy önmagad rabja vagy? Ha ragaszkodsz, töltőtolladhoz, szerszámaidhoz, könyveidhez, tevékenységedhez vagy kényelmedhez, kedvtelenségeidhez, kapcsolataidhoz, barátaidhoz, de önmagukért nem fogsz tudni ajándékozni, Nem tudod magadat oda ajándékozni. Ha kötve vagy, akkor, hogy szeretni tudj, el kell oldoznod magad. Az eloldozottság nem jelent közömbösséget, ellenkezőleg. Megbecsülést, csodálatot, értékelést, olyan fokú szeretetet, hogy ne akar gyűjteni, szerezni, és akár csak egy percig is úgy élni, hogy mások számára ne kamatoztass kincseidet. A valódi szeretet szabaddá tesz, mert megszabadít a dolgoktól és önmaguktól. Az fog a legjobban szeretni, aki a leginkább odaajándékozza magát. Ha mindvégig akarsz szeretni, késznek kell lenned arra, hogy odaadd egész életedet, hogy meghallj önmagad számára
a többiekért, a másikért. Ha azt hiszed, hogy könnyű szeretni, csalódni fogsz. Minden szeretet, ha valódi, egy nap keresztet hoz majd neked. Mert a bűnbeesés óta nehéz megfeledkezni önmagunkról, nehéz meghalni a magunk számára. A bűnbeesés óta szeretni annyi, mint késznek lenni arra, hogy keresztre feszítsük önmagunkat másokért. Ha kapni akarsz, nem fogsz elérni semmit. Adnod kell. Ha úgy adsz, hogy azt gondolod, így én is kapok majd, nem fogsz elnyerni semmit. Ellenszolgáltatás nélkül kell adnod. Ha becsületesen adsz, anélkül, hogy várnál érte valamit, mindent megkapsz. A legnehezebb a szeretetben a kockázat, a sötét beugrás, a lépés a halálba. Azért, hogy elérjük az életet. Éppen ezért gyakran meghátrálsz a valódi szeretet elől. Habozol, mert becsapott és félrevezetett a hamis szeretet közvetlenül kínálkozó előnye. Attól félsz, hogy nem kapsz semmit, és megelégedsz egy előleggel. Ha szeretsz, odaadod magad. Ha odaadod magad másoknak, gazdagodsz általuk. Így a szeretet a végtelen felé növeli azt, aki szeret. Mert aki kész magáról teljesen lemondani, az fölfedezi a többi embert is. A hamis szeretet, az önzés, az önmagunkba zárkózás mindig csalódást okoz. A személyiség elszegényedéséhez vezet, mert megakadályozza a kibontakozást. Az igazi szeretet mindig örömet nyújt, mert az a személyiség kibontakozását és beteljesülését jelenti, vagyis életet hoz. Krisztus szeretett a legjobban. Nem azért, mert a legtöbb érzelmi vonzódást tanúsította az emberek iránt, hanem mert ő adta a legtöbbet, a legtudatosabban, a legszabadabban, a legönzetlenebbül. Ha megszűntél adni, megszűntél szeretni. Ha megszűntél szeretni, megszűntél növekedni. Ha megszűntél növekedni, megszűntél tökéletesedni, kibontakozni Istenben. Mert szeretni annyi, mint Isten útjára lépni, vele kapcsolatot találni.

Szeretet által soha nem fogsz vétkezni. Az a bűn, ha nem szeretsz, ha nem eléggé szeretsz, ha rosszul szeretsz. Szerethetsz minden embert, mint hogy a szeretet nem érzelem, hanem elsősorban akarat. Akarnod kell a többiek javát, minden ember javát, és pedig teljes erődből. Látni sem tudom ezt az embert. Ne es kétségbe, ellenszenved az ösztönből fakad. Nézz szembe vele, ne próbáld letagadni érzelmeid, reakcióját. Fogadd el őszintén, mint próbatételt. Keresd a másikban azt, ami benne szeretetre méltó. És azután próbáld meg minden erőddel a javát akarni. Aki szereti a másikat, az kezdettől fogva elfogadja olyannak, amilyen most, amilyen volt, és hasonlóképp fenntartás nélkül azt is, amilyen lesz. Ha azt mondod, ez az ember mindent jelent számomra, és érzelmeidet, gondolataidat, idődet valóban annyira leköti, hogy mások számára megközelíthetetlen leszel, akkor a szeretetet hamis. Ha azt mondod, mióta ezt az embert szeretem, szívem kitárult, és valóban figyelmesebb, készségesebb, odaadóbb vagy a többiek iránt, akkor szereteted igaz. A szeretet nem azt jelenti, hogy a másikat tökéletesnek tartjuk. Éppen ellenkezőleg. Mindig tökéletesíthetőnek kell tartanod. Szenvedned kell amiatt, hogy még tökéletlen, akarnod kell, hogy tökéletesedjék. Teljesen oda kell adnod magad, hogy tökéletessé tedd. Ha mindent megtettél, hogy testvéreid táplálékhoz, lakáshoz, munkához, szórakozáshoz jussanak, ha küzdöttél azért, hogy szabadok és felelősségtudók legyenek, ez még nem lesz elég. Ha nem tudsz figyelni a másikra, nem tudod őt befogadni, meghallgatni, ha nem adod oda önmagadat. A szeretet mindig életed ad. Az önzés mindig halálba visz. Tehetetlenségre azok vannak kárhoztatva, akiket rosszul szeretnek. Soha sem mond, vele semmit nem lehet kezdeni. Hát, amilyen állapotban van ez. Ebből se tud az ember már semmit kihozni. Hasztalan csak idejét pocsékolja az ember. Már mindent megpróbáltam. Talán minden módszert, minden eljárást kipróbáltál már, csak azt nem próbáltad még, hogy önzetlenül szerest, anélkül, hogy várnál tőle valamit. Hiszen a másik, bármilyen legyen is, szeretetedre érdemes. Mert Isten öröktől fogva végtelenül szereti. Testvérünket szeretni annyi, mint titokzatosan és erőteljesen szólítani. Öntudatra ébreszteni, felfedezni önmaga számára, beleilleszteni a világba azzal, hogy életet adunk neki. Sohasem viszed a győzelemre a csapatodat, ha magadnak tartod meg a labdát. Sohasem aradhatsz, ha nem veted el a magot a földbe. Sohasem fogsz tudni életet adni, ha nem adod oda a tiédet. Valamelyik este újbolt apolyai emőkét hallgattam, akiről már több adásban is beszéltem, a gondolatait akár megosztva, vagy egyáltalán az életvitelét, és pont egy előadását hallgattam, a fiataloknak szólót, a kiégésről. És a végén azt kérdezték a fiatalok tőle, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet segíteni annak, azoknak a társuknak, akiken a kiégés jeleit vélik felfedezni. És Tapolyai Emőke egy nagyon érdekes dolgot mondott, válaszul. És azt hiszem, hogy nagyon elgondolkodtató és igaz. Azt mondta, hogy ne akarjuk megoldani a másik problémáját. Ne akarjuk a szenvedését enyhíteni, ne akarjunk okosakat mondani, csak üljünk be mellé a gödörbe. Csak legyünk ott mellette, csak érezze, hogy ott vagyunk. Hogy nincs egyedül abban a nehézségben, amelyben éppen van. Semmi nagy dolog, csak ennyi. És már-már a szeretet
önmagunk odaajándékozásává válik. Az az ember, aki vigasztalanságot él meg, aki nagyon szenved, az nem az okosságokra vágyik. Nem arra, hogy megmondják neki a tutit, hanem arra, hogy valaki ott legyen mellette, hogy hallgassa végig. Ha kell, sírjon vele. Ülj mellé a gödörbe. Ezt jelenti a szeretet odaajándékozása. Ezt jelenti a maga a jelenlét a szenvedő mellett. Én hogyan tudok jelen lenni ezekben a helyzetekben? Idegesen, mert tehetetlen vagyok? Vagy nem tudok segíteni? Frusztrált vagyok? Nem tudom, hogy mit mondhatnék? Hát ne mondj semmit. Ülj be mellé a gödörbe. És ha kell, sírj vele. Együttérzés. Ezen az egy szón alapul minden. Nem az okosságaimat mondom a szenvedőnek, nem az elcsépelt mondataimat, mert más nem tudok, csak azt, hogy fel a fejjel, meg hogy szedd össze magad, hanem beülök mellé a gödörbe. Ennyi az egész. Kedves Mária Rádió hallgatók, lassan lezárom az adásomat. Köszönöm, hogy együtt voltunk, együtt lehettünk. Búcsúzom a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer a városból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik. Kiment a magvető vetni, amint vetett, némely szem az útfélre esett, ott eltaposták, és az ég madarai felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alig, hogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek velük együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termés hozott. Szavak után Jézus felkiáltott: akinek füle van, hallja meg. Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. A példabeszéd értelme ez, a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földben eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak álhatatosságban. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, engedtessék meg nekem, hogy egy picit önismereti, vagy másképpen fogalmazva lélektani, vagy hát terápiás, vagy valami hasonló képpen közelítsem meg ezt a példabeszédet. Azt gondolom, hogy a lelkünk alakulása, a személyiségünk fejlődése, vagy valahogy a változás, hogy bekövetkezzen a lelkünkben, az életünkben, ez a példabeszéd nagyon jól szemlélteti. Jézus beszél a magról. És valójában mi mindig azt tesszük föl, hogy azt, amit hallunk, vagyis a mag, hogy az milyen, meg így, meg úgy, meg amúgy, miközben befele kellene nézni úgy is, hogy én befogadó vagyok-e, vagy sem, hogy mi történik bennem. És akkor vegyük sorba, Jézus beszél az útszélre esett magról. Valójában kisgyerekkortól fogva meglátom azt a dolgot, hogy hogyan viszonyulnak hozzám a gondozóim, szüleim, nagyszüleim, azok, akik szeretnek, a környezetemben vannak. Ezt úgy hívják, hogy mintakövetés. Valójában a jó és a rossz, vagy kevésbé jó viszonyulást lemintázok róluk. Ez az út, a kitaposott út. Az apám is ezt tette. Én is ezt teszem. És a fiam is ezt fogja tenni. Érdemes ezen az úton végig haladni. A második a sziklára hullott mag. Mindig, amikor
szakmai segítséget kérünk, akkor végig kutatjuk, hogy na, az mennyire felkészült, meg így, meg úgy, meg amúgy. És hát, ismerjük be, van benne igazság. De nem ez a legfontosabb. Ezt úgy hívják, hogy motiváltság. Hogy el vagyok-e kötelezve abban, hogy igenis most változtatni akarok. Most másképpen akarom csinálni. Nem úgy akarom rendezni az életem, ahogy eddig volt, mert valójában valami nincs rendben. Nem a legjobb. Tövisek közé hullott mag. Hát azért van bennünk vágy, félelem, szükséglet, szorongás, aggodalom, és így tovább. És önmagába véve ezzel semmi baj nincs. Akkor van baj, amikor felülírják a belső szabad döntés.

mert van, hanem ezt a belső mechanizmust vegyem észre. Bennem, amikor Isten igéjét, vagy a változása szükséges dolgokra figyelek, bennem vegyem észre az utat, a sziklát, a tövisseket.

0: irgalmas Isten mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot, fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te

0: ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki. Beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevében. Örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az Urat.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sájvai János atya műsora következik.

a te neved? Messzi történettel, nagyon távol élőkkel, akik semminek nem számítottak, kezdjük a mai elmélkedést. Elismerem, hogy nem könnyű utakat járunk, de akik először találkoztak vele, az éjszakában jártak. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka anyjájuk mellett. Az úrangyala megjelent nekik, körülragyogta őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal azonban ezt mondta nekik: ne féljetek, ime nagy örömet hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz. Ma üdvözítő született nektek Dávid városában, az Úr Krisztus. Ez lesz számotokra a jel, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, és így dicsérték Istent. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek, akiket szeret. Mikor eltávoztak tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről hírt adtak nekünk, és hírt adott nekünk az Úr. Sietve elmentek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták, amit erről a gyermekről mondtak nekik. Csak két dolgot tudtak: Isten létezését, a szél fújt a fejük fölött, és a pásztor lábaik előtt összebújó bárány létezését. Két dolog elég volt ahhoz, hogy ne hagyják ki a történelem találkozóját. Azon a napon, amikor először késedelem nélkül, hogy az evangélista mondja, elindultak, mentek, hogy megtalálják a várt Krisztust, magukkal hoztak egyet a két jól ismert dolgok közül, egy báránykát. A másikkal, az Istennel, aki a fejük fölött volt, ahogy ők gondolták, a barlang kellemetlenségében találkoztak, ahová bemenni le kell hajolni, le kellett térdelni. Hogy aztán elmenjenek annélkül, hogy vissza tudták volna tartani ennek az éjszakai bizalomnak az örömét. Miután meglátták, beszámoltak arról, amit a gyermekről mondtak. Azt a néhány dolgot mondták, amit láttak, anélkül, hogy maguknak akarták volna megtartani. Felfedezték a gyengítség és a gyengeség mérhetetlenségét. A csodálkozás elemei nagyon törékenyek, elemi anyagok, tej, istálló, égbolt a csillagaival. Aztán Jézus, József és Mária. Az asszony, évszázadokon át mi asszonyunknak neveztek, szívében elgondolkodott rajta. Nem fette föl, hanem szívében forgatta. A pásztorok, miután meglátták, nem maradtak elképedve csendben, lehetetlen volt számukra. Mária a legkisebb szót sem tudja mondani. A pásztorok négy szél felé hirdetett bejelentése az anya meghitt magánélete volt. Senkinek sem adatik meg, hogy megtudja, mit eredményez Krisztus, amikor találkozik vele, kapcsolatba kerül vele. Ha valaki nem tiszta és nem válik azzá, veszélyes az evangéliumhoz közeledni bármilyen okból. Előbb-utóbb összezavarodik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát a Úr, és kegyelmezzen néked, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békét te néked. Így hívják le nevemet Izrael fiaira, és én megáldom őket. Megáldani annyi, mint valakiről jót mondani. Ennek az ellenkezője az átok, rosszat mondani valakiről az átkozó. Van, aki rosszat mond rólunk, de van egy gyermek, aki jót mond rólam rólunk. A nyomorúságot Isten nem titkolja, nem hallgatja el. Egy napon elmegy, és megtalálja a szív legsötétebb mélyén. Közben azonban rávilágít a létező jóra. Arra, hogy senki, amikor bár mindenkinek úgy tűnik, hogy sorra mindenki a gonoszt teszi, kétségbe vonja, hogy a jó eltűnt a föld színéről. Ő az áldás minden más szemrehányás előtt. A történelem megáldásra született az ő nevében,
más történetek is áldottak lesznek majd. Aztán 12-t választott maga mellé. Ők viszont csak emberek, 12 ember. Többé már nem csak emberek, hanem akiket kifejezetten azért alkottak meg, hogy vele legyenek. 12-t alkotott meg, szó szerint így mondja az evangélium Márknál, hogy vele legyenek. Csak majd azután menjenek el prédikálni, amit korábban megéltek. Annélkül, hogy éltek volna, mit meséltek volna el? Helyesebb azt mondani, hogy ő alkotta a 12-t, a mester, aki világra hozza őket, formával, küldetéssel ruházza fel őket. Lehetnének tehát banditák, tolvajok, zsoldosok, amik korábban voltak. Mindaz az új teremtés után semmit sem fog számítani. Ezek közül azok, akik hagyják magukat irányítani, képesek lesznek felforgatni a világot. A történelem világosan bizonyítja Isten gazemberek iránti előszeretetét. Tehetségtelen emberekkel veri magát körül. Jákob csaló, Dávid házasságtörő, Noé csúnyán berugott, Jónás megszökött Isten elő, Gedeon nagyon elbizonytalanodott, Mózes dadogott, Ábrahám öreg, Illés holdkoros. Ezeket választotta ki az atya. A fiú az apai stílust követte. Péter heveskedő, Pál üldöző, Tamás bátortalan. Na még a barátai sem különböztek egymástól. Márta szorongott, ahogy Sára is türelmetlen, és mindig azon volt, hogy a szemébe nevetett Isten lehetetlen dolgain. Soha sem az atya, sem a fiú nem választottak a királyságra és az igényes dolgokra alkalmas embereket. Amit azonban tettek, az a kétszeres megdöbbenés és a meglepetés volt. Ma is vizsgálódás tárgya a nagyokosok számára. Az alkalmatlanokat, a nem túl tehetséges embereket vette maga mellé, és tette képessé. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. A betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Az evangéliumra képes férfiak. A kapacitás, a képesség, a teljesítmény kifejezése a sportolóé, kőművesé, hajó kormányosáé. Olyan emberekről van szó, akik rendkívüli dolgokra képesek. A test, a szív kapacitása. Ők képesek Istenre elviselni az ő hatását, ráállni, hogy máshová menjenek. Nekik nem rögtönzött embereknek tesz föl súlyos kérdéseket. Ajkán mindig ugyanaz a mondás, Isten országa bennünk van, hogy a tisztálkodási szokások nem használnak az üdvösségnek, ami az embert beszennyezi. Az nem kívülről jön, ő a saját szennyének a szerzője. Meg fogják érteni, nem fogják megérteni. Ki tudja, megértették-e. Királyság dolgában azok a barátok korán sem voltak tele zsenialitással. Emiatt az útja során meglepően lépett föl, hogy felkeltse a tudásukat, meggyógyított egy szíriai megszállott nőt, kinyitotta a vakember szemét, a süket némának fülére tette a kezét. Értük tette, soha nem önmagáért. Azt akarta, hogy maguk értsék meg ki ő. Így a legőszintébb kérdéseket tette föl. Azt kérdezte, mert csak úgy tudhatunk meg bármit is, ha megkérdezzük. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Egyesek keresztelő Jánosnak, mások Jeremiásnak vagy valamelyik profétának. Krisztus azonban kijelenti, hogy ő a jelenért jött. A kérdésre adott válasz nem elégíti ki szívét. Falhoz állítja népe világát. Te kinek mondasz engem? Torokhoz nyomott késpenge, nincs menekvés. Mit törődöm az emberek véleményével? Az érdekel, ki vagyok én neked. A halász tekintetét vizsgálja a kegyelem tiszta állapotában. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mester kérdése,
Érek én neked valamennyit? Az apostol válasza, te vagy az élő, életem oka. Te Péter vagy, és erre a sziklára építem fel egy házamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Szeretettel ütötte meg őket. Nem az érdekel, ki vagyok, számomra az számít, hogy szerelmes vagy-e belém, vagy sem. Péter ezúttal ezt mondja, te vagy számomra az élet. A megszentelendő nevet először ismerni kell. Ki vagyok én neked? Só és fény becenévként, mint használati utasítás is. Azért jöttek világra, hogy hódítsanak, kalandorok, felfedezők, úttörők legyenek. Egyesek arra születtek, hogy hálót vessenek a tengerbe, mások a parton lévő hálókat javítsák, megint mások a világ sorsán pihentetik szemüket. A mester minden barátjára sót raknak. Ti vagytok a föld sója. Arcukon felvillan a fény. Ti vagytok a világ világossága. Eszközök, só és fény, amelyek nem a támadók tipikus tiszteletét viselik, de megtartják a dolgok peremére támaszkodók finomságát, a rejtély határán. Az ételnek adni, a dolgok felszínének megjelenést adni, súlyt ad nekik. Ti vagytok a föld sója, de a só íztelenné válik, mivel sózzák meg, semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Fény és só, egy munkás élet összetevői, amely sokkal fontosabb volt Istennek, mint a túlzó élet. A só nem erőlteti a húst, rajta pihen, szinte engedélyt kér a pihenésre. A fény nem érinti a felszínt, körbe kopogtat, hogy megkérdezze, szívesen látjuk-e. Só és fény, mint a szőlő lóg a szőlővesszőn. A tőkéjét nem érinti, mégis ránézve a fültre, kiderül, hogy jó bor-e, ami majd belőle készül. Az íz receptje átlátszó az evangéliumokban. Evangelizálni nem azt jelenti, hogy olyas valamit adunk hozzá, amivel a teremtmény nem rendelkezik. Istenről beszélni egy másik kihívás lesz. Elkísérni az embert, megérinteni a vérző sebét, megérinteni égő húsát. A küszöbön állni mindenre készen, képes szeretni mindent, ami történni fog. A hús egy csipet só drámáján belül, a hús, amely a szegények számára az egyetlen létező dogma. Minden másnak, még a legkiválóbb elméletnek is nincs íze, ha a hús nem érzi annak a nyomát, amit jelent számára. Isten megnyilvánul a történelemben. Persze a sátán szeret a levegőben találkozót adni, ezért mondják, a levegőben jár a feje, amikor olyan valakiről beszélünk, aki nem csinál semmit. Krisztus arra kéri barátait, hogy legyenek könnyűek és sósak, olyan emberek, akik arra szakosodtak, hogy kihozzák azt, ami már van, felébresszék a dolgok ízét, formát adjanak az elhomályosult szeretetnek, hangot adjanak azoknak, akiknek már nincs hangjuk. Azzal a szerénységgel, ami az anyáké, meg a sóé, meg a fényé, kopogtat, támogat, ahogyan ő tette. Így fognak tenni ők is. A világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedetei gonoszak voltak. Megtagadott világosság, sebzett szépség, elvetett Isten. Elfogadta, hogy megtagadott fény legyen. Meg volt írva a sorsában, a hegyen fekvő város nem maradhat rejtve. Fény, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ő bennünk, a minden a töredékben. Így a só, meg a fény. Az első, hogy ízesítsen, égjen. Második, hogy megvilágosítson,
leleplezzen. Keresztes Szent János szava mindnyájunknak szól, az élet estén szeretetedet kérik majd számon. A sebben üdvösségünk gyöngye rejtőzik titokban, az ő nevének megszentelődése. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jöjjön el a te országod, kérdés, jó kapcsolódik a harmadik kéréshez, legyen meg a te akaratod. Időnként egy kicsit összekeverem a magam akaratát az Isten akaratával, merném azt mondani, hogy Isten akaratának megtétele szinte ennek az ellentéte. Azt jelenti, hogy engedjük, hogy Isten vegyen birtokába minket. Az arabok védő szentje a keresztre feszített Jézusról nevezett boldog Mariam nővér, a galileai Abellin dombjairól származó, Libanontól Franciaországig, Indiától Betlehemig eljutott görög melkita rítusú palesztin leány, Illés próféta nyomait követte, a boldogságos Szűz Mária szolgálatát folytatta, és a keresztre feszített Jézus szeretetének tanúja lett a 19. században. Nem zárkozott be kolostora falai közé, hanem missziós elkötelezettséggel a távoli vidékeken akart új európai mintájú közösségeket alapítani. Az általa kezdeményezett és létrejött betlehemi kolostor falai között hunyt el, szívében a názáreti új ház reményével. 33 évet élt, és igézetével megjelölte Közel-Kelet arab népeit. Mint kis virág ott nőtt, ahol jobbára kiaszott sivatagi pusztaság honol, ám ahol az alázatos kicsinység szépségére, ugyanúgy, mint bárhol a világban, letekint az Úr, hogy fölemelje a kicsinyeket, írta életéről Pákozdi István atya. Máriam nővér megkapta Jézus sebeinek stigmáit. 1867. május 2-án nagy szenvedések között már ágyban fekve jelentkeztek ezek a sebek. Különösen a nagybőjtben és a nagy héten félelmetes azonosulással élte át Krisztus szenvedéseit. Egész testében remegett, szenvedett és gyakran ismételte, Istenem, ne hagy magamra, Istenem, neked ajánlom magamat, bocsáss meg, Istenem, bocsáss meg. Még kínokat ugyanakkor csodálatos benső örömmel élte át. Kimondott szavai egyszerre fejezték ki a fizikai fájdalmat és a lelki örömet. Elég, elég, ó Jézus, nem tudok ellenállni, úgy érzem, meghalok az örömtől és a fájdalomtól. Írás tudatlansága ellenére gyönyörű, keleties költeményeket alkotott. Ezek egyikével zárom mai elmékedésünket. Üdvözl légy életfája, amely az életből ad gyümölcsöt nekünk. E föld közepéből fakad a szívem, lüktet a szívem. Ki adna nekem szárnyakat, hogy fölrepüljek szerelmem felé? Üdvözd légy életfája, te az életből adsz gyümölcsöt nekünk. Látom leveleiden e szavakat írva, ne féljetek semmitől. A te zöld színed azt mondja nekem reménység, és ágaid szeretet, lombot pedig alázat. Üdvözd légy életfája, benned találom meg az élet gyümölcsét. E föld közepéből fakad a szívem, lüktet a szívem, ki adna nekem szárnyakat, hogy felrepüljek szerelmem felé. Üdvözd légy életfája, árnyékodban kívánok megszületni, lábaidnál kívánok meghalni.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevében. Örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az őt.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sávai János atya műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk! Őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot, meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azokban, akik duskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
1: Rövid olvasmány. Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket, hát nagyjából kisebb kivételekkel a Szent József templomból, ugye Tibor atya most onnan misézik, amikor ő tartja a miséket a Nagyváradi stúdió kápolnája helyett. A délutáni szentmisék pedig a Nagyvárad Katalin telepi csodásérmű boldogasszony templomból vannak közvetítve. Aztán voltak itt már kivételek, de most a múltat felejtsük, nézzük, ami előttünk áll. Még a mai napon este 6 órától a Nagyvárad Katalin telep, pénteken, tehát holnap reggel 8 órától Szent József templom. Péntek délután 5 órától szentségimádás lesz, és 6 órától a Szent Mise Kolozsvárról, a Szent Mihály templomból, amelyeknek keretében hálát adunk az elmúlt 20 évért, ezúttal Kolozsváron is, de erre még mindjárt visszatérek. Szombaton délelőtt a nagyváradi Székesegyházban excellenciás és főtisztelendő Böcskei László megyés püspök, áldozó papás Szenteli Gál Dávid diakónust, aki a lazarista szerzetes közösség tagja. Ebbe kapcsolódhatunk be, tehát szombaton délelőtt 11 órától, szombaton este 6 órától egy újabb szentmise lesz Kovásznáról a Mária áhítat keretében, vasárnap pedig a frissen felszentelt Gál Dávidnak lesz az első ünnepélyes szentmiséje a Nagyvárad Katalin telepi csodásérmű boldogasszony templomban délelőtt 10 órai kezdettel, előtte 9 óra 25 perctől a helybéliek a rózsafűzért is imádkozzák majd. Délután pedig a megszokott időponttól eltérően 4 órától lesz egy búcsús szentmise Bihar keresztesről. Ez a település itt, ahogy Nagyváradról elindulunk a határ túloldalán, rögtön az első kisváros, Bihar keresztes, ott hát azért keresztes, mert a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van szentelve a templom, és megkértek minket, hogy közvetítsük ezt a szentmisét. Hát ott az ottani katolikus közösségnek, az aktív részének körülbelül fele nagyváradi vagy erdélyi, akik oda költöztek, vagy ott élnek, sokan közülük átjárnak Nagyváradra dolgozni, tehát ilyen félig meddig váradiakból áll az ottani katolikus közösség, és így akkor jó a kapcsolatunk vele, velük, azzal a közösséggel, tehát nekik kapcsolódhatunk be a búcsos szentmiséjükbe. Jövő héten a szentmisék a megszokott időpontban lesznek reggel 8-tól és este 6-tól. A két helyszín, ahonnan közvetítünk, Marosvásárhelyről a Csereai Szent Kozma és Damián tiszteletére szentelt plébánia templom, a Tudor negyedi, aki így talán jobban ismerik, a másik helyszín pedig a Temes megyei Ótelek helységben a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templom. Marosvásárhelyen a Csereai templomból már régen nem volt közvetítés. Ott ünnepelnek, hiszen 25 éves a templom, és ennek tiszteletére akkor a búcsú egy kicsit nagyobb súllyal bír, majd Tamás József segédpüspök atya lesz a főcelebráns és a szónok a szombati búcsúban. Ótelekről annyit mondanék, hogy ott onnan még nem volt soha közvetítés, ott nincsenek kapcsolataink, egyáltalán nincs önkéntesünk, valószínű, hogy vannak hallgatóink, nem tudom, most fogok menni oda. Először én is a környéken már jártam, de konkrétan Ótelekem még nem.

Úgyhogy örömmel várom, hogy találkozzak majd az ottani közösséggel, de erre is mindjárt visszatérek. Tehát hétfőn és szerdán reggel 8-tól Ótelken lesz a Szent Mise, jövő héten este 6 órától pedig Marosvásárhelyen. Kedden és csütörtökön fordítva reggel 8-tól Marosvásárhelyen, este 6-tól Ótelken. Pénteken reggel 8 órától Délvidékről adjuk be a Szent Misét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében, majd péntek este 6 órától Marosvásárhelyről lesz a Szent Mise, és akkor szombaton van délelőtt 11 órától az a bizonyos búcsús Szent Mise Marosvásárhelyen, amit már említettem az előbb, este 6 órától pedig Ótelekről lesz a Szent Mise. Vasárnap pedig reggel 9-től lesz Marosvásárhelyen, délelőtt 11 órától pedig Óteleken, előtte fél 11-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Természetesen este 6 órától is lesz egy Szent Mise a Csíksomlyói Kegytemplomból. Azt követő héten Székelyudvarhely Kisszent Teréz templom, Tóti, ugyancsak Kisszent Teréz templom egyik helyszínen egy háromnapos előkészület, Tridum is lesz, mindkét helyen búcsú, Udvarhelyen a napján, Tótiban vasárnap tartják majd, közben Szent Mihály búcsú a gyulafehérvári székesegyházból, szóval az a hét is sok szép eseménnyel, Szent Misével gazdagítja majd a Mária Rádió hallgatóságát. Utána következő héten a nagyváradi stúdió kápolnája helyett most a Szent József templomból, a másik helyszín pedig Erdőszentgyörgyről lesz, ott is búcsú lesz magyarok nagyasszonya tiszteletére. Hát körülbelül itt tartok most, ahol már véglegesítve van a Szent Mise közvetítés. A következő hétre még szervezés alatt áll a dolog, itt még vannak kérdőjelek. Következő hétre Kisdengeleg már megvan az egyik helyszín, ahonnan a reggeli szentmisék lesznek, a délutáni szentmisék helyszínét még keresem. Hát körülbelül így vagyok a szentmise közvetítésekkel. Mostanában rengeteg helyre kellett menjek felszerelni, leszerelni, és ez a következő napokban és időszakban is pontosan így lesz, vagy még sűrűbb lesz a munkaidőm, ugye, és a kilométerek száma is meg lesz bőven. Vasárnap délután voltam Kárászteleken a Szent Mise közvetítések végére, hogy onnan leszereljem a mobil stúdiót. Jó volt újból találkozni a kárászteleki hallgatókkal, sok lelkes hallgatónk van ott, Istennek legyen hála, és tartsa meg erőben, egészségben az önkénteseket is. Van ott két filia, és az egyikből kaptunk adományokat is Sejmes Ilosváról. Örülök, hogy onnan is hírt kaptunk, hogy még vannak, és megvannak még a hallgatóink. Igen, közben hétfőn beszereltem a Katalin telepi templomba, én magam közvetítettem le a Szent Misét hétfőn és kedden, onnan. Kedden délelőtt Biharkeresztesen jártam, hogy felszereljek oda is egy mobil stúdiót, és ki is ürült a raktár, már nincsen mobil stúdió a raktárban. Az egyik Temes megyében van, a másik Biharkeresztesen, a harmadik a Katalin telepen. Jó kérdés, hogy mit fogok felszerelni a Székesegyházba a szentelésre, de megoldjuk valahogy azt is. És ezt a műsort most igazából kedden délután veszem fel, mert szerdán reggel, tehát akik rendesen hallgatják a rádiót, úgy mondhatnám, hogy tegnap, de mivel ez még előttem áll, akkor ez még nekem még holnap. Csanádra megyek Temes megyébe, hogy leszereljem ott, onnan a mobil stúdiót, és azt átvigyem Ótelekre, ott felszereljem, betanítsak valakit annak a kezelésére a jövő heti közvetítésekhez, hiszen ezen a hétvégén nincsen lehetőségem oda menni, ez a hétvége igen zsúfolt. Pénteken ugyanis a Mária Rádió 20 éves születésnapját ünnepeljük Kolozsváron. Azt már mondtam az előbb, hogy délután 5 órától szentségimádás lesz, és 6 órától ez az ünnepi szentmise, amelynek keretében Kolozsváron is hálát adunk a Mária Rádió 20 évéért, tehát pénteken. Igen, ez lesz
Kolozsváron, utána Szent Mise után természetesen egy kis agapéval egybe kötött, kötetlen együttlét lesz a hallgatókkal, önkéntesekkel, mindazokkal, akik eljönnek velünk együtt ünnepelni. Igen, Ótelken az a tervem, mivel most nem nincs, hogy találkozzak a hívekkel, azt tervezem, hogy az utolsó közvetítendő Szent Misén részt vegyek, tehát jövő héten vasárnap 11 órás Szent Misén szándékozok ott lenni, és akkor fogok találkozni az ottani hívekkel, ajánlani nekik a Mária Rádiót, és beszélni nekik a rádióról. Bízom benne, hogy találok ott hallgatókat is, reménykedek abban, hogy talán még önkéntesnek is jelentkezik majd valaki közülük, hogy legyen kapcsolattartó. Igen, tehát ezek a tervek a következő napokra, mint mondtam, szombaton papszentelés, amit közvetítünk, vasárnap primícia, amit én közvetítek, délután aztán Bihar keresztesről búcsú, azt már nem én közvetítem, de igen sűrű a hétvége. Jó Isten segítségével mindezeket végbe fogjuk vinni, és bízom benne, hogy a hallgatók örömüket találják majd ezekben a különleges szentmisékben. A naptárral, a jövő évi naptárral körülbelül mondhatom, hogy elkészültünk, most ezután fog a nyomdába kerülni, nem kinyomtatni, hanem kiukasztani és összeállítani a naptárakat, az egy hosszabb folyamat, tehát az előző évekből tudom, hogy ez 3 hétig tart. Ez azt jelenti konkrétan, hogyha mondjuk jövő héttől kezdve számítom a 3 hetet, akkor már belemegyünk bőven az októberbe, tehát itt lecsúszunk az önkéntes találkozókról. Hát én bízom benne, így kérem a nyomdából, remélem, hogy meg tudják ezt valósítani számunkra, hogy ha nem is az összes naptár, de valamennyi legalább az október elején tartandó önkéntes találkozókra kész legyen. Bízom benne, hogy ez megoldható lesz. Az újság az is jól áll, tehát haladunk vele, de az gyorsan megvan, úgyhogy ahhoz, annak nem kell 3 hét, annak 3 nap is bőven elég. Az meg lesz szeptember legvégére. Továbbra is nagyon népszerűek a 20. születésnap tiszteletére készített Mária Rádiós tárgyak, van csészénk, van kulcstartónk, hűtőmágnesünk, gyertyánk, golyóstollunk, amelyeken ez a felirat 20 éve együtt. Kárászteleken is, ugye, ahol legutóbb voltam, nagyon népszerűek voltak, még voltak, akik kértek, hogy ezen a vasárnapon még vigyek egy kis pótlást, vittem is. Természetesen Ótelekre, Temes megyébe is fogok vinni ezekből a Mária Rádiós tárgyakból, majd amikor leszerelni megyek 27-ére. Itt-ott még előfordul egy-két szabadnap vagy szabadságnap itt a munkatársak körében, de úgy nagyjából már lementek a nyári szabadságok. Itt vagyunk újból állunk a gáton. A Csíksomlyói stúdióban felújítási munkálatok folynak, bízom benne, hogy hamar befejezik. Most, hogy a Váradi is egy jó ideje felújítás alatt áll, egy kicsit nehezebb, de pótoljuk a Csíksomlyói stúdió kiesését, és valahogy megoldunk mindent, úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatók nem vesznek észre semmit abból, hogy Csíksomlyón és Váradon is egy kicsit munkateleppé változott, építési területé a stúdió, de attól a rádió az működik. Visszatérve akkor a továbbiakban, tehát pénteken reggel 8 órától lesz Szent Mise, és este 6 órától, előtte 5 órától már szentségimádás, és ez a 6 órától ez az ünnepi Szent Mise lesz Kolozsváron a Mária Rádió 20. születésnapja tiszteletére. Szombaton 11 órától papszentelési Szent Mise a Nagyváradi Székesegyházból, este 6 órától Kovásznáról a Mária áhítat keretében lesz a Szent Mise, vasárnap pedig 10 órától primíciás Szent Mise Nagyváradról, és este délután 4 órától Bihar keresztesről Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templom
búcsúja lesz ezen a vasárnapon, jövő héten pedig megszokott időpontokban lesznek a szentmisék 8, illetve este 6 órai kezdettel Marosvásárhely Szent Kozma és Damián templomból, ahol búcsú is lesz majd szombaton, illetve Ótelekről a Szent Kereszt felmagasztalása templomból, az a búcsú már megvolt egyébként. Köszönöm szépen a hallgatók imáját, különösen a megszervezett csoportokért vagyok hálás, akik biztosítják az imahátteret. Most azt ajánlom az imádkozók szívébe és imájába, hogy a naptárak, vagy legalább annyi, amennyi szükséges most október elejére készüljenek el, hogy amikor az önkéntes találkozók lesznek, az újsággal együtt legyenek kész a naptárak, és legalább annyi, amennyi most így hirtelen október elején szükséges. Köszönöm az imákat. És mielőtt elbúcsúznék, akkor mindenképpen meghívom önöket testben, vagy csak lélekben a kolozsvári születésnapra. Ünnepeljünk együtt, tehát pénteken, aki csütörtökön hallgatja a műsort, annak holnap 17 órától, szentségimádás 18 órától, Szent Mise a kolozsvári Szent Mihály templomban, aki fizikailag is jelen tud lenni, jöjjön, hogy ünnepeljünk együtt, utána várjuk szeretettel egy kis kötetlen együttlétre és agapéra. Aki nem teheti meg, hogy eljön Kolozsvára, akkor a rádió hullám hosszán keresztül kapcsolódjon be, és ünnepeljünk együtt. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Türelmet kérek tőled. Türelmet magamnak, embertársamnak, az egyháznak, a társadalomnak. Te megértesz engem. Én nem semmit tevő várakozásra vágyom. Ülni a körben, hasítozva, nem ölbetett kézzel henyélni, sem fásultam belenyugodni. Mikor türelmet kérek, álhatatosságot is kérek. Kitartást, ha csapás ér. Helytállást és erőt. Tűrni fáradtságot. Legyőzni minden rosszat. Mert mindig jobbat akarok. Szeretnék mindig jobb lenni, jobbat alkotni. Nem akarom feladni, mert újra meg újra nem sikerült, mert annyian csődöt mondanak, mert annyi minden nem sikerül. De azt sem akarom, hogy csődbe vigyen a türelmetlenség. Az, hogy ma akarom megszerezni, amit csak holnap lehet, s ráadásul mindent tönkreteszek. Ajándékozz nekünk a türelem erényét, hisz te is türelmes vagy velem és velünk. De add azt a kegyelmet is, hogy felismerjük, ha a türelem által vétkezünk. Add, hogy tudjam, mi az, amit ma meg kell tennem, mert holnap túl késő. Lelked által világosíts meg engem.

de ments meg attól is, hogy elfogadjuk a gondolatot, hogy nincs semmiféle út, szabály, amit megismerhetünk, cél, amiért élhetünk. Jézus Krisztus, felfedezők vagyunk, és segítségre várunk. Volt idő, amikor célokat és szabályokat parancsoltak ránk. A törvény előírja, a Biblia tanítja, az egyház mondja. Mi érzékenyen reagáltunk minden cél meghatározra és előírásra. Állítsd be érzékenységünket a helyes mértékre. Mert ha nincs cél meg szabály, az út könnyen zsákutcába és katasztrófába visz. Jézus Krisztus, nekünk segítség kell a kutatáshoz, térkép és iránytű, hogy segítségükkel megtaláljuk a magunk útját. Nem akarunk parancsfelvevő antennák lenni, szemellenzősek. Küldj olyan embereket, akik segítőkészen mellénk állnak, akik keresni segítenek. Számukra nincs merebb szabály, akikről felismerhető, hogy ugyancsak vándorok velünk és értünk. Jézus Krisztus, így a hozzád vezető út nem ránk parancsolt út lesz, amit kedvetlenül járunk, hanem a mi saját utunk, amelyért minden fáradtságot, örömest vállalunk, mert újra látjuk a célt.

messze vagyunk már az időktől, amikor az ember minden ismeretlent és meg nem magyarázhatót Istennek kiáltott ki, és körülvett babonás tisztelettel. Istenem, mi nem úgy tisztelünk téged, mint bálványt a tudomány réseiben, fülkeiben és üregeiben, mert akkor te nem Isten volnál, csak egy föl nem tárt természeti törvény vagy ismeretlen csillag. Ember nem járt a hegycsúcs. Istenem, mi úgy tisztelünk téged, mint végső titkát a dolgoknak, a természeti törvényeknek, a tudományos megismerésnek. Mi úgy tisztelünk téged, mint akitől ered, és akihez tart minden élet. Nagy tudósok vallják, hogy minden új fölfedezésük elmélyítette tiszteletüket a dolgok végső oka iránt. A mi életünk nem rettegés az ismeretlentől, hanem elismerése annak a titoknak, mely ott rejlik minden élet mögött. A tisztelet életünk része. Istenem, add, hogy tiszteljük a szépséget és erőt, amely megérint a világ mindenség pompájában, a tenger viharában és minden létezőben. Istenem, add, hogy tiszteljünk minden embert, mert az ember titkát szín, hang, tudás nem tárja föl. A szeretet sejteti meg velünk. A szeretet az Isten emberre mutat. Istenem, add, hogy tiszteljük mindazt, ami fölöttünk van, ami hozzó, hasonló hozzánk, ami alattunk van. Ez kezdete a szeretetnek.

Uram, én már nem tudok úgy beszélni bűnről és lelkismeretesen, ahogy régen a hittanban tanultam. Nem tudok azért, mert idősebb lettem. Aztán meg a bűnök korábbi besorolása ma már alig hiteles. Segíts meg a változások között. Uram, vannak gondolatok, szavak, tettek, amelyeket régen bűnnek ítéltem, de ma már helyesnek tartok. Vannak gondolatok, szavak, tettek, amelyeket azelőtt jónak véltem, és ma már hibáztatok. Segíts meg, hogy helyesen ítéljek. Uram, én már nem tudom a lelkiismeretemre gépiesen azt mondani, Isten szava. Én tapasztaltam és megéltem mennyi sokféle nevelést, korszellemet és társadalmi normát fogadott el biztos szabályként a lelkiismeret. A belső hang, mikor igazán a te hangod? Segíts ebben a tanástalanságban. Uram, mindez a kétség és bizonytalanság elméleti játszadozássá fajulhat, tovább prédikáljuk a bűnt és értékét veszti a lelki ismeret. Engedd, hogy felismerjem a bűnt, és hogy van-e olyan bűn, ami senkinek sem árt, és te mégis bűnnek nevezed. Szabadíts meg az öncsalástól, hogy biztosan lelkiismeretet, ítélő lelkiismeretet, amelynek mértéke a szeretet, a te főparancsod. Segíts, ha tanácstalan a lelkiismeretem.

Nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz álom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot. Köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amint megint újra kezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Most nem a lusták és a gyávák álmairól beszélek. Ők behunják a szemüket, hogy eloltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás. Kemény nap után, amikor kimerültem, mindent félreteszek és rád bízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, az új nap új erőt, új bátorságot ad. Istenem, azt mondják, az alvás testvére a halálnak. De nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok-e a reggelek, mint egy új élet? Tőled, veled.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, melyben folytatjuk a már elkezdett könyvünket, szépen haladunk tovább a fejezetekkel. A múltkor már beszélgettünk egy hát nagyon érdekes témáról, a Jóistennel való kapcsolatunkról, az imában, a megbocsátásról, de a mai műsorban miről fogunk beszélgetni, Erika?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mustó Péter jezsuita atya Megszereted, ami a tiéd című könyvében a Menj békével című fejezettel foglalkozunk, és ez a mondat, hogy menj békével, a Márk evangéliuma 5. rész 34. versében található. Jézus mondja a 12 éve vérfolyásban szenvedő asszonynak, aki ugye tudjuk, hogy titokban megérinti a nagy tömegben, és Jézus ezt megérzi, hogy valaki hittel ér hozzá, és miután az asszony meggyógyul ettől az érintéstől, Jézus azt mondja neki, hogy menj békével, és maradj egészséges. Péter atya azért választotta ennek a fejezetnek a címét ebből a szentírási részből, hogy valamiképpen kifejezze azt, hogy jó, ha az ember életében eljön az az időszak, amikor megbékél olyan helyzetekkel, amelyek számára elfogadhatatlanok, nehezek, nyomasztóak, de valamiképpen megtalálja azt a hozzáállást, ami segíti őt abban, hogy tovább haladjon. A megbékélés az egy nagyon nehéz folyamat, és akkor, amikor leülünk imádkozni, akkor ezek a nehéz érzések fel fognak jönni bennünk. Egyszerűen nem lehet őket félretolni. A hétköznapjainkban lehet, hogy menekülünk ezelől, tevékenységbe, ilyen-olyan elfoglaltságba a gondolatainkat másfelé fordítjuk, de az imában mindig fel fognak jönni azok a helyzetek, azok a nehéz érzések, amelyekkel ugye nem tudunk megbékélni. Ezek lehetnek személyek, és lehetnek fizikai állapotunkkal kapcsolatos dolgok, lehetnek szomorú események, csalódások, nehézségek, bármi lehet. De a lényeg az, hogy ha ezekkel a helyzetekkel valamiképpen nem jutunk békére, valamiképpen a lelkünk nem békél meg ezekkel a helyzetekkel, akkor ez állandóan föl fog jönni. Ez az asszony 12 éven keresztül pénzt költött arra, hogy őt meggyógyítsák, és minden oka megvolt arra, hogy panaszkodjon, hogy hiába reménykedett abban, hogy az orvosok majd segítenek rajta, mégis folyamatosan veszítette az energiát, ugye, mert a vér az az életet jelképezi a Szentírásban, valamiképpen az élet folyt el belőle, valamiképpen folyamatosan egy fertőzés góc volt benne, mert egy nyitott seb az, amiben keresztül veszítjük el úgymond a vért, folyik el belőlünk, mert a bőrünk azt nem védi, és folyamatos veszteség éri, és nem tud segítséget találni senkinél. És ez a nő 12 év után is reménykedik és bizakodik, és nem adja fel, pedig panaszkodhatna, hogy ennyi éven keresztül senki nem tudott rajta segíteni, és nyugodtan beleeshetne mindenféle ilyen csapdákba, ilyen lelki csapdákba, hogy vagy megkeményedik, vagy az önsajnálat csapdájába, de ő nem adja fel, és Jézusnál keresi a megoldást. És Jézus megadja neki ezt a megbékélést. És nem csak a megbékélést adja meg neki, hanem egészségessé válik, ahogy az evangéliumban olvassuk. Péter atya azt mondja, hogy az ima csendjében meg tudjuk tanulni azt, hogy olyan dolgokat is észrevehetünk, amelyek elől eddig becsuktuk a szemünket. Az imában, Isten jelenlétében könnyebb azonosítani megbékéletlenségünket. Ő ezt a kifejezést használja, amikor nincs bennünk béke. A belső ima pontosan abban segít, hogy megbeismerjük a fájdalmat. Tanít, hogy a nehéz érzéseket, a feltörő indulatokat magunkhoz közel engedjük. Közel engedjük azt, ami zavar, ami megszégyenít, ami elbizonytalanít. Engedjük, hogy fájjon és meggyötörjön. És megbékélés csak úgy képzelhető el, ha a fájdalmunkat valóban és mélyen átérezzük. Tudva, hogy ha a fájdalmat kikerüljük, nem változik át életünkben az, ami annyi év óta gyógyulásra vár. Ha elszenvedtük, amit magunkkal hordoztunk, egyszerűek leszünk, és nagylelkűen tudunk hozzáállni az élethez. A könyvben hoz egy nagyon szép példát egy idős francia paraszt asszonyról, aki a vallomásával nagyon jó példát ad nekünk. És Péter atya ezt a kérdést teszi fel, hova kell figyelnünk, ha valami fáj? Egy idős francia parasztasszony vallomásával tanította unoka öccsét az életre. Együtt nézték a sarjadó búzatáblát, ahogy végig simította a szél. Amikor ezt a hullámzó búzatáblát látom, mondta az asszony, hála van a szívemben. Mennyi szenvedést okozott nekem a férjem. Mégis hálás vagyok neki a gyerekekért, akiket ő adott nekem. Péter atya felteszi a kérdést, hova figyelt ez a francia parasztasszony? Figyelme oda irányult, ahol az élet tovább ment. Ez nem szüntette meg a fájdalmát, de tudott örülni, és tudott hálás lenni. És az életben ez történhet velünk, hogy hova figyelünk, illetve az imában is ugyanez történik, hogy a meditációban, a meditációs

0: gondolkoznunk azon, hogy miért gondolkozunk így, vagy miért mondjuk azt, hogy Isten megengedte, vagy hogy Isten akarta ezt a rossz dolgot. Ugye sokan ezt mondják, hogy hát nincs is Isten, mert ez most megtörtént velem. És én sokszor azon gondolkozom el, hogy tényleg néha vannak nehéz helyzetek, néha tényleg kétségbe esünk, mert én is szoktam kétségbe esni. De pont ilyenkor gondolom én azt, vagy érzem én azt, hogy a legfontosabb az, hogy a Jóistenhez meneküljek, és vele beszélgessek is, talán így a meditációban elmondjam a Jóistennek az én problémáimat, az én fájdalmamat, mert ő biztos, hogy meg fogja érteni, és én biztos vagyok abban is, hogy ő segít. Lehet, hogy nem mindig vesszük észre, hogy ő hogyan segít, de mindig küld egy segítséget, mindig van valami, amiben számíthatunk rá, és én ezt nagyon sokszor éreztem. Tehát például, amikor tényleg ilyen kétségbeeső helyzet volt, hogy valamit itt be kellett adni, de hát nem volt telefonszám, nem volt akit felhívni, és nem vették fel, és akkor leültem, és persze, nekem is az volt az első reakció, hogy na kész, akkor most kétségbe estem. És akkor jött egy sugallat, hogy na-na, de hát próbálkozz ezzel, azzal és amazzal, és igen, felhívtam valakit, és meglett, ami kellett. Tehát, hogy pont akkor segít mindig a Jóisten, amikor a legjobban kétségbe vagyunk esve. És pont erről van itt is szó, amikor a legfájdalmasabbak a dolgok, akkor veszed észre azt, hogy Isten tényleg ott van, Isten tényleg segíteni akar, csak oda kell figyeljek arra, hogy ő mit akar nekem mondani.
1: Nagyon jól mondtad, ez az életpélda is nagyon szépen illusztrálja azt, hogy hol van a mi figyelmünk, hogy mire irányítom az én figyelmemet, a kétségbeesésre, a nehézségre, ugyanahogy ez a 12 éve szenvedő asszony, ő is fordíthatta a figyelmét folyamatosan a betegségére, a panaszkodásra, a kilátástalanságára, a tehetetlenségére, vagy pedig fordítja a figyelmét arra, ahonnan az élet jön, és itt például a Jézussal való találkozása volt az, ahonnan az életet látta érkezni. Péter atya két dolgot nevez meg csapdának az ilyen békétlenségek kapcsán. Az egyik csapda az, hogy megkeményítjük a szívünket. Ha meg akarunk békélni, szükség van hajlandóságunkra, elszántságunkra. Felismerjük, hogy jót tenne, ha megbékélhetnénk és tudnánk szeretni. Amikor nem találjuk a kapcsolatot a belső erőnkkel, akkor megijedünk, és ha nem viseljük el ezt az állapotot, kimenekülünk belőle. Erőt mutatunk azért, hogy ne érezzük magunkban a gyengeség megalázó, megszégyenítő fájdalmát, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, és ne váljunk védtelenné. És ilyenkor megkeményedünk. Azzal ámítjuk magunkat, hogy tulajdonképpen mi erősek vagyunk. Becsapjuk magunkat. Úgy teszünk, mintha érzéketlenek lennénk. Valójában nem vállaljuk fel valóságos állapotunkat, amelyben pedig növekedhetnénk. Inkább bízunk abban a látszat biztonságban, amely fölött mi rendelkezünk. Nem bízunk abban az erőben, mely akkor is életünkből fakad, amikor ilyetten csak a hiányát tapasztaljuk. Erre a belső erőre ráhagyatkozhatunk, de nincs ellenőrzésünknek alávetve. Biztosak lehetünk működésében, de kedvünk szerint nem irányíthatjuk. Ugyanúgy, ahogy a madarak is bíznak a testük és a rég áramlat összjátékában, és ahhoz, hogy repüljenek, nincs szükségük motorra. Tehát a madarak is, ahogy rábízzák magukat a levegőnek az áramlására, és engedik, hogy az vigye őket, hogyha nem bíznák rá magukat, akkor ez lehet, hogy az életükbe is kerülne. A múlt nap olvastam egy Facebook bejegyzést, hogy a gólyák ugye most már ősszel elindulnak a melegebb vidékekre, és nyomon követtek egy gólyát, aki nem a Gibraltár szorosnál ment át, mert ugye Afrika és Európa között az a legrövidebb szoros, ahol könnyen át tud repülni egy gólya, hanem Olaszországon keresztül, Olaszország partjai mentén repült, ezt szépen nyomon tudták követni, és elérkezett Szicíliához, és azt a hosszabb kilométert, ami körülbelül 150 kilométer volt így átlósan Tunéziáig, azt hogy tudta egy gólya átrepülni? Elméletileg 50 kilométernél tovább nem bírta volna repülni, mert hogy nincs se sziget, se semmi, nem tud megállni, neki folyamatosan repülnie kell. De hogy ez a gólya 150 kilométert repült, ezt úgy tudta megtenni, hogy 3000 méter magasan fölment, és a fenti, a 3000 méter magasságban levő légáramlatra rábízta magát, és ott legalább 100 kilométert tudott ezzel a légáramlattal repülni, és csak az utolsó 50 kilométerben kellett neki úgymond saját erejéből energiát.

0: energiájából, szárnycsapkodásából, mert utána ugye fokozatosan le is kellett jönnie ebből a 3000 méter magasságból, hogy aztán megérkezzen Tunézia partjaira. És hogyha ez a madár nem teszi meg, akkor ő meghal. És persze fizikum is kellett hozzá, tehát mondták, hogy a kicsi gólyák ezt még nem tudják megtenni, de már egy 3-4 éves gólya ezt már igenis be tudja vállalni, és hogy ez egy akkora nagy bizalom volt a madár részéről, hogy hitt abban, hogy azok a magas légáramlatok akkor őt vinni fogják, azok a nem tudom milyen szél, én nem nagyon értek így a földrajzhoz, de hogy ez a gólya valamit tudhatott. De hogyha ő nem bízza rá magát, hogy legalább 100 kilométeren vigye az áramlat, akkor azt az utolsó 50-et sem fogja úgymond tudni végigcsinálni, és meg fog halni. És valahogy nekünk is ez a fontos, hogy valamiképpen mi is így rábízzuk magunkat az Istenre, és ne keményedjünk meg, ahogy a Szentírás is mondja. Ezekiel próféta könyvében olvassuk a 36. részben, hogy kiveszem testetekből a kőszívet és új szívet, érző szívet, hús szívet adok nektek. És valahogy ez lenne a jó, hogy ne keményedjünk meg, amikor ezek a nehézségek, ezek a békétlenségek vannak bennünk, akkor ne záruljunk be, ne csukódjunk be, ne vágjunk el úgymond minden lehetőséget Isten felé, és a magunk sötétségébe, nehézségeibe bezárkózva, ott Isten se tud átmenni ezeken a falakon. Tehát, hogy ez a megkeményedés lehet az egyik csapda, ami előfordulhat ilyen helyzetben, Isten a megkeményedett szívet nem tudja puhává tenni, csak hogyha maga az ember is vágyik arra, hogy megpuhuljon az ő szíve és érzővé váljon. A másik zsákutca, amit Péter atya mond, a megkeményedésen kívül az önsajnálat. Na, ezt már nagyon jól ismerjük, erről többször is beszélgettünk így a meditációs ima kapcsán, vagyis egyáltalán az imánk kapcsán. Azt mondja Péter atya, hogy panaszkodunk, szomorkodunk, kényeztetjük magunkat, miközben nem nézünk szembe azzal, ami igazán fáj. Ekkor sem bízunk az élet erejében, amely bennünk működik. Helyette valami kevésbé fájdalmas érzést keresünk, és abban kéjelgünk. Számonkérés helyett megértésre várunk. Mások sajnálatát szeretnénk kiprovokálni. Csak rá nem utassanak arra pontra, ahol igazán gyengék és sebzettek vagyunk, és ne várjanak el tőlünk elszántságot. Bár szívesebben legyőzzük, eltüntetjük azt, ami érint minket, vagy az önsajnálatnak adjuk át magunkat, lelkünk mégis akkor békélhet meg, ha megkeményedés és önsajnálat nélkül elszenvedjük azt, ami megszenvedtet. Tehát a szenvedést azt nem tudjuk megspórolni. A béke nem fog magától megérkezni. Vannak helyzetek, amikor igenis fontos ebben a békétlenségben, ebben a fájdalomban, ebben a szenvedésben ott maradni, és nem menekülni előle, de folyamatos figyelemmel legyünk arra az irányra, ahonnan az élet fakad, ahonnan valami biztató vagy reménykeltő helyzet mutatkozik meg. Ne zárkózzunk be, ne keményítsük meg a szívünket, és ne süppedjünk az önsajnálatnak a csapdájába, mert mindig könnyebb másokat hibáztatni, és másokat felelősségre vonni, ahelyett, hogy megnéznénk, hogy a mi hozzáállásunk igazából milyen az adott helyzethez.
1: Nagyon jó, hogy említetted így ezeket a jelzőket, amelyek úgy szerintem minden emberre jellemzőek. Akár úgy a bizalom, nagyon szép volt ez a történet is, amit mondtál a gólyáról, hogy tényleg mennyire fontos a bizalom a mindennapokban. És talán a Jóistenbe vetett bizalom, mert hogyha nem így indulok el reggel otthonról, hogy én bízom a Jóistenben, hogy nem fog semmi történni velem az úton, mert ő vigyáz rám, vagy bízom a Jóistenben, hogy nyugodt lesz az éjszakám, mert ő mellettem van, vagy tényleg ez a béke is legyen ott a mindennapokban. De az önsajnálat is egy olyan dolog, amikor ugye Sokszor érezzük ezt, én is éreztem már, sokszor beleesünk ebbe a csapdába, inkább mondjuk így. És én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ebből a csapdából aztán ki tudjunk mászni. Tehát, hogy tényleg, hogyha valamit én rosszul csinálok, akkor ne az legyen tényleg az első reakcióm, hogy na, de ez nem is az én hibám, hanem az övé. Hanem lássuk be azt, hogy igen, mi sem vagyunk tökéletesek, és mi is hibázhatunk. Én is nagyon szoktam haragudni magamra, amikor egyszer-egyszer tényleg olyan hibát követek el, amire ha jobban odafigyelek, akkor nem történhetett volna meg. De ilyenkor megint oda jutok mindig ebből a hibáztatásból, hogy is mit érek ezzel, hogy hibáztatom magam. Tehát ez a dolog megtörtént, én ezt most rá kell bízom a Jóistenre, és bízom abban, hogy jóra fordul majd ebből a dologból, egy jó dolog fog kijönni. És én azt tapasztaltam, hogy tényleg ez a bizalom a legfontosabb, hogy bízzak abban, hogy minden rendbe jöhet, és tényleg ne essek bele abba a csapdába, hogy akkor most hibáztatom magam, akkor most ez így nem jó, akkor most tehát, hogy amikor rosszat gondolok magamról, mert ezzel csak úgy elrontom saját magamat, és így nem fog kialakulni az a bizalom, az a szeretett kapcsolat, amely úgy ott kéne legyen a mindennapokban.
0: Nagyon jó, hogy felhoztad ezt a példát, mert itt most az önvádról beszéltél, ami szintén egy nagyon komoly csapda az életünkben, az önsajnálat mellett, és ahogy a szóban is benne van, hogy önsajnálat, önvád. A lényeg, hogy önmagamra figyelek, és nem Istenre. Tehát a kérdés az, hogy az én figyelmem merre irányul. És akkor, amikor esetleg mégis Istenre irányul a figyelmem, akkor keresem az okokat, és lehet, hogy Istent is hibáztatom dolgokért. Tehát, ha nem magamat, ha nem a hozzátartozóimat, akkor lehet, hogy Istent veszem elő, hogy miért is van ez az életemben. Péter atya erről így ír, hogy honnan fakad, ami megszenvedtet, ami békétlenséget okoz bennünk, azt nehéz meghatároznunk. Megkönnyebbülünk átmenetileg, amikor valakit vagy valamit megnevezhetünk, mint a rossz érzésünknek az okát, vagy a kiváltóját. Szülőt, házastársat, közösség tagjait, hibáinkat, adottságainkat, korlátainkat, de lehet ez a hidegfront, lehet a betegség, a gazdasági helyzet, vagy az életkörülmény. A vallásos embernek különösen nehéz beismernie, hogy vágya szenvedéseiért valójában Istennek szól. Pedig amikor nem tudjuk elfogadni, hogy ilyen a valóság, és nem más, akkor igazából Istennel van a bajunk. Ő a haragunk és a tiltakozásunk címzettje. Olyan helyzetekben, amelyekben nem tudunk változtatni, és amelyekért igazában mást sem tudunk hibáztatni, felelőssé tenni, ott Istennel van dolgunk, vele nem békélünk meg. Nehézségek, életfájdalmak, elégedetlenség a sorssal, a világgal, egy baleset, betegségek vagy halál. Ha rádöbbenünk arra, hogy Istennek köze van ahhoz, ami nekünk rossz, akkor csalódás és kétségbeesés szakad ránk. Hogy Isten nem olyan világot teremtett, mint amilyent mi szeretnénk, ez is lehet a dühünknek az oka. Mintha nem is a mi javunkat akarná az Isten. Más Istent akarunk, mint akit válságos, kétségbejtő élethelyzeteinkben megtapasztalunk. Ebben az állapotban elveszettnek érezzük magunkat, és talajvesztettnek. Teljes sötétségben. Itt sajnos a kész válaszok nem segítenek. És Péter atya felteszi a kérdést, amit igazából azt jelképezi, hogy minden a mi döntésünkön múlik, hogy milyen a mi hozzáállásunk ezekben a helyzetekben. Akarok-e igazán élni, mint amilyen az élet? Mint amilyen az én életem? Akarom-e az életet úgy, ahogy van? Szeretnék-e megbékélni az Istennel, akinek köze van ahhoz, ami meggyötör? Megbékülni azzal, hogy Isten ilyennek teremtette a világot, és nem másnak. Mert a valóság fogja megmutatni, hogy milyen az Isten. Akkor szeretem Istent, ha elfogadom olyannak, ami ennek a valóságban megismerem. Jézus sem élte ezt másként a kereszten. Ő is elhagyott volt. Ő is kérdezett. Amíg megbékéletlenek vagyunk, amíg háborgunk, csak sötétségben kapálózunk. Élni is, meghalni is nehéz, ha nem vagyunk megbékélve a sorsunkkal. Megbékélve átengedjük magunkat az életnek, a fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt. A sötétség enged szorításából, teret ad a világosságnak. A világosság érvényt szerez magának, még bennünk is, ha nem adjuk fel a bizalmat. Megtart, ha minden reménytelenség ellenére is bízni tudunk. A vízen járás bizalma ez. Hát ez is egy nagyon szép példa a Szentírásból, hogy rábízom magam az Istenre, és ez olyan, mint amikor Péter is elkezd a vízen járni, és Jézus mondja neki, gyere Péter, és tedd meg a lépéseket a vízen. Nekem nagyon tetszik ez a mondat, amit Péter atya ír, hogy élni is, meghalni is nehéz, ha nem vagyunk megbékélve a sorsunkkal. Panaszkodhatunk, sopánkodhatunk, sajnáltathatjuk magunkat, megkeményíthetjük a szívünket, de valahol Isten ezekben a nehézségekben akar hozzánk szólni. Ott akar minket megérinteni, és ott akarja szeretni azt, hogy olyan döntést hozzunk, egy olyan hozzáállást találjunk, amely segít minket, a figyelmünket az élet felé, a bizalom felé, a remény felé fordítani.
1: Nekem az jön le ebből a részből, hogy ugye a Jóisten mindenkinek megtervezi az életét. Tehát amikor ő úgy dönt, hogy a földre lejövünk, ő már tudja, hogy mi lesz velünk a továbbiakban. És azt érzem, hogy ő tényleg csak segíteni akar abban, hogy merre terelgessen, hogy hogyan mutassa meg, hogy mi is a mi útunk, vagy mi is az, amerre nekünk menni kéne. Mert mindenkinek megvan a hivatása, megvan az élet célja, hogy mit szeretnél tenni. És a Jóisten, én azt érzem, hogy ő mindig vezet minket, mert lehet, hogy mi eltervezünk egy dolgot, és teljesen más irányba hív ő, hogy szolgáljunk, hogy tegyük a dolgunkat. Most, ha példát kéne mondjak rá, talán a saját példámat tudom megmondani, hogy ugye egyetemre én zenepedagógusként tanultam, meg gyógypedagógusként, mégis a Jóisten arra hívott, hogy itt a Mária Rádióban szolgáljak, és nekem ez egy akkora öröm, és tényleg egy hivatás, amelyre a Jóisten hívott meg. És ugye ember tervez, Isten rendez, ugye mondja ezt is a közmondás, hogy tényleg nekünk vannak terveink, de hogyha bízunk a Jóistennel, és rá tudunk hagyatkozni, én biztos vagyok benne, hogy mindenkit a megfelelő útra terel majd.
0: Így van, és azok a nehézségek, azok a békétlenségek, amik békétlenséget okoznak a mi életünkben, azok nem véletlenül vannak ott. Ezek mind azt a célt szolgálják igazából, hogy az üdvösségre eljussunk. Ezeket érdemes inkább úgy nézni, hogy nem, hogy na most Isten jól megbüntetett engem, vagy jól rászedett engem, most miért sújtott engem ezekkel a helyzetekkel, hanem inkább azt nézni, hogy mi szolgálja az üdvösségemet, miben növeked, miben ad engem, nekem lehetőséget ez a helyzet, hogy növekedjek. És inkább e felé fordítsam a figyelmemet, hogy miben tudok én itt növekedni. Tudok növekedni az alázatban, az elfogadásban, az együttérzésben, a megértésben. Nem tudom, minden embernek más és más az, amiben növekednie érdemes, de mindenképpen ezek a helyzetekre úgy nézünk, hogy az üdvösségünket akarják szolgálni.
1: Legyen ez így a mai estén, nézzük meg az életünket, hogy ki milyen helyzetben van, és ezt hogyan tudja a jó felé fordítani, és ugyan megszokhatták, a mai estén is egy kedves történettel fogunk búcsúzni.
0: Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből a történet. A tanítványok legnagyobb örömére a mester azt mondta, hogy szeretne egy új inget a születésnapjára. Megvették a legjobb anyagot. Eljött a szabó is a faluból, hogy méretet vegyen a mesterről. Azt ígérte, ha Isten is úgy akarja, az ing készen lesz egy héten belül. Elmúlt a hét, a mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz, ő maga pedig izgatottan várt az új ingre. A szabó azonban azt mondta, egy kis késés történt, de ha Isten is úgy akarja, holnap készen lesz. Másnap azt mondta a szabó, sajnálom, nincsen kész. Jöjjetek holnap újra, s ha Isten is úgy akarja, akkor biztosan kész lesz. Másnap a mester azt mondta, kérdezzétek meg tőle, hogy mikor lesz kész az ing, ha Istent kihagyja az egészből. Tehát ez a történet, kis vidám történet, arra utal, hogy ha Isten is úgy akarja, ugye a Szabó ezzel a kifogással halasztotta mindig az ing elkészítését, hogy Istent, és ez kicsit hasonlít ahhoz is, hogy mi is Isten tesszük felelőssé az adott helyzetekben, mint ahogy ez a Szabó is az Istenre kente úgymond a dolgot, hogy még nem készült el azzal az inggel, pedig igazából a mi hozzáállásunkon múlik, a mi döntésünkön múlik.
1: Mi nagyon szépen köszönjük önöknek, hogy a mai műsorban is velünk tartottak, és együtt lehettünk. További áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek, búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
0: Repszker Erika.
1: És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajjai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Parolin bíboros államtitkár sajtó nyilatkozata. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. Leó pápa beszéde a római egyházmegye pasztorális éve megnyitásakor. Kiinduló pont a Krisztussal való személyes találkozás. Szeptember 18-án pénteken délután 17:30-kor nyitotta meg Leó pápa a Lateráni Szent János Bazilikában a római egyházmegyéje lelkipásztori évét, amellyel kezdetét veszi a plébániai hitoktatás, a szentségek felvételére előkészítő katekézis sorozat és az összehangolt szeretett szolgálat. A Szentatya a lelkipásztori munka alapjaként említette Mária Magdolna találkozását Krisztussal, aki neve hallatán a legszemélyesebb szóra ismeri fel az Urat és lesz azonnal evangéliumi hírnöke. Ez a találkozás átalakít és erőt ad, tanította a Szentatya. Pinteken este Róma főegyházmegyéjének bíboros helynöke, segédpüspökei, esperesei, papjai, káplányai, férfi és női szerzetes munkatársai, diákonusai és persze legnagyobb számban a hitoktatói töltötték meg a Szent Üdvözítőről nevezett ősi lateráni bazilikát, a pápa székes egyházát, amelyet a középkortól neveznek Lateráni Szent János Bazilikának. Imádságos együttlét keretében Leó pápa a szokásosnál hosszabb beszéddel fordult a lelkipásztori munkatársakhoz.
1: Dal mattino di Pasqua.
0: Húsvét reggelével egy kertből és egy üres sírból kiindulva szeretném kezdeni beszédemet, adta meg Leó pápa beszéde kiinduló pontját. Mária Magdolna ott van hajnalban, amikor még sötét van, és a sötétség, amely körülveszi, nem csupán a végtelen éjszaka sötétsége. Ez annak a sötétsége, aki elvesztett valakit, aki keres, de nem talál, és aki összekuporodva sír. Az evangélium azonban nem hagyja őt ebben a sírásban. Egy ember közeledik hozzá, akit ő kertésznek néz, ő pedig két kérdést tesz fel neki. Miért sírsz? Kit keresel?
1: Perché piangi? Chi cerchi?
0: Idézte fel a Szentatya húsvét hajnalának golgotai képét. Ez a két kérdés ugyanis közvetlenül inspirálja a római egyházmegye mostani útját. Sőt, a Szentatya szerint ezek a kérdések most Róma egyházához és az egész városhoz fordulnak. Miért sírtok? Kit kerestek? Arra reményre vágyakozó keresésre vonatkoznak a kérdések, amelyet a plébániákon, az összejöveteleken és a mindennapi életben tapasztaltok, amikor meghallgatjátok egymást és az embereket. Mária Magdolna már pirkadat előtt felkel és elsiet a sírhoz, mert benne élet van, várakozás. Így Rómában sokan vannak, akik minden reggel újra kezdik az életet, épp úgy plébániai közösségek, egyesületek, mozgalmak, csoportok és egyházi szervezetek is, amelyek nagylelkűen dolgoznak az evangelizációban, a szeretet szolgálatban és a liturgikus imádság szolgálatában. Természetesen a gazdagság mellett őszintén elismertetek néhány nehézséget is, utalt Leó pápa a római egyházi közösségek által összegyűjtött és megosztott tapasztalatokra. És íme, az evangéliumban egyetlen szó arra indítja Mária Magdolnát, hogy megforduljon, mégpedig a neve. Mária. Így találkozunk Jézus Krisztussal, vagyis hogy meghalljuk, amint néven szólít minket.
1: Chiamare per nome da lui.
0: És ez mély sokféleképpen megtörténhet. Itt kell kezdődnie minden lelkipásztori tevékenységnek, nem annyira azzal, hogy azt kérdezzük, mit tegyünk, hanem inkább azzal, hogy kivel és hogyan találkozzunk. Közösségeinkben maradhatunk mi névtelenek, láthatatlanok és félreértettek, vagy pedig megláthatnak, megismerhetnek, és nevünkön szólíthatnak minket. és aki valóban találkozik Krisztussal, mint Mária Magdolna, az érzi, hogy a szíve megtelik, és akkor már nem tud nyugta maradni, mert rohanvást mennie kell elmondani a hírt, láttam az Urat.
1: Ho visto il Signore.
0: Miként mondja az az asszony a tanítványoknak. Nem egy emlék, nem magánügy, hanem mély öröm ez, amely közösséget teremt. Éppen ezért, kedves testvéreim, folytatta a pápa, ma nem egy új lelkipásztori programot mutatok be nektek. Nem a nulláról indulunk, mert a megtapasztalt dolgokból semmit sem szabad archiválni, levéltárba tenni. A lelki betegségekkel kapcsolatos munka megtanított minket felismerni, hogy egyházi életünkben mi szorul gyógyulásra, korrekcióra vagy megtérésre. A szinodális út megtanított minket arra, hogyan hallgassunk meg, és hogyan hozzunk döntést együtt, közösen vállalva a felelősséget az egyetlen küldetésért. Ehelyett azt szeretném javasolni, hogy fejlesszünk ki egy harmadik dimenziót, a lelkipásztori értékelést. A Szentlélek fényénél igazolást nyerni annyit tesz, mint megállni, újraolvasni a történteket, felismerni, mi term egy gyümölcsöt, megérteni, mi nem működött, és együtt keresni az okokat. Egy szóval ez azt jelenti, hogy igazságot teremtünk. A Szent Atya arra kéri a római egyházmegye lelkipásztorait és segítőiket, hogy ezt az igazolást, ezt a verifikálást az egész közösség bevonásával végezzék el, és ahol csak lehetséges, hallgassák meg azokat is, akik nem részei annak, és úgymond kívülről látják a dolgokat. Éppen ezért a pápa ennek az igazságszerzésnek a lelkipásztori gyakorlására néhány figyelemre méltó szempontot javasol, amelyek segítik a megkülönböztetést, mégis egyetlen dinamikát alkotnak. Az első szempont találkozni Krisztussal,
1: incontrare Cristo,
0: és elvezetni a másikat a találkozásra. Az egyház nem önmagáért létezik, hanem azért, hogy minden embert elvezessen az Úrral való találkozásra. Ezért nem elég azt kérdezni, hogy egy tevékenység jól szervezette, hogy sokan látogatják-e, hogy évek óta tart-e. Meg kell kérdezni magunktól, hogy valóban Krisztushoz vezet-e, hogy elhozza-e az evangéliumot az emberek konkrét életébe. A pápa második szempontja a közösségépítés.
1: Generare comunità.
0: Krisztus húsvétjából új, szabad és kiengesztelődött közösségek születnek. Legyen bátorságon gondoskodni a lényegről, teret adni az igazi kapcsolatoknak, ahol az emberek egy nép részének érzik magukat, akik befogadnak, támogatnak, értékelnek, és a felelősséget közösen viselik. Kötelezzük el magunkat, hogy időt és meghallgatást kínálunk a fiataloknak, kezdeményezéseinken belül és kívül is, ajánlotta a város püspöke. A harmadik fókusz, belakni és szolgálni a várost.
1: Abitare e servire la città.
0: Róma nem közömbös háttere közösségeinknek, hanem küldetésünk színtere. A feltámadott által teremtett közösség nem maradhat bezárkózva, hanem osztozzon az emberek elvárásaiban, gyengeségeiben és kérdéseiben, és tanulja meg felismerni a város különböző helyszínein zajló eseményekben azokat a kérdéseket, amelyekre az evangélium válaszolhat, ha ismételten befogadják. E három vizsgált területhez a Szent Atya egy negyediket is hozzákapcsolt, amely mindegyiken végigvonul. Ez pedig Isten népének formálása, képzése.
1: La formazione del popolo di Dio.
0: Megkérdezhetjük ugyanis, tevékenységeink elősegítik a hit növekedését? Nevelnek-e missziós tanítványokat? Segítenek-e az egyházi felelősségvállalás fejlesztésében? Érett hitet nevelnek-e, amely képes az élet és a szolgálat konkrét döntésévé válni? A javasolt módszer lényeg azonban egy nagyon egyszerű kérdés. Miért? Ez azt jelenti, hogy együtt megállunk, és minden cselekedetünkkel kapcsolatban feltesszük magunknak a kérdést, miért tesszük? Milyen evangéliumi szándék vezérel minket, milyen valódi szükségletre kívánunk válaszolni, hogyan felel meg ez a választás az egyház küldetésének? Aztán a második lépés, folytatta a pápa. Miért érjük el ezeket az eredményeket, és miért nem másokat? Miért nyitnak egyes kezdeményezések utakat, míg mások elszigeteltek maradnak? Miért vesznek benne részt egyesek, míg mások peremre szorulnak? Döntéseink okainak és következményeinek találkozásába születik a hiteles megkülönböztetés, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit kell továbbra is megtartani, értékelni, kiavítani, elhagyni, vagy újrakezdeni.
1: Il vescovo non vi chiede di programmare nuove attività.
0: Püspökükként nem kéri tőlük új tevékenységek tervezését, hanem a meghallgatás, megkülönböztetés, értékelés és megtérés közös módszerét ajánlja nekik. A katekézis és keresztény beavatás, az ifjúság, a család, a szeretett szolgálat és a hivatások öt területén továbbra is közösségeik felelősségére tartozik azok tartalma és prioritása, mert a cél a lelkipásztori stílus megosztása, nem pedig a tapasztalatok egy kaptafára szabása. A pápa tudatában van annak, hogy egy módszer önmagában még soha senkit nem térített meg, ezért javaslatához egy arcot ad.
1: Vi ricordo anche un volto.
0: Luigi Di Liegro atyáit, aki ennek a lateráni székesegyházon volt a papja, és aki 1997. október 12-én hunyt el. A pápa örömmel hagyja jóvá a döntést, amely elindítja Luigi Di Liegro atya élete, erénye és érett szentségének hírneve egyházmegyei vizsgálatának megindítását. Ajándék az egyházmegye útja az nem annyira az általa elvégzett munkákban áll, mert Luigi atya, mielőtt bármit is épített volna, látni akart. 1969-ben megbízást adott egy felmérésre a rómaiak vallásosságáról, meg megtanulta, hogy az üzenet nem testesülhet meg a valóság meghallgatása nélkül. Utolsó beszédében néhány héttel halála előtt Luigi atya így szólt munkatársaihoz. A megkülönböztetésnek ez a kérdése. Uram, hol vagy?
1: Signore, dove sei?
0: Ez a kérdés Mária Magdolna kezdetben felvetett kérdésére emlékeztet, és most ezzel a kérdéssel kezdjük újra a munkát. Melyek István országának jelei, és a Szentlélek milyen hívásai mutatkoznak meg Róma életében ma, és milyen egyházi formát kell magunkévá tennünk, hogy felismerjük és szolgáljuk ezeket. Ha megőrizzük ezt a kérdést, abban segít, hogy olyan egyház legyünk, amely szolidáris e város sorsával, kapcsolatban áll sebeivel, elvárásaival és átalakulásaival. Beszéde záró részében Leó pápa köszönetet mondott a lelkipásztori, katekétikai és karitász munkában szolgálató teljesítőknek, és arra kérte őket, hogy munkájukat ne egyedül végezzék, hanem mindig közösségben, és ne törekedjenek mind többet tenni, hanem amit tudnak, azt tegyék meg a legjobban.
2: Parolin bíboros. Aggasztó, hogy egyes államok külön utakon járnak a mesterséges intelligencia szabályozásában. A Szentszék államtitkára újságírók kérdéseire válaszolva a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről és az ukrajnai háborúról beszélt. Pietro Parolin bíboros szerint a mesterséges intelligencia globális jelenség, ezért közös szabályokra és az államok együttműködésére van szükség. Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban hangsúlyozta. A Szentszék folytatja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Álljunk meg és gondoljuk át őszintén, milyen következményei lehetnek a mesterséges intelligenciának és használatának. Erre szólított fel Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár, a Hit és értelem a mesterséges intelligencia korában című konferencia alkalmából, amelyet szeptember 16-án délután rendeztek meg az olasz parlamentben. A bíboros felszólalásának középpontjában a mesterséges intelligencia, annak lehetőségei, valamint az emberiségre és a közjóra leselkedő veszélyei álltak. Az esemény margóján újságírók kérdéseire is válaszolt, többek között az új technológiák szabályozásáról és a nemzetközi helyzetről. A nagy technológiai vállalatok által is szorgalmazott mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban Parolin bíboros reményét fejezte ki, hogy ezt a törekvést valóban etikai megfontolások vezérlik. A szentszéki államtitkár egyetértett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök közelmúltbeli felhívásával, aki az államok és a nemzetek feletti szervezetek felelősségét hangsúlyozta az új technológiák szabályozásában. Ez egy globális jelenség, ami mindenki részvételét megköveteli, hangsúlyozta Parolin bíboros. Hozzátette, aggasztja, hogy vannak országok, amelyek külön utakon akarnak járni. Ehelyett minden szereplőt be kell vonni olyan közös szabályok kidolgozásába, amelyek valóban képesek irányítani ezt a jelenséget. A bíboros reményét fejezte ki, hogy sikerül közösen válaszokat találni, hiszen, mint fogalmazott, itt valóban az emberiség jövője forog kockán. Arra a kérdésre, hogy az ENSZ közgyűlésén való részvétele során kezdeményezi-e egy a mesterséges intelligenciát felügyelő nemzetközi testület létrehozását, Parolin bíboros úgy válaszolt, hogy jelenleg valószínűleg nem az azonnali technikai megoldások keresése a legfontosabb. A Szent Szék rendszerint bemutatja és előterjeszti az alapelveket. Az együttműködés problémájára pedig az érintetteknek, az államoknak és az illetékes szervezeteknek kell megtalálniuk a megoldást, fejtette ki. Az újságírók azt is megkérdezték Parolin bíborostól, hogy személyesen használja-e a mesterséges intelligenciát. Ma a mesterséges intelligencia mintegy ránk kényszeríti magát, hiszen amikor bekapcsoljuk a számítógépet és olvasunk valamit, már is összefoglalót kínál, válaszolta. Homíliái elkészítéséhez azonban természetesen nem használja. A mesterséges intelligencia csak fej, nincs szíve. Én pedig igyekszem egy kis szívet is tenni a homíliáimba, mondta a bíboros. A vatikáni államtitkár ezt követően az ukrajnai helyzetről és a Szent Szék diplomáciai szerepéről válaszolt kérdésekre. Elismerte, hogy az egyre súlyosbodó konfliktusban, amely egyre közelebb kerül az EU határaihoz, az eddig elért eredmények meglehetősen korlátozottak. A Szent Szék azonban folytatja a humanitárius diplomácia útját. A Szent Szék diplomáciája, a vetés diplomáciája nem hoz azonnal termést. Reméljük tehát, hogy ha továbbra is vetünk, egy napon, amikor Isten akarja, arathatunk is, fogalmazott Parolin bíboros. A vatikáni államtitkár nem közölt részleteket arról, hogy Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, mikor utazhat Oroszországba, hogy folytassa Ukrajnában múlt nyáron megkezdett békemisszióját. Megerősítette ugyanakkor, hogy a Szent Szék továbbra is folytatja a humanitárius erőfeszítéseit, abban a reményben, hogy ezek ajtókat nyithatnak meg. Parolin bíboros ezzel kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy Moszkvát nem szabad elszigetelni. Fontosnak nevezte egy olyan kommunikációs csatorna kialakítását, amely lehetővé teszi a felek közötti párbeszédet, mert csak egymással beszélve lehet megoldásokat találni. Nem kívánta kommentálni Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentéseit, miszerint az orosz ultranacionalisták el akarják pusztítani Európát. Ugyanakkor a szentszéki államtitkár reményét fejezte ki, hogy sikerül olyan közös platformot kialakítani, amelyben minden fél biztonságban érezheti magát, és amely elősegítheti a jólétet és a fejlődést. Parolin bíboros szerint a diplomáciában gyakran emlegetett win-win, vagyis minden fél számára előnyös megoldás felé kell törekedni. Olyan rendezést kell keresni, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Úgy gondolom, ez a követendő út, hangsúlyozta a bíboros. Ha ebbe az irányba haladunk, akkor megszűnhet annak szükségessége és kilátása, hogy az egyik fél felül kerekedjen a másikon, vagy az egyik fél elpusztítsa a másikat.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájában járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerda esti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj

0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot érek tőled. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szent Lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás! Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsunk.

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: pályán. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Ak Simeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közbenjárására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet, templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Aki a fölséges védelmében lakik, aki a mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz, te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából, szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lesz, hűsége a védő pajzsod. Úgy érzem, hogy minden napot van az életemben a jó Istennek az irgalma. Meg történnek velem olyan csodák, például, hogy múltkor fizettem be a csekket a postán, és random odajött hozzám egy ismeretlen hölgy, látta, hogy magam alatt vagyok, és akkor elkezdte nekem mondani, hogy olvassam a 91. Zsoltárt. Soha nem olvastam még. De gondolom, ezek a dolgok azért nem véletlenek. Hazamentem, elolvastam, és rájöttem, hogy aki az Isten oltalma alatt lakik, annak minden sikerül. Megoltalmazza mindentől. Ha valakit a sátán elcsábít és megkötöz, a jó Isten képes arra, hogy ebből a csapdából ki tudjunk szabadulni. Nincs az a reménytelen helyzet, amivel a jó Isten ne tudna minket kiszabadítani. Amióta hallottam a 91. Zsoltárt, azóta minden nap tanulmányozom.
1: Nagy Illés Ferenc fizikai dolgozó gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ez az idő legyen buzdítás számotokra a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán, és itt az Isteni Érintések következő adását hallják. A mai témánk Istennel az iskolapadban. Lassan véget ér a nyár, és elkezdődik az iskola. Mivel én is az iskolapadba kell visszamenjek, ezért úgy az Úr a szívemre helyezett gondolatokat, igéket, történéseket, amivel szeretném bátorítani a most iskolába induló fiatalokat, vagy az iskolába küldő szülőket, nagyszülőket. Szeretnék egy pár olyan igét felolvasni, ami bátorításul szolgálhat mindannyiunknak. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. Tehát láthatjuk, hogy Jézus is sokféleképpen növekedett. Volt egy lelki, szellemi növekedése, és volt egy földi, evilági dolgokban való növekedése. Jézusnak is volt mestersége. Ő is tette azt, amit talán mindannyiunknak kell tenni. Fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol szellemileg is, ahol tudományban, emberségben, hitben tudjunk növekedni. És hiszem, hogy az iskola az nem csak tudást ad, nem csak tananyagot holnapra, hanem értéket egy életre képes adni mindannyiunknak. A mai fiataloknak, vagy a kedves szülőknek, nagyszülőknek talán sok minden most a fejükbe ott lehet, milyen lesz ez a tanév, vajon sikeres lesz az én fiam, az én unokám, vajon ki fogja bírni azokat a próbákat, megterhelt időszakokat, ami a sikeres vizsgához, érettségihez, ehhez az időszakhoz kell. Lehet mindannyiunkban, diákokban, tanárokban, vagy szülőkben egy olyan kép, hogy vajon teljesíteni fognak, vajon ki fogják-e bírni, vajon helytállnak-e, vajon nem fog elfogyni az ő erejük. A Biblia azt mondja, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak is, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Isten a mi erőforrásunk. Ő ad lehetőséget nekünk. Ő a lehetetlen dolgoknak az Ura és Istene, és minden dolgoknak a forrása. Ezért kedves fiatalok, kedves szülők, nagyszülők, higgyük el, hogy nem lesznek egyedül a gyermekeik. Nem kell egyedül elinduljanak erre az útra. Isten velük lesz. Isten előttük jár. Ő lesz a biztos támaszuk, segítségük, mentoruk. Mert az Isten a legnagyobb pedagógus, a tanítók tanítója, az igazi mester. Ő az értelem, a bölcsesség, a tudás, az erő, az igazság, a jóság, a szeretet és a kegyelem forrása. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Dávid azt mondja a Zsoltárokban, hogy ő vele még a kőfalon is átugok. Isten azt mondja mindannyiunknak ma, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Nagyon fontos tehát, hogy megértsük, ha nincs erőnk, ő ad. Ha nincs bölcsességünk, kérjük Istentől. Ha félünk, ő fog bátorítani. Ha nem tudjuk, merre menjünk, ő fog bennünket vezetni. Mert Jézus azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ma bátorítom a fiatalokat, a szülőket, nagyszülőket, hogy ebben az évben is, ebben a kezdődő tanévben is nyugodtan mondják el, Uram, elfáradtam, Uram, félek, Uram, nem értek mindent, Uram, kérlek, adj erőt nekem. Amikor Mózes meghalt, felment a Hórebre, és onnan már nem jött le, akkor Józsuére bízta a nép vezetését, egy óriási küldetés, óriási felelősség, és azt mondja az Úr Józsuénak, hogy megparancsoltam néked, hogy légy erős és bátor, és ne félj, és ne retteg, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
Ugyanúgy, ahogy az Úr Mózes után Józsuéval volt, abban a feladatban, abban a küldetésben, hogy foglalják el az ígéret földjét, hogy vegyék be azt, amit be fognak venni 7 év alatt, és legyőznek 32 királyt. Úgy ma veled is veled tud lenni a mindennapokban, az iskola elkezdésekor. És bár igen, fogunk félni talán ebben az évben az új helyzetektől, a konfliktusoktól, talán egy vizsgától, talán egy el nem ért céltól, de ne engedjük, hogy a félelem leuralja majd a lelkünket, szellemünket. Mert a Biblia azt mondja 2 Timóteusban, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ebben az évben is lehet, hogy el fogunk bukni. Lehet, hogy lesznek kudarcaink, félelmeink, bizonytalanságaink, amikor kevés lesz a tudásunk, a bölcsességünk, a tapasztalatunk, de az Úr azt mondja, bízál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Fel kell emeljük a tekintetünket Istenre, fel kell emeljük a tekintetünket őre. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kedves fiatalok, kedves szülők, nem lesznek egyedül ebben a tanévben. Isten fog önökkel járni. Isten fog előttük járni. Ő fogja törni az utat. Ő biztos támasz, biztos segítség. A Biblia azt mondja, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk is mindig biztos segítség a nyomorúságban. Lehet, hogy lesz időszak, amikor a gyermekük nem lesz elég jó. A tanulásban, talán a viselkedésben, talán lesznek problémák, anyagi problémák, viselkedési beilleszkedések. Lehet, hogy lesznek gondok az osztályban, diákokkal vagy a tanárokkal. Mert ahol ember van, ott adódik a konfliktus, adódik a meg nem értés talán. De az Úr azt ígéri, hogy nagyobb lesz a mi nyomorúságunknál, nagyobb lesz a mi problémáinknál, nagyobb lesz a mi konfliktusainknál. És a hívő ember erre néz, az Úrra néz, mert az Úrban megoldódnak a konfliktusok, az Úrban megoldódnak a lehetetlen helyzetek, az Úrban megoldódnak a szeretetlen állapotok. Hiszen, hogy a hívő embernek van mennyei GPS-e, és ez az Úrnak az igéje, az Úrnak az igéje. Feltetjük a kérdést, hogy hogyan álljunk meg keresztényként majd az iskolában, hogyan álljon meg az én fiam, az én lányom, az én unokám egy világi iskolában, vagy egy világi osztályban. A Biblia egy nagyon szép példával szemlélteti talán ezt az állapotot is, Dániel prófita példájával, Dánielt is, és több ezer zsidó előkelőt a babiloni király Babilonba hurcolja. Ő még fiatal volt, egy idegen országba került, idegen kultúra, idegen nyelv, idegen emberek vették körül. És az új emberek is közben minden arra ösztönözte talán, hogy alkalmazkodj, olvadj be, legyen olyan, mint mindenki más. Milyen ismerős ez az iskolában is, hogy gyere, illeszkedj be, kövess minket, gyere, csináld te is úgy, ahogy mi, hisz mindenki ezt csinálja. Hagyjad már a hitedet, ne legyen olyan vallásos, meg keresztényi. Hagyd azt abba, hagyd abba az Isten imádatodat. Dániel Babilonban élt, de nem Babilon értékei szerint élt. Dániel bár ott élt Babilonban, de Babilon nem élt Dániel szívében. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy Babilonban élt, de nem Babilon értékei szerint élt. Mert Dánielnek volt egy identitása, volt egy kipróbált hite, volt egy erős jelleme. Őt sokkal jobban érdekelte, mit mond az Isten, mint sem az, hogy mit mondnak az emberek, vagy mit mond Babilon királya. Mert Dániel

ezt az álláspontot képviseljünk, ez az identitás legyen mi bennünk, ez a Krisztus identitás, hogy az én gyermekem, hogy az én unokám a Krisztushoz tartozik. Hogy te, kedves fiatal, lány vagy fiú, te Krisztushoz tartozol, a te értéked ebben van. Nem az, hogy mit értél el, milyen versenyeken vettél részt, hogy sikerült a vizsgád, mennyire tudod az angolt vagy a mateket, hanem hogy szeretve vagy, hogy megváltva vagy, hogy valakinek a tulajdona vagy. Ezért nagyon fontos, hogy úgy neveljék önök, mint szülők, keresztszülők a gyermekeiket, úgy neveljük mi, mint tanárok, úgy tanítsuk, oktassuk, neveljük, hogy megőrizzik a keresztény identitásukat, a Krisztus identitásukat, a tiszta hitet, az ember szeretetet, a jó erkölcsöt, hogy a tudás mellé ragasszanak élő hitet és jó cselekedetet. Tudatosítanunk kell bennük, hogy milyen értékesek, hogy milyen nagy kincs a hit, a jó erkölcs, hogy milyen kincs az Isten gyermekének lenni. Ki kell mondjuk feléjük, mint pedagógusok, mint nevelők, hogy mi kölcsön kaptunk benneteket, hogy mi nem csak tananyagot holnapra, hanem egy értéket, egy életre akarunk nektek adni. Én az iskolában ezt képviselem, ezt próbálom képviselni, hogy ajándékként tekintek rájuk, Istentől kapott gyermekek, akiket ránk bízta, akiket rám is bízott. 20 éve tanítok a Váradi iskolákban, tanítottam az Eminescu-ban, pedagógiai liceumban, közgazdasági liceumban, Szalontán az Arany Jánosban, és idestúval majdnem 20 éve a Lóránffy Református Gimnáziumban történelmet és földrajzt tanítok. Szívvel, hittel és lelkesedéssel. Emellett még tanítok holokauszt történelmét, kommunizmus történelmét, olyan identitás formáló tantárgyakat, amely a tudás mellett a hitet és az erkölcsöt is meg tudja szilárdítani. El szoktam mondani, drága gyermekeimnek, hogy feladatotok van, hogy küldetésetek van, az, hogy tanuljatok, az, hogy fejlődjetek, hogy legyetek szorgalmasok, hogy szeressetek, hogy segítsetek, hogy támogassátok a gyengét, karjátok fel az elhagyottat, vigasztaljatok, ragyogjatok, tiszteljétek szüleiteket, tanítóitokat, mert ez az Úr akarata, ez kedves ő neki. És el szoktam mondani nekik, hogy én sem értek mindent, én sem tudok mindent, én is hatalmasság alá vagyok vetve. Az Úr az én példaképem, a mentorom, a legnagyobb pszichológusom, tanítóm és támaszom. A Biblia azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki hűségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja, mondja Jakab levele. El szoktam mondani a fiataljaiminak, hogy kérjenek Istentől bölcsességet, hogy tudják megkülönböztetni, mi a jó és mi a rossz, mi a helytelen és mi a helyes, hogy legyen egy bölcs szívük, egy erős, mindent kibígó hitük és Krisztus identitásuk. Dániel tehát Babilonban megtanulta Babilon tudományát, de nem részesült és nem tanulta meg Babilon bűneit. Tanulj az iskolába, légy kiváló az iskolába, használd az eszedet az iskolába, fejleszd a képességeidet az iskolába, legyél jó abban, amit csinálnod kell, de közben őrizd meg a szívedet. Ne vegyél részt olyanokban, amiben nem kell. Ne állj bele olyan konfliktusokban, amiben nem kell. Tudj hallgatni, amikor kell, és tudj beszélni, amikor kell. Valld meg a Krisztust, amikor olyan a helyzet, és tűr, amikor olyan a helyzet. Amikor Dániel nem hódol be a királynak, és nem imádja a királyt istenként, akkor oroszlánok közé dobják be. De Dánielnek volt hite. Volt hite, és tudta, hogy az Úr vele lesz. Hogy az Úr megmenti. Ez a cselekvő hit, ez a bátor hit, ez a bizalommal teli hit. Bár nem tudom hogyan, de tudom, hogy az Úr tudja. Tudom, hogy az Úr velem lesz. És így lesz veletek ebben a tanévben. Így lesz a kedves szülőkkel, nagyszülőkkel, gyermekekkel ebben az évben is. Nagyon szeretném kérni és hinni, mint pedagógus, hogy kedves szülők, nagyszülők, hogy imádkozó lélekkel engedjék őket az iskolába. Hogy kiáltsunk értük az Úrhoz, a vizsgák előtt, az iskolai kirándulások előtt, a próbák előtt, az ott létük miatt,

kérjünk számukra bölcsességet, kérjük számukra erőt, kérjük számukra, hogy tudják megtenni azt, amit meg kell, hogy tegyenek, hogy dobják ki az életükből azt, ami megrabolja az idejüket, identitásukat, figyelmüket, és figyeljenek oda az értékes dolgokra, tanuljanak tudományt, figyeljenek a barátságra, figyeljenek az Isten igéire. És ezért nagy előny, hogy egy keresztény iskolába taníthatok, mert amikor bemegyek egy osztályba, akkor figyelek rájuk, hogy hogy vannak, próbálok érzékelni, mit akar az Úr tőlem. Mindig imádsággal kezdjük el, áldást kérünk és mondunk a napra, az induló tanévre. Ha látom, hogy szomorúak, megkérdem, hogy vannak, miért vannak abban, amiben. Próbálom bátorítani, megérteni, lehajolni hozzájuk. És amikor már látom, hogy ez megvan, akkor úgy érzem, hogy el lehet kezdeni a tanítást, a mesélést, a magyarázatot. Fontosnak tartom, hogy felemeljük őket, hogy kiemeljük az értékeiket. Mindig elmondom nekik, hogy kincsek vagytok, hogy értékek vagytok, hogy szépek vagytok, hogy az Úr áldott gyermekei vagytok, hogy ő a ti teremtőtök, ő a legnagyobb pedagógus, ő az én példaképem, és szeretném, ha őt megismernétek az óráimon, az életben, a kapcsolataitokban, az életetek döntéseiben behoznátok a hitet az életetekbe. Hiszem azt, hogy pedagógusként, keresztény pedagógusként kötelességünk, hogy öntudatos, krisztusi identitással bírgó, ember szerető magyar fiatalokat neveljünk ki, akik bízzanak magukban, képességeikben, de mindenképpen bízzanak az Úrban, hogy higgyék el, és tudják, ismerjék föl, mire képesek, de ismerjék helyesen föl a saját korlátaikat is. Mert lesznek olyan dolgok, amiket talán nem érsz el, nem érsz el olyan hamar, vagy nem pont azt kell elérd, de ez nem azt jelenti, hogy kevés vagy, vagy kevesebb vagy, csak tudod a te korlátaidat, hogy józanul gondolkodol, de abban, amit meg tudsz tenni, azt tedd meg mindenestől. Tedd meg, ami rajtad áll, hogy Isten is megtegye, ami rajtad áll. Nem kell mindenben tökéletesnek lenni. Nem kell mindenkinek megfelelni. Nem az osztályzat mutatja meg, hogy mennyit érsz. Az értéked az adja, hogy szeretve vagy, hogy az Úré vagy. Ez legyen a te identitásod, hogy Krisztus meghalt érted, hogy Krisztus megváltott téged, hogy te Krisztusé vagy, hogy te Istenhez tartozol. Lesznek időszakok, amikor talán el fogsz bukni, amikor meg fogsz rendülni, amikor meg leszel bántva, amikor félni fogsz, amikor nehezebb lesz, amikor úgy érzed, hogy nem vagy az emberektől, vagy osztálytársaktól, vagy akár a tanáritól megértve, amikor könny csordul le majd a szemeiden. De tudd, hogy az Úr ért, tudd, hogy az Úr lát, tudd, hogy az Úr tud rólad, és melléd áll, és melletted van, és az Úr megtámogat, mert az Úr a te kősziklád, mert az Úr a te pajzsod, mert az Úr a te védelmeződ. Hiszem azt, hogy az Úr ott van a templomban, ott van az iskolapadban, és ott van benned, mert te a Szentlélek temploma vagy. Szólítsd meg az Urat, az iskolapadban, a szünetben, az órán, amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, valamit nem értesz, vagy szorongsz, vagy félelem van a szívedben, beszélj a Szentlélekhez, és ő az, aki megerősít, aki megvigasztal, aki melléd szegül és bátorítani fog. Az Úr ott lesz az első tanítási napon, ott lesz az első dolgozatnál, ott lesz az első konfliktusnál, ott lesz a napi döntéseidnél. Isten tudja a te utadat. És imádkozzátok, drágáim, drága fiatalok, kedves hallgatók, úgy, hogy Uram, ez a nap legyen a tiéd. Adj nekem a mai napom bölcsességet. Adj a mai napom nekem erőt. Adj a mai napon nekem bátorságot. Segíts, hogy áldás lehessek másoknak. Az én hitvallásom az, hogy nem csak tananyagot holnapra, hanem értéket egy életre. Pécsi Ritától hallottam ezt az idézetet, amit évek óta én is élek. Történet földről ezt tanítok, ahogy mondtam, és megpróbálom becsempészni az evangéliumot is. És olyan tantárgyakat tanítok, olyan leckéket tanítok, ahol nagyon-nagyon áldottan be lehet tenni a hitet.
Amikor beszélek Rómáról, a keresztény üldözésről, az első századbeli keresztények hitéről, akkor kiválasztott nép történelmű a zsidókról, vagy amikor középkori egyház történelmet, vagy az egyház létrejöttéről, vagy amikor a 20. század szörnyűségéről beszélek, a nácizmus, fasizmus, vagy a kommunizmus bűneiről, mindig elmondom a fiataloknak, hogy hova jut az ember az Isten nélkül, hogy Isten nélkül az ember a legnagyobb vadállat, ahogy Dosztojevszki mondta, hogy a gonosz diadalához elég csak annyi, hogy a jók tétlenek maradjanak, hogy Edmund Burke mondta. És ezekkel a tantárgyakkal megpróbálom a történelmi eseményeket még hitelesebben bemutatni. Azért szoktam kiándulásokat szervezni Auschwitzba, Recsbe, börtönökbe, vagy olyan helyekre, ahol az emberek, ezek a drága fiatalok megilletődnek, úgy megrendülnek, úgy szembesülnek azzal, hogy hova vezet, amikor Isten helyett embert imádunk, amikor Isten kidobjuk az iskolákból, a társadalomból, egy ország életéből, és helyette személykultusz, egy zsarnoki rendszer jön be, hogy lássák, hogy van gonosz ebben a világban, hogy van gonosznak a pusztítás ebben a világban, hogy a 20. században több mint 100 millió ember halt meg a kommunizmusban, a nácizmus bűnei, szörnyű bűnei következtében. És amikor eljönnek Auschwitzba velem, akkor van, hogy úgy jönnek ki, hogy tanár úr, át kell értékeljem az életemet. Mert ott szembesülnek a szenvedés mértékével, ott szembesülnek a gonoszság mértékével. De ugyanakkor azt meglátják, hogy mennyi mindenük van. Hogy mennyi mindenért hálásak lehetnek, hogy van egy privát szobájuk, WC-jük, szabadságuk, vallásuk, nyugodt életük. Mert a szenvedést nem jó látni, de a szenvedés által Isten eszünkbe juttatja, mi az, amiért hálásak legyünk és lehetünk. Számomra ez egy küldetés, ez egy misszió, hogy felnyissam, hogy az Úr felnyiss ezeknek a gyermekeknek a szemét, hogy milyen fontos, hogy úgy neveljük, hogy ne csak elméletileg, hanem elvigyük őket ilyen helyszínekre, nem csak iskolapadba, hanem kivigyük őket a terepre. És a buszon imádkozok, bizonságok vannak, és megpróbálom összekötni a bibliai látásmódot azzal, ami történt a világban. Ne hagyjuk a templomot és az iskolát. Szeretnék kívánni egy nyugodt, egy áldott, egy Isten védelmében, békességében és szeretetében megáldott tanévet minden kedves diáknak, kedves szülőnek, és egy imádsággal szeretném befejezni. Uram, köszönöm, hogy velünk akarsz jönni az iskola kezdéskor, az iskolapadokba. Köszönöm, hogy te vagy a legnagyobb pedagógus. Köszönöm, Uram, hogy ott leszel velünk, amikor mi félünk, amikor mi aggódunk, amikor mi elbukunk. Te fogsz felemelni, te fogsz vigasztalni, te fogsz bátorítani, megáldani a vizsgákon. Köszönöm, Uram, a szülőket, akik támogatják a gyermekeiket. Köszönöm az imáikat, az anyagi és más ráfordított erőfeszítéseket. Áld meg az ő életüket. Add tiszta, felemelt kezeket, hogy imádkozunk a mi fiataljainkért. Imádkozunk az iskolában tanuló és tanító diákokért és pedagógusokért, hogy neked tetsző módon tanítsunk, és tanulva legyenek a diákok. Kérlek, adj, Uram, mennyei bölcsességet, azt a tiszta tudást, azt a mennyei tisztánlátást, bölcsességet, emberszeretetet, hogy úgy tudjuk nevelni, tanítani őket, hogy az kedves legyen neked. Köszönöm, Uram, hogy velünk jössz ezen az úton, és köszönöm, hogy szeretve vagyunk a Krisztusban. Amen. Legyenek nagyon megáldva és szeretve. Búcsúzik önöktől Takács Zoltán, itt az Isteni Érintések műsorát hallották.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári stúdióból, a stúdió mikrofonjainál
1: Szőcs Tímea
0: és Gyugodi Beáta. A Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét, és folytatjuk tovább egy következő ószövetségi szereplővel, ószövetségi nővel a történetet. A mai műsorunknak a központi szereplője Hágár, akiről a könyvünk azt írja, Anselm Grün és Linda Járos Éld, ami vagy című könyve. Hágáról azt mondja, az elhagyott, de angyal által oltalmazott nő. De ki is volt ez a Hágár? Néhány mondatát az íróknak felolvasom a könyvből. A világirodalomban sok történet szól elhagyott nőkről. Gyakori, hogy egy férfi elhagyja feleségét. Régebbi korokban, ha háborúba mentek, egyedül hagyták otthon a feleséget a férfiak. Ma inkább házassági krízis miatt megy el a férfi, vagy azért, mert beleszeretett egy másik nőbe. Az elhagyott nő azonban nincs teljesen magára hagyva. Isten különleges védelme alatt áll. Az Ószövetség, a 146. Zsoltár, az Úr megoltalmazza a jövevényeket, felkarolja az özvegyeket és az árvákat. Az özvegy, az elhagyott asszony, jellegzetes képe. Az ószövetségi történetek közül kiemelkedik Hágárnak, Ábrahám rabszolganőjének az esete. Hágár az elhagyott, ám Isten különleges oltalma alatt álló nő ősképe. Mivel Sárai Ábrahám felesége terméketlen, ezért Sárai átadja férjének a szolgáló leányát, Hágárt, hogy tőle szülessen Ábrahámnak gyermeke. Amikor Hágár valóban áldott állapotba kerül, fölényesen viselkedik, lekezelően bánik Sáraival, Sárai ezt elpanaszolja Ábrahámnak, aki visszaadja neki Hágárt. Íme kezedbe van szolgálód, tégy bele, ahogy tetszik. Ezután Sárai olyan keményen bánik Hágárral, hogy ez elmenekül. E történetben a női lét egyik árnyoldalát láthatjuk. Sárai féltékeny. Nem tudja elviselni, hogy szolgáló leányának gyermeke születik Ábrahámtól, és neki nem. Ezért úgy érzi, el kell nyomni a Hágárt, hogy megmutassa a fölényét. A nők gyakran tapasztalják ezt, amit Hágár. Ha megerősödik az egyik oldaluk, más nők nekik támadnak. Mert van, akik nem bírják elviselni, hogy a másik nőnek olyas valami adatot meg, amit ők tilosnak vagy elérhetetlennek éreznek a maguk számára. És ahelyett, hogy örülnének a másik erősségének, ellene fordulnak. Hágár elmenekül úrnőjétől. Amikor leül egy forrásnál a pusztában, az Úr angyala így szól hozzá. Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő azt felelte. Az úrnőm Sárai színe elől menekülök. Az Úr angyala erre azt mondta neki. Térj vissza úrnődhöz, s alázd meg magad a keze alatt. Elsőre úgy tűnik, hogy az angyal túl sokat kíván Hágártól. Az, hogy egyszerűen térjen vissza a régi szituációba, és viselje el úrnője keménységét. Hágár jellegzetes női módon reagál. Áldozatnak érzi magát, és eltűri sorsát. Ám az angyal utasítását nem így kellene értenie. Hágárnak nem az áldozat szerepét kell magára vennie. Az áldozat szerep nem tesz jót a nőnek, mert áldozatként gyakran ő maga is elkövetővé válik. Feláldozván magát másokért, befolyásolja a környezetét, áldozatával hatalmat gyakorol felettük, a többieknek meg kell jutalmazniuk áldozatáért. Vagy a magára vett áldozati szereppel a félelem, terheltség, lelkiismeret furdalás légkörét alakítja ki maga körül, hiszen egy áldozati bárány mellett nem érzi jól magát az ember. Állandó lelkiismeret furdalás gyötri. Az angyal azonban nem áldozatként, hanem egy ígérettel küldi vissza Hágárt sáraihoz. Úgy megsokasítom utódodat, hogy sokassága miatt meg sem lehet majd számlálni. Íme fogantál, s fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert meghallotta az Úr nyomorúságodat. Hágár immár könnyenben tudja viselni a sanyarú helyzetét, mivel ígéret hordozója sokak anyává lesz. Fia íjász lesz és sikeres. Hágár tudja, hogy van benne valami, ami fölött úrnőjének nincs hatalma. Hágár így szólítja Istent, aki rám tekint, mondja róla. Mint hogy Isten látja Hágárt a maga méltóságába, ezért az senki sem veheti el tőre. Hágárban rejlik valami lerombolhatatlan, múlhatatlan. Hágár hordoz magába valami istenit, amelyhez a világ nem férhet hozzá. Most sem egy egyszerű történet hallgatói vagyunk. Lehet, hogy azt gondolhatjuk, hogy hát ilyen nehéz helyzetben, amikor valaki üldözött és nem elfogadott, mit is lehet egyáltalán tenni. Könyv nagyon szépen írja, hogy az angyal feladatot adott Hágárnak, de hogy ezzel nem azt akarta, hogy áldozat legyen, hanem hogy ezt a helyzetet a maga a valóságába lássa, és hogy érezze meg azt, hogy legbelül, tehát milyen fontos, meg értékes. Timi, szerinted nehéz helyzetben ez könnyű-e látni, hogy fontosak vagyunk, értékesek vagyunk, van feladatunk?
1: Nagyon, hát szép is ez a történet, meg egy kicsit olyan megható is, hogy mennyire tudunk mi emberek talán veszekedni egymásra, vagy nem is veszekedésnek mondanám, hanem irigykedni egymásra. És hogy az irigység mennyire rosszá tudja tenni az embert, vagy olyanná, amilyenek nem szeretnénk lenni. És ugyan te is mondtad, amikor nehéz helyzet van, amikor azt érezzük, hogy nem minden úgy alakul, ahogyan szeretnénk, akkor szerintem kicsit nehéz helytállni. De hogy minden rajtunk múlik, hogy hogyan tudok én egy nehéz helyzetben mégis embernek maradni. Hogyan tudok jó ember lenni akkor, amikor például engem bántanak, vagy valaki rosszat akar nekem, vagy valaki nem úgy néz rám, vagy nem úgy bánik velem, ahogyan én ezt elvárnám. Most inkább ezt fejezném így ki. Sokszor voltam én is ilyen helyzetben, sokszor éreztem azt, hogy ott, ahol vagyok, nem vagyok jó helyen, mert nem fogadnak el, mert lenéznek, mert számukra én egy értéktelen ember vagyok, és hogyha ezt elhisszük magunkról, akkor nagyon nehezen tudunk bárhova is beilleszkedni. De hogyha felül tudok kerekedni ezeken a nehézségeken, és tényleg meg tudom mutatni azt, hogy ki is vagyok én, akkor sokkal könnyebb egy ilyen csapatba, vagy egy ilyen helyen beilleszkedni, mert elfogadom azt, hogy igen, ők másnak látnak engem, de mégis meg tudom azt mutatni, hogy bennem is van érték, bennem is van az, amit szeretni lehet, és erre próbálok törekedni, hogy ezt hogyan tudom kimutatni az én saját értékeimet. És talán én azt szoktam érezni ezekben a helyzetekben, hogy a legfontosabb az, hogy elsősorban saját magamat tudjam elfogadni, mert addig, ameddig én nem fogadom el magamat olyannak, amilyen én vagyok, addig ne várjam el azt, hogy mások is elfogadjanak. Vagy addig azt fogom érezni, vagy azt fogom tapasztalni, hogy mások azt akarják, hogy én más legyek. És ugye az én tapasztalatom az, amikor Kolozsvárra kerültem, és bekerültem egy ilyen közösségbe, hogy a legfurcsább az volt az elején, hogy nem akarták, hogy más legyek. Tehát ők olyannak szerettek engem, amilyen én voltam, a hibáimmal, az erősségeimmel együtt. És akkor éreztem úgy meg igazán, hogy igen, mindannyian értékes emberek vagyunk, azzal, amit a Jóistentől kaptunk. Mindenki más kapott a Jóistentől, és lehetek én irigy valaki másra, akinek több mindene van, aki, mit tudom én, karcsúbb, mint amilyen én vagyok, hogyha én ezt kaptam a Jóistentől. Nekem ilyen az alakom, és nekem ezt kell így elfogadnom. És szerintem ez a történet is, vagy Hágár is ezt akarja nekünk megtanítani, hogy lehetünk mi mások, és haragudhatnak ránk mások, de mégis a saját értékeinket kell megmutassuk, és azt kifejeznünk, hogy mi is vagyunk valamiben jók, csak észre kell vegyék az embertársaink azt, hogy miben is.
0: Hát az értékesség az a mai világban egyre nagyobb kérdés, vagy elég sokat foglalkozunk vele, hogy mi az, ami értékes körülöttünk, bennünk, kik adnak ebben nekünk segítséget, vagy erősítenek meg. Egy kis történet talán úgy rávilágít arra, hogy mi is az igazán értékes, vagy az értékünknek mi is a lényege. Nem biztos, hogy kívülről ezt mások látják, nem mindig kapunk ebben megerősítést, de talán valami fontosabb, lényegesebb dolog van emögött, ami támaszt adhat számunkra, hogyha befelé figyelünk.
1: Ennek a történetnek az a címe, a mester kezének érintése. Viharvert volt, karcolásokkal tele. Az álvelés kikiáltója azt gondolta, nem érdemes sok időt pazarolni erre az öreg hegedűre. Ezért kissé szánakozó mosolyjal emelte fel. Mennyit ajánlanak ezért az öreg hegedűért? Ki kezdi? 1 font? 1 font. Ki adna érte? 2? 2 font? Esetleg 3? 3 font először, 3 font másodszor. Valaki 3ért? Egy őszhajú ember felállt a terem végében. Talán ő elviszi 3ért? Előre ballagott, felvette a vonót, leporolta az öreg hegedűt, behangolta a húrokat, és elkezdett játszani egy gyönyörű tiszta dallamot, olyan édes csengésűt, amilyen az angyalok éneke. Amikor a zene elhallgatott, a kikiáltó halkan megkérdezte, mennyit ajánlanak az öreg hegedűért? Felemelte a vonóval együtt, és így folytatta. 1000 font, ki ad érte? 2000-et? 2000 font. Ajánl valaki 3000-et? 3000 először, 3000 másodszor, és így tovább, és így tovább. Az emberek éjjeneztek, de nem mindenki értette, mi történt. Mi változott az értékén? Kérdezte valaki. A válasz így hangzott. A mester kezének érintése. És a történetnek a tanúsága, amelyet az író ajánl nekünk, sok olyan ember van, akinek az élete lehangolt, viharvert, karcolásokkal teli, és a nem törődöm tömeg haszontalan úcska vacaknak tartja őket, csak úgy, mint az örök hegedűt. Eladják magukat fillérekért, egy tál lencséért, egy pohár borért, és így tovább, és így tovább, míg vége nem lesz. De ha a mester jön és megérinti őt, megtörténik a változás, mert előbukkan, amit a figyelmetlen tömeg sosem értett meg igazán, hogy milyen értékes egy ember lelke. De most a mester keze érintése nyomán láthatóvá lesz finom, művészi kidolgozottsága.
0: Nagyon szeretem ezt a történetet, mert hogy nagyon lényeges dolgot mutat meg. Valójában az értékességről olyat mond el, ami nem kívülről jön, hanem önmagában, ugye ez a hegedű önmagában értékes volt, annak ellenére, hogy ugye kívülről ilyen kopottnak látszott, nem sokat adtak rá, és hogy akkor kezdték felfedezni, vagy észrevenni, hogy hát a külsőnél sokkal többet ér, amikor megszólalt, ugye a mester kezének a játékától. Valójában ez adta meg az értékét, vagy ez mutatta meg az értékét a többieknek, ahogy a hangok kijöttek, és valójában senki nem gondolta volna, hogy esetleg ez a hegedű még így tud működni, vagy dolgozni. És hogy lehet, hogy a mindennapokban is vagyunk így, hogy van, amire nem sokat adnánk, vagy van, amire nem sokat adnánk, vagy nem tartjuk annyira fontosnak, nem tartjuk talán értékesnek, nem látjuk ezt a belső szépségét, vagy belső igazi értékét, mert talán így a külső ezt így elfedi. Ilyenkor, amikor esetleg találkozok valakivel, akinek tényleg az élete, picit, hogyha így átvitt értelembe vesszük a hegedűvel kapcsolatosan is, hogy lehet, hogy ilyen nagyon meggyötört, megkopott, lehet, hogy külsőleg nem annyira ápolt, és nehéz sorsot mutat, de hogy az értéke az úgy megvan akkor is, hogyha mi nem annyira látjuk. Talán ez az első találkozás, vagy ránézés, akár egy életre, egy emberre, egy helyzetre sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb, mint amit mi esetleg ebből észreveszünk egy pici részt, vagy ahol most tart, ahova most jutott, és hogy kicsit nekem ez a történet azt akarja megmutatni, vagy kifejezni, hogy tehát az élet önmagában érték, és minden embernek az élete, akkor is, hogyha sok vihar, vagy fájdalom, vagy sebek voltak az életébe, vagy nagyon megviselt, vagy megtört, de hogy tehát az ő életében is nagyon sok érték van, önmagában egy kincs, akkor is, hogyha ezt első találkozásra nem biztos, hogy mindig felfedezem.
1: Teljesen egyet tudok érteni veled, hogy mennyire fontos az, hogy saját magunkat lássuk értékesnek abban, amit mi teszünk, abban, amiben úgy érezzük, hogy jók vagyunk, mert mindenkiben van valami, ami értékes, mindenkiben van valami, ami szép. És ugye ez a történet is nagyon szépen kifejezte azt, hogy ha engedem, hogy a mester megérintsen, és akkor ezt lefordíthatjuk azt, hogy ha engedem, hogy az Úr megérintsen, és megtisztítson engem, és hogy megmutassa számomra, hogy mi is az az érték, ami bennem rejlik, mi is az az érték, amivel talán segíteni tudok a másik emberem, vagy valamit adni tudok a másik embernek. Ugye itt az önkéntesek szokták néha kérdezgetni azt, hogy hát de az, amit én teszek, az egy semmiség, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem igaz, mert minden pici apróság, amit az ember tesz, akár önkéntességből, az egy nagyon nagy érték annak a szemében, akinek ezt teszi, vagy a Jóistennek a szemében, mert valamit én teszek, valamit a szabadidőmből feláldozok arra, hogy valakivel jót tegyek, és azt hiszem, hogy ez már egy nagyon nagy érték, és bármilyen önkéntességről is beszélünk, vagy akár, hogyha segíteni tudok másoknak, az is egy nagy érték, amikor oda megyek, és felajánlom az időmet, a segítségemet, hogy segíthessek, vagy ha akár adományozni tudok egy beteg gyerek megsegítésére, vagy bármilyen ilyen jótékonysági célra, ez is egy nagy érték. Tehát minden apró tett, amit teszünk az életünkben, az egy értéket mutat a Jóisten felé és a másik ember felé is. Tehát, hogy nem szabad lebecsméreljük magunkat, hogy mi nem vagyunk értékesek. Igen, vannak nehéz helyzetek, igen, vannak, amikor ezt érezzük, hogy nem vagyunk jók semmire, mi nem vagyunk értékesek, minket nem szeretnek, de ahogyan már mondtam önöknek, nagyon fontos a hozzáállásnak a megváltoztatása, hogy higgyem el magamról, hogy értékes vagyok, és higgyem el magamról, hogy én is olyan hasznos és jó ember vagyok, mint bármelyik embertársam.
0: Én néhány kérdést feltettél, Timi, és hogy valószínű, hogy többünknek is így az életünk során talán ezek a kérdések úgy ott voltak, vagy ezek a mondatok időnként így a hétköznapjainkban, hogy nem vagyok elég jó, mások szebbek nálam, ha ez nem sikerül megcsinálnom, akkor csalódást okozok, másoknak jobb az életük, ha igazán ismernének, akkor talán nem szeretnének, nem fogadnának el a hibáimmal együtt, akkor vagyok valaki, a sikeres vagyok, és még így folytathatnánk így ezt a sort, hogy sokszor fiataloknak és felnőtteknek is az életébe, bizonyos élethelyzetekben, tehát mi minden gondolat jön, lehet azért, mert talán hasonló dolgokat jeleztek vissza nekik, vagy pedig így gondolkoznak saját magukról. És hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy innen lépjünk egyet, és ne ezek a gondolatok, érzések foglaljanak le, ami ugye eléggé zsákutcába visz. Most Hágár történetét, hogyha látjuk, akkor ugye amikor ő elmenekült, akkor az angyal azt mondta, hogy ugye térjen vissza, egy ígérettel tért vissza, ami egy picit átalakította az életét, meg a gondolkodását. Így lezárásnak egy imát, valójában ilyen versik és ima, Döbrentei Ildikónak a beszélgetés az Úrral, 21. századi imádság talán nagyon is ideillik ehhez a témánkhoz, az értékességhez mindenképpen. Mennyit érek? Uram, telnek az évek, s néha megkérdezem magamtól, mennyit ér az életem? Mennyit érek? Remélem, nem annyit, amennyi fizetést a munkámért kapok. Bizonyára nem is annyit, amennyit én gondolok magamról, és talán nem is annyit, amennyit mások gondolnak rólam. De hát akkor mennyit érek? Uram, te, aki így mondjuk a mennyben élsz, titokzatos módon mégis itt jársz közöttünk. Velünk vagy, bennünk vagy. Jelen vagy most is. Itt vagy bennünk, mindnyájunkban. Itt vagy bennem is. Jelen vagy a gondolataim egy részében, s ezekben te gondolkodsz általam. Itt vagy a cselekedeteim egy részében is, s ezekben te cselekszel általam. Uram, nem nehéz megvonni a mérleget, hogy mennyit érek, amennyit te gondolkodsz bennem, amennyit te cselekszel bennem, annyit érek. Uram, amennyit te vagy bennem, csak annyit érek. Kedves hallgatóink, akkor ezekkel a gondolatokkal szeretnénk lezárni a mai műsorunkat. Azt kívánjuk, hogy a Jóisten szemével tudjunk minden nap magunkra nézni és magunkba nézni. Az ő szeretetén keresztül fogadjuk el azt, hogy értékesek vagyunk, fontosak vagyunk, és szüksége van ránk a környezetünknek, a családunknak, és mindazoknak, akik nap mint nap mellé állhatunk. Köszönjük, hogy velünk voltak, hogy velünk töltötték ezt az időt. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Timea
0: és Tyugodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! A halálos küzdelem kispórolhatatlan annak az életéből, aki Jézus Krisztusé akar lenni. Ám ez a halálos agónia talán veszélyesebb, ha 50-60 évre a hétköznapokra van elosztva, és egy napra nem jut belőle több, mint egy pillanatnyi lemondás erről, arról, önmagamról. Add, Uram, hogy a pillanat vékony hidacskája alatt lássam örvényleni az örökké valóságot. Mondta Barsi Balázs UFM.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomban szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a hipotermiáról. Feltehetjük a kérdést, hogy mi is az a hipotermia. A hipotermia egy rendellenesen alacsony 35 Celsius fokos, vagy ez alatti testhőmérséklet. Normális körülmények között a szervezet 36,7-37,2 Celsius közötti tartományban tartja testünk hőmérsékletét. A hipotermia leginkább két csoportot veszélyeztet. Az első, az újszülöttek, különösen a koraszülöttek, és a második csoport, azok az idősek. Veszélyben vannak továbbá a hegymászók, sziklamászók, valamint azok, akik valamilyen okból kifolyólag hideg vízbe merülnek. A hipotermia akár életveszélyes is lehet, ha nem ismerik fel időben, és nem kezdik el kezelni. Mik a tünetei a hipotermiának? A hipotermiás személy teste általában hideg tapintású, a bőrszíne és a pulzusa is megváltozik. A kisbabák kedvtelenek, étvágytalanok, a bőrük kipirosodik és hideg lesz. Az időseknél jelentkezik lassú pulzus, a bőr szürkés színűvé válik és hideg tapintású lesz. Jelentkezik még reszketés és zavartság is. A hipotermia hideg környezet hatására alakul ki, bár lehetnek más okai is. A kisbabáknál például az, hogyha az éjszakai alvás hideg szobában történik, vagy a fürdetés hideg szobában végezzük el. Az időseknél a hipotermia okai közül megemlíteném a nem megfelelő táplálkozás, a nem megfelelő fűtés vagy ruházat, vagy ha egy elesés után nem tudnak felkelni vagy segítséget kérni. Megemlíteném még az alkoholfogyasztást, vagy egyes gyógyszerek, például nyugtatók szedését. Egyéb okok lehetnek még a cukorbetegség, a csökkent pajzsmirigy működés, vagy a demencia. Hogyan lehet kezelni a hipotermiát? A hipotermiát rendszerint kórházban kezelik. A kicsiket a csecsemő osztályon, inkubátorban fokozatosan melegítik fel. Szükség esetén infúzióban folyadékpótlást és a fertőzések megelőzése érdekében antibiotikumot kapnak. Az időseknél, ha az érintett személy testhőmérséklete 32-35 Celsius fok között van, meleg szobában helyezik el, és különleges, úgynevezett hővisszaverő takaróval takarják be, hogy a teste fokozatosan melegedjen fel. Túl gyors melegedés esetén hirtelen túl sok vér áramolhat a bőrbe, ami veszélyes vérnyomás esést okozhat, és károsíthatja a belső szerveket. Folyamatosan kell ellenőrizni a szívritmust, mivel a felmelegedés alatt veszélyes ritmuszavar léphet fel. Ha egy idős személy testhőmérséklete 32 Celsius alá süllyed, előfordulhat, hogy lélegeztetni kell, és infúzióban folyadékpótlást és antibiotikumot kap. Hogyan lehet megelőzni a hipotermiát? A koraszülött és a nagyon kis súlyú csecsemők különleges gondozást igényelnek. Az idősebbek számára kellő védelmet nyújt, ha megőrzik mozgékonyságukat, megfelelően öltözködnek, jól táplálkoznak és gondoskodnak otthonuk fűtéséről. Ha egy kisbaba testhőmérséklete 32 Celsius alá süllyed, akkor sajnos 25% az esélye, hogy nem marad életben. Idősebbeknél a hipotermia kómához és agykárosodáshoz vezethet, és fennáll a tüdőgyulladás veszélye is. A halálozási arány mintegy 5%-os. Nagyon fontos, mondhatnám létfontosságú a sürgőségi ellátás. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a hólyaghurut. Mi is az a hólyaghurut? A húgyhólyagot bélelő nyálkahártya gyulladása. Nőknél sokkal gyakoribb, mint férfiaknál, aminek oka egy anatómiai különbség, és pedig az, hogy a húgcső, amelyen keresztül a vizelet eltávozik a hólyagból, a nőknél jóval rövidebb, és emiatt a kórokozók könnyebben feljutnak a hólyagba. Mik a tünetei? A hólyaghurut tünetei a fertőzés súlyosságától függenek. Enyhe fertőzésnél csupán egy-két tünet jelentkezik, míg súlyosabb esetekben a következő tünetek közül akár több is jelentkezhet. Ezek a következőek. Égő, csípő érzést okozó vizelés. Nehéz vizelés. Gyakori kis mennyiségű vizeletürítés. A vizelési inger hirtelen jön, a vizeletet nehéz visszatartani, alhasi fájdalom vagy érzékenység, hátfájás, zavaros vagy véres vizelet. Oda kell figyelni ezekre, mivel a kezeletlen hólyagfertőzés felfelé terjeszkedve elérheti a veséket, és heveny vese medence gyulladást idézhet elő. Ez a hólyaghurutnál sokkal súlyosabb állapot. A hólyaghurutnak két fő kiváltó oka van. A hólyag fertőzése és a húgcső mechanikai vagy vegyi eredetű irritációja. A fertőzést rendszerint baktérium okozza, például az úgynevezett Escherichia coli, amely normál körülmények között a vastagbélben él. Hogyan segíthetünk magunkon? Nagyon fontos, hogy amint fellépnek a tünetek, ígyunk fél liter vizet, majd a következő 3 órában 20 percenként egy negyed litert. Ez azért fontos, mivel a sok víz egyrészt kimossa a baktériumokat a hólyagból, másrészt felhígítja a vizeletet, így ürítésnél nem fog annyira csípni. Egy újabb jó tanács az is, hogy vegyünk be 3 órán keresztül óránként egy mokkás kanálnyi vízben oldott szódabikarbónát, csak oda kell figyelni arra, hogy a magas vérnyomás vagy szívbetegség esetén ellenjavalt. A szódabikarbóna azért jó, mert csökkenti a vizelet savasságát, enyhíti a vizeléssel járó kellemetlen érzést, és megfékezi a baktériumok elszaporodását. Ugyancsak jótékony hatású, ha naponta megiszunk 3 deci áfonyalét, amely megakadályozza, hogy a baktériumok a hólyag falához tapadjanak. Erre a célra áfonyatartalmú italok is megfelelnek. Mikor forduljunk orvoshoz? Ha a tünetek egy napon belül nem múlnak el, vagy ha kiújulnak, vagy ha terhesség áll fenn, akkor is forduljunk orvoshoz, ha a vizelet zavaros, vagy véres, vagy netalántán, ha láz vagy hidegrázás lép fel. Mit tesz ilyenkor az orvos? Ha bakteriális eredetű húgyúti fertőzésre gyanakszik, akkor vizeletvizsgálatot végeztet, utána laboratóriumba küldi a vizeletmintát, hogy tenyésszék ki, és azonosítsák az esetleges benne lévő baktériumokat, és állapítsák meg, milyen antibiotikum hatásos ellenük, ezt pedig felírja a házi orvos. Mit tesz az orvos? Ha bakteriális eredetű húgyúti fertőzésre gyanakszik, akkor vizeletvizsgálatot végeztet, utána pedig mikrobiológiai laboratóriumba küldi a vizeletmintát, hogy tenyésszék ki, és azonosítsák az esetleges benne lévő baktériumokat. Ugyancsak így tudják megállapítani, hogy mi

kiegészítő kezelésként használhatnak gyermekláncfűt, medveszőlő és borsmenta természetes kivonatát tartalmazó kiegészítőket. Ezek segíthetnek a visszatérő hólyaghurut megelőzésében. Nagyon fontos megemlíteni, hogy hólyaghurut esetén igyunk minél több folyadékot, legalább 2-3 litert naponta. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak, maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm már rád minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei Atya és akár csak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsággal felruházni a Szent Lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is. Hiszen találkozókból áll. Lelkivezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelkivezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető. Azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, egyelőre tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelkivezetés, mint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész. Ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem
az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életemben, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelkivezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelkivezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelkivezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy
bizonyos tudás szintet kezdek elérni. Az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk, a szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága, furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjon, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és minden további nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontot titoktatás, mint a papot.
Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem százszázalékosan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnap